Egy picivel 2 óra után járunk kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Kitartást, akinek melóznia kell, aki pedig úton vezessen óvatosan, aki üzenne, az is sima így 0-20-3-111-111, aki pedig csak simán élvezi az igazi mai slágereket, na az is sima ügy, hozom a legjobbakat egymás után, nem sokára X-Sensor, a Misha Miller és a Don't Leave, most viszont a Shouts-szól a nagy kedvenc, a Love Tonight, amit indítok, itt a rádió.

1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: szép.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem a Destit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a stábunk jelentős része pedig picit sem pihen, ahogy reméljük, hogy a hallgatóink jelentős része sem, mert hogy nagyon nagyot bulisztunk az előző hétvégén a Strandfesztiválon, de épp hogy összeszedtük a színpadunkat, már közben el is vittük Szegedre, ma pedig ott is felállítjuk, mert hogy holnap indul a Szegedi Ifjúsági Napok természetesen Rádió Stage-el, kettővel, és a Rádió egy DJ-kel, meg hát a legnagyobb bulikkal, de szerintem ezt nem kell mondani. Szóval ez a hét is még a fesztiválokról szól, és közben meg az igazi mai slágerekről. J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight, az újdonság, amit indítok már is.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, picivel járunk 3 óra előtt, én pedig jelzem, szépen összeszedtem a legnagyobb kedvenceket a következő órára. Itt lesz Shakira, Kamrádi és DJ Metzger Vicky újdonsága is, de érkezik például Tiesto a Lélóval, nagy választás, ahogy a kezdés is. Zolába Purple Disco Machine, a Wonderful Life már bekészítve. Mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói 2 Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt 3-szorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel 1/5-ére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint 1 perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3 óra is elmúlt, ki hogy bírja az éjszakát. Remélem azért ezekkel a kedvencekkel egy picit könnyebb, főleg akkor, amikor Rádió egy DJ is jön, és a legújabb dal tőle, hát konkrétan Metzger Vicky-től. Gabriel Dancerrel, a One Kiss-szel indítom az órát, kellemes éjszakát!

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ki az az énekes, aki rácáfol a korára? De úgy igazából nem csak megpróbálja, sikerül is neki. Ő Shakira, aki most az újdonságot hozza a Die Die a Rádió 1-en.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ki az, aki fogadott arra valaha, hogy Balázs kívánság műsort fog vezetni? Hát jelzem, az nyer, de szerintem olyan sok tétezen nem volt, mert nem volt nagy esély rá, de ez is megtörténik csak itt a Rádió 1-en. Ugye mindez azért, mert Balázs elbukott egy fogadást, és betartja az eredményét. Ezért jövő héten hétfőn 10 órától 4 órán keresztül élő kívánságműsort fog vezetni itt a Rádió 1-en az összes frekvencián. Ha, na az rendben lesz! Az igazi mai slágerek pedig addig is jönnek megállás nélkül, sőt, most egy újat választottam Kamrától, ez a Hug Yourself, amit

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, holnap pedig startol a Rádió egy stage a Szegedi Ifjúsági Napokon. 4 napon keresztül ott leszünk 2 helyszínnel, az egyik már délután 5-kor indul. Jó kis délutáni helyszín, konkrétan a Tiszán, egy stégen, egy nevezhetjük úszóháznak is, vagyis hát úszó színpadnak meg táztérnek, mert hogy azért erről van szó. Naplementével, a Tiszával, valami szenzációs lesz. Este pedig durrantjuk a Sparti Arénát 11 órától, holnap például DJ Juniorral, aztán a Stereo Max, DJ Metzger, Vicky, Christopher, Pumex és Jauri, aki a lemezjátszók mögé áll. Rendben lesz. Minden info a radio1.hu-n. Az igazi mai slágerek között pedig Tiesto-ja folytatás, most a Lélót indítom. Kellemes éjszakát!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra. Jönnek a legfrissebb infók, attól ma is jönnek Balázsék, addig pedig olyan nagy kedvencek, mint Loi Regalini, vagy éppen Alex Kenji újdonsága. Rész lesz Lady Gaga, a Train, Kamrád, a 21 Pilots, nem sorolok fel mindenkit, de azt azért mutatom, hogy mivel kezdek. Sam Feldel, az igazi mai slágerben Rosalinnel közösen a Heart Like Mine. Mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kormeghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Van már, aki most indítja a napot, nekik szép reggelt, kitartást az igazi mai slágerek között. Lói segít az ébredésben, Leonie Greiner, a teljes neve egyébként, ebből, meg hát ugye beccézéséből lett a Lói, aki most David Puentezzel közösen jön. Szerintem nagy kedvenc a Golden Summer,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Regál Lili jön, aki nem csak itt jön, hanem megy is Szegedre, a Rádió 1 stage-re, mindjárt csütörtökön, például éjféltől lehet vele találkozni, ott is bulizni, az éjszakai helyszínünkön, mert hogy hangsúlyozom, kettő helyszínünk lesz, egy délutáni, a Tiszán, és egy éjszakai parti aréna, hát valahogy így kell csinálni rádiós helyszínt egy komoly fesztiválon. Nagyon nagyot bulizunk Lilivel is, aki most az igazi mai slágert hozza. Regál Lili, hi, ami ez jön a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, augusztus 31-én pedig Sebestyén Balázs összesen, számolok, 8 órát lesz adásban, ki kellett számolni, 4 meg 4, nem olyan bonyolult, 10 órakor ugyanis nem fog végezni, hanem marad egy 4 órás élő kívánságműsorra. Igen, elbukott egy fogadást, vállalja az eredményt, és olyat csinál, amit még soha, mondom, 4 órás élő kívánságműsort, jövő héten hétfőn, csak itt a Rádió 1-en. Alex Kendzsi közben itt van, és hozza az igazi mai slágert, a legújabb tőle a Bumble-é, ez jön már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Motoros felvonulással, koncertekkel készülnek Szigetváron. Egyre több helyen váltják fel digitális megoldások a hagyományos ismertető táblákat Somogyban. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Egész napos motoros rendezvényt és rock emlékestet tartanak szombaton Szigetváron. A kapunyitást követően vetélkedőkkel, játékokkal és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket. Délután látványos motoros felvonulás indul, amelynek résztvevői egy városi kört tesznek meg. A felvonulást követően a Detonikat koncertet, majd Tápai Tomi motoros kaszkadőr bemutatóját láthatja a közönség. Az esti programok középpontjába is a rockzene kerül, a rendezvényt este a Trati Leak műsora zárja. A szervezők nem csak a motorozás és a rock zene rajongóit várják, hanem a családokat is, hiszen a találkozó közösségi és gyermekprogramokat egyaránt kínál. Egyre több helyen váltják fel digitális megoldások a hagyományos erdei ismertető táblákat Somogyban. A Duna-Dráva Nemzeti Park a Zselici Tájvédelmi Körzetben Töröcske mellett hozta létre az ország első digitális tanösvényét, ahol QR-kód segítségével érhetők el a természetvédelmi információk. A rendszer előnye, hogy olcsóbban, fenntartható, kevésbé sérülékeny, a tartalma pedig bármikor frissíthető. A megoldást már más somogyi útvonalakon is alkalmazzák, így például a Boronka melléki tájvédelmi körzetben. A Nemzeti Park azt javasolja, hogy a kirándulók feltöltött okostelefonnal induljanak útnak, vagy előre töltsék le a vezető füzeteket, írja a Vármegyei Lap. Várkonyi Ádám személyében újabb játékossal bővült a Kaposvári Vízilabda Klub OB1-es kerete. A 24 éves sportoló 2012-ben Kecskeméten kezdett vízilabdázni, előtte úszással foglalkozott. 3 évvel később a Ferencvároshoz igazolt, ahol 6 évet töltött, majd 2021-ben Miskolcon folytatta. Az elmúlt 5 idényben a Borsodi Együttest erősítette. Várkonyi korábban az utánpótlás válogatottban is szerepelt. Az U17-es Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett. Az új igazolás szerint előnyt jelenthet, hogy a kaposvári keret több tagja korábban már játszott együtt, ezért a játékosok jól ismerik egymást. Legtöbb 28 fokot mutathatnak ma a kijelzők Kaposváron és a környéken, a meteorológusok pedig arra figyelmeztetnek, hogy kettős fronti hatás várható. Egyrészt sok napsütésre számíthatunk, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő. A jelzések alapján a következő napokban csapadék még nem jön, majd szombaton jöhet futózápor.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes vipera fajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 10 perccel augusztus 25-én a Lajosok és a Patriciák a névnaposok. Hát, közeledik a nyár vége, de azért még egy nagy fesztivál van előttünk, a Szegedi Ifjúsági Napok, amire holnap már megyünk és két helyszínen óriási bulit csinálunk. Addig viszont hozom az igazi mai slágereket, most például Ed Sheerantől az Azizámba, amit indítok, itt a Rádió 1-en.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Csak igazi mai sláger megy. 6 órától ma is jönnek Balázsék. Jövő héten hétfőn viszont Balázs duplázik, hiszen a reggeli műsor után egy 4 órás élő kívánságműsort is csinál. Elbukott egy fogadást és tartja a szavát. Olyan lesz ez, amilyet tényleg még soha nem láttunk, nem hallottunk. Jövő héten tehát 10 órától Sebestyén Balázs kívánságműsora itt a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ma 28 fok, és a hét további részében is 30-33, ami azért is különösen jó hír, mert kell a jó idő, holnaptól ugyanis ott vagyunk a szegedi ifjúsági napokon két színpaddal is. Itt a Rádió 1-en pedig jönnek továbbra is az igazi mai slágerek, a legfrissebb infók után a Maroon 5 és a One More Night, amit indítok.

0: aztán jön a Balázsék, Beston 6-tól pedig indul a műsor, Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
2: kiszűrni. A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Balázs, megnéztem ajánlásodra a Meghívás című filmet, neked ez tényleg tetszett, kérdezi Móni. Aj, Móni, hát most mit csináljak, ha kicsit így nem érted a... Akkor nem ugyanazon a spektrumon mozgunk.
2: Hát Annácska megnézted?
1: Edward Norton és Penelope Cruz már nem lehet rossz. Már nem lehet rossz. Megnézted?
3: Megnéztem.
1: Na, szeretem, mi megnézzük egymás filmjét, amit ajánlasz.
3: Megnézted
1: moziba?
3: Igen, moziba, abszolút.
1: Ugye,
3: moziba. Nagyon jó. Nagyon tetszett.
4: De nem Kálmán nap.
1: Nem.
3: Az is tetszett, de ne bántsuk a Kálmán napot. Nagyon
1: Kálmán
3: jó volt
1: nap,
3: a Kálmán nap.
1: Nagyon jó.
3: De nem, nagyon jó volt. Jó. Rettenetesen mondtam tetszett.
1: Én.
3: Nagyon
1: nem
3: jó.
1: Nem ajánlok rosszat. Jó beteg.
3: Nem. Nagyon jó volt.
1: Edward Norton eleve zseni, bármiben van. Penelope Cruz is nagyon szeretem, de jó a film. Jó a film.
4: A jó színészek sem garancia egy jó
1: ez
4: filmre.
1: Igaz.
4: Én most néztem meg, amit az előbb mondtam, az Oak Street vége című filmet, amiben az Anne Hathaway és a Ewan McGregor játszott.
1: A pedig nagy nevek.
4: Két olyan, igen, amire azt mondanád, hogy elmész rá.
1: Még én Ewan McGregort a Csillagok háborúja óta nem szeretem. Tehát,
2: és
1: ő, mint Obi-Wan Kenobi, kikérem magamnak. Tehát ez nekem ott ő elveszett. Tehát, hogy az nincs.
4: És ugyanaz a szinkron hang volt egyébként. Hát én úgy ültem be erre a filmre, hogy nagyon jó volt a promó, és azt gondoltam, hogy ez egy dínos film lesz, és mivel volt már, nem tudom, hogy hány rész a Jurassic World-ből, azt gondoltam, hogy ebben valami olyat fognak mutatni, amitől leteszed a hajad.
1: Aha.
2: Mi a címe?
4: Oak Street vége.
1: Oak és mit a dínos? Ez egy dínos film.
2: Innen
1: ez
2: hogy jött film a dínó?
1: De igen, ebből hogy le dinoszaurusz? Tehát, hogy hogyan?
4: Nem spoilerezem el, mert...
1: Hú, de hogy tudsz ilyen szar filmekre beülni? Eleve, tehát, ha nincs 8 éves gyerekem, kit érdekel egy dínos film?
3: De tényleg?
1: Hát, a 8 éves szintig megnézed, igen, a dinoszaurusz, és jön a T-Rex, meg a velociraptor, jaj, 8 éves a gyerek. 50 éves,
3: hát nem
1: érdekel,
3: nem
1: hogy CGI-os dinoszauruszok rohangálnak benne valószínű. Hogyan?
4: Én szeretem az olyan filmeket, amik nagyon látványosak. És hogyha valami
1: hát
4: nagyon
1: egy Sorrento film.
3: Hát figyelj, az Odüsszeia, én most
1: Sorrento
3: azt tudom megnézni.
1: Uber áll, és akkor lát szép látványos filmeket, érted? Ráadásul jó a sztori, meg minden.
4: Ez a szörnyű, hogy ott volt mellette versenyben az Odüsszeia, ott volt mellette versenyben a Pókember.
3: De a dínok nyertek.
1: Jézus már, Pókember és Odüsszeia. Egyáig terjed a spektrum a moziban, hogy Pókember és Odüsszeia.
2: Az.
1: Ezért van egy művész, van egy Puskin, hát azért ott vannak jó filmek.
4: Jaj, ne, az,
3: az, az, most hát így van, de így
1: van. Válaszoltam a dínos film közül, meg a Pókember közül. Micsoda, hát tele vannak a mozik jó filmekkel. Na mindig, és akkor maradt a dínos fos.
4: A dínos fos úgy, hogy egy hónapig ki sem mozdultunk otthonról, és akkor mondtam a Mirannak, hogy na! De megyünk, és nagyon-nagyon szórakozni fogunk. Úristen,
1: mit nézzük meg? Dínos filmet! Dínos filmet megnézzük, egy jó dínos filmet! Úristen, nem jutott eszedbe a Meghívás? Nem. Hát mondtam a Meghívást.
4: Azt majd megnézzük Netflixen vagy valahol, mert szerintem nem sokára kijön. Jó, oké. Okay.
1: Na mindegy, beültetek
4: a dínos filmre.
1: Kit zabálnak meg a dínók?
4: Mindenkit. De az a lényeg, hogy a Miki, aki egy hónapja nem mozdult ki otthonról, tehát konkrétan nulla inger érte, a film közepénél, amikor érzed, hogy megy fel az indulat a mellett.
1: Hát de persze!
2: Hát erre nekem is külön menne.
1: 50 évesen meglátod a T-rexeket, és akkor át már nem üt azért.
4: Ez mi a szor? Itt volt mellette két film, amire beülhettünk volna, de ezt a szart választottam. Egyed a popcorn. Miért vagyok itt? Mikor lesz? Én most felállok és kimegyek.
1: És ilyen végignézte?
4: Végignéztem, mert mondtam neki, biztos jó lesz a vége.
2: A végre, a csattanó, az majd a vége.
1: De kiválasztasz egy szart, és még magaddal is rántasz bele embert. Ebbe ez a jó.
4: Igen.
1: Tehát, hogy ez a jó, igen, hogy nem egyedül bünteted magad enhedővel és a dínókkal. Hogy lesz ebből a fura filmből dínos film, a már címéből? Tehát úgy hangzik, mint egy angol krimi, vagy egy thriller, igen, vagy nem tudom. Tehát ebből mi
4: most, aki szeretné megnézni a filmet...
1: Nem akarja senki, Júli, hidd el. Okay. Ennél a hallgatóink sokkal igényesebbek ennél.
4: Az Oak Streetben laknak, nyilván ezzel talán nem lőttem el egy akkora poént, és egyszer csak ez az egész terület átkerül egy másik dimenzióba.
1: Képes a Meghívást felejtsd el. Sehol nincs, érted?
3: Nagyon statikus ehhez
1: nagyon
3: képest.
1: Nagyon statikus, egy lakásban játszódik, érted? Tehát ehhez képest felejtsd el. Hát, hagyd a francba. Átkerül és átkerülünk a dinó korába.
4: Jön egy vihar, és egy több millió évvel ezelőtti idő dimenzióba kerülnek, és ott kell, hogy boldoguljanak, és valahogy vissza kell, hogy jussanak.
3: Jaj, de izgulj!
2: És micsoda új ötlet, sose láttunk még ilyet, mi?
4: Nem, és a dinók korában, és azért az Oak Street vége, mert az Oak Street végén ér véget az ők is

0: Van,
1: tehát Nolan már csak akkor is meg kell nézni, ha nem olyan jó a sztori, mert a Christopher Nolan az
2: látvány biztos, hogy mindent fog mondani. És tudjátok, mi történt? Elkezdték venni a könyvet. Ez tök érdekes. Nem történt még ilyen, hogy történelmi sztorit földolgoztak filmmel, és most a valami ilyen könyvkiadós cuccot olvastam, és azt mondták, hogy elkezdték venni.
1: Hát te tudod, mert most végre megértetted, hogy mit nem értettél 14 évesen.
2: Basszus, újraolvasom.
1: Érted? Újraolvasom a 14 évesen. Ki az Isten érti 14 évesen a Odüsszeiát, érted? Ki elolvastatták vele, mit kötött?
0: Mit olvastattak el? Nem olvastattad el. Az Iliász meg az Odüsszei, ez a kettő volt, amit meg kellett tanuljál. Ennyi, de senki nem
1: tudta, hogy oda bemegy onnan, kijön ott valakivel, megy onnan, hazajön ott, ezt nagyjából ezt így tudtad.
0: Azt se tudtuk, írja.
1: És látványos? Biztos látványos.
3: Nagyon látványos.
1: Jó?
3: Én a trailerit láttam.
2: Nem csak a gyerekek voltak, ők nagyon megdicsérték.
3: Elképesztő.
1: Visszajövünk most már lassan vidékről, így el Budapest felé, tehát a fővárosba, és akkor beportoljuk.
3: Ezt kötelező IMAX-ben nézni, tehát az arénában van.
1: A moziba azért nem adnak ilyet. Hát azért ott aztán más filmek vannak. Nem, ez IMAX-be kell.
3: Abszolút, arra forgatta, és abba kell megnézni. Tehát
0: annyira, hogy még teltházas, még most is valaki mesélt, hogy IMAX-be szeretett volna jegyet venni, azt gondolta, hogy senki nem lesz, és ehhez képest nem kapott.
3: Hát egy IMAX van ugye az arénába, tehát én úgy tudom, legalábbis. Igen, nincsen máshol IMAX-ünk, az az egy van, igen. Tehát, hogy azért teltház,
2: mert... Szegények vagyunk.
3: Nagyon különleges technológia, meg vászon, meg egyebek, aha.
1: De akkor Anna, ajánlok neked még valamit, Netflix. Jó? Ricky Gervais, ugye angol humorista, óriási stand-upos a csávó, írt egy, csinált egy animációs kisfilmet, macskákról szól. Alvilági macskák üldögélnek a sikátorokban, az aluljáróban, 4 vagy 5 macska, és kalandoznak.
3: Na,
1: nézd meg. Ez egy 4-5 részes mini animációs sorozat, a Ricky Gervais humorista a főszereplő, mint hang, és ő írta, tudod, a nagyon szabad szájú, mindent szabadon kimondó, legszabad szájú humorista és stand-upos, aki létezik. Jó. Nagyon szeretem, ő már ugye játszott színészként sorozatban, így csak a macska az egyik macskának a hangját adja, de mivel animáció, és mivel macskák így mindent kimondhatnak. Hát ki is mondanak.
3: Ki
1: is mondanak mindent. Nagyon szabad szájú, nagyon jó. Meg nem mondom, mi a címe.
3: Nem baj, rákeresek,
1: jó, Ricky Gervais, macskák, megfogni. Te szeretni fogod, érteni fogod. Teljesen beteg. Teljesen beteg. Irreálisan beteg. De én szeretem az
0: öreget. Figyeljetek, ez létezik, hogy az egyik hallgató írja, Dávid, hogy már Nolan is puha, fek a csaj, szép Helena.
1: Jaj, ne, na jó, köszönöm szépen, itt csekkoltam ki az Odysseusból. Tényleg? Jaj, ne, a Nolan ilyet csinál.
0: Hát, ezek szerint.
1: Na, ő se baj. Nekem se veszem föl többet a telefont. Tényleg?
0: Hát úgy tűnik.
1: Nem hiszem. Csak nem feküdt le ennek az egész őrületnek. Szép Helénát berakta egy fek a csajra. Uh-huh. Lupita Nongoyongo alakítja Szép Helénát.
2: Lupita?
1: Lupita Nongoyongo. Hát a Lupita Nongoyongo, már csak a neve alapján elmondom, hogy olyan fekete, mint az éj. Érted? Az viszont biztos, hogy fekete.
0: Hát ő az.
1: Üsd be a Lupita Nongoyongót.
0: De most meg is néztem.
1: És? Igen.
0: Hát ő nem fehér. De hát most...
2: Nem.
0: Hát de most valóban, nem, jól, hát okay.
1: Valóban nem. Na, hát ezt jól láttad, hogy ő akkor tényleg nem fehér. És akkor ő, most én látom őt, igen. Uh-huh. Ő azért, hát ő azért nagyon sokáig.
2: Ő nem fehér, nagyon
1: jó mondtad. Nagyon-nagyon fekete. És ő lett Szép Helena.
0: És ő így Szép Helena, ahogy ezen a képen látom?
1: De ez akkor ilyen produceri nyomás lehet? Vagy ilyen hollywoodi BC és
3: politikai
1: korrektség?
3: Hát szerintem azt mondták, hogy vagy elzárjuk a csapokat.
1: Vagy így, vagy Szép Helena fekete
3: lesz. Vagy nem csinálsz te IMAX-be semmi, barátom.
1: Lószar se fogsz forgatni. Egyébként, mint Matt Damon, mint Itaka királya, és nekem azt is ízlelgetnem kellett. Nem?
3: Hát...
1: Tehát, hogy el tudom képzelni oda, nem tudom én valaki tök más, hogy Matt Damont itt a királyként, Odysseusként, azért úgy ízlelgetted egy ideig, amíg azt úgy gondoltad, hogy ez úgy de jó lesz. Aztán persze biztos szétkokszolta magát, kigyúrta magát, és nagyon jó. Nem?
0: Hallod, de figyelj, Christopher Nolan új filmjében különleges feladatokat, nem csak Helénát, hanem nővérét, Klütai Mésztrát is ő alakította.
2: Azt a mindenit. Egy dupla gázsi.
1: Két fehér nőt alakított, egy fekete, látod?
3: Ezért futottam.
1: Már pedig így lesz, 3 fehér nőt eljátszik a feka, és akkor csináltad IMAX-t, és akkor mondtanul, hogy akkor eljátsza.
3: Akkor eljátsza.
2: Hát, ha ez az igény, hogy ez az Achilleus meg egy Manusz Gágyi játsza.
1: Na.
0: Most mi?
1: Achilleuszt, igen?
2: Igen. Keres rá, itt írja a hallgató.
0: Manusz Gágyi. Manusz Gágyi.
1: Odysseus játsza Matt Damon. Oké, még valahogy megízés. Szép Helénát játsza, fehér Szép Helénát játsza, egy fekete, akinek van egy fehér testvére, azt ugyanaz a fekete játsza, és egy Manusz Gágyi játsza
2: Achilleuszt.
1: Hát ez... Nem biztos, hogy meg akarom nézni ezt az Odysseust ebben a formában.
2: Tárgyított a látókörön a csávó.
1: Igen. Szóval, hogy egy nő játsza Achilleust? Ezt akarod mondani a Manusz Gágyival?
2: Nem, hanem, hogy egy a, többen

0: azt írják, ja. Én nem tudom, hogy...
1: Na, tedd helyre a dolgokat, igen.
2: Az Elio Page, ő lett? Az Esernyő Akadémia, meg a korábbi Christopher Nolan, az Eredet című filmben, ott még nő volt, csak aztán félúton ugye rájött, a főszereplő lány, fiatal Elia Page-nek hívták.
1: Igen, rájött, hogy ő szeretne férfi lenni.
2: Hogy ő férfi szeretne lenni, vagy ő férfi, és aztán férfi is lett. Aha. És akkor ő Achilleus.
1: Ő lett Achilleus.
0: Ezek hát... szerint.
2: Jó.
1: Hát milyen világot hát élünk, annácskám? Elmünk egy kicsit Szabira, azt már magunkát játszak.
3: Nézd oda.
1: Hát mire mi szőszít a lehelpiacról, meg lecsóbefőzés,
3: hogy már magunkát. Rá se néztem a szereposztásra.
1: Így még mindig akarod nézni?
3: Hát hosszú lesz a 3 óra. Nem azt mondom.
1: Ugye mondtam én neked, hogy azért már van más. Van más film a moziba, érted, mint ez a itt aztán. Ez a
3: hát ez nem, hogy a Csalabádé.
1: Van ebben mindent.
3: Ennyi most már gyerekek. Csak azért is megnézem.
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Véradókat várnak Somogyban, sportnapot tartottak a gyermekdiabéteseknek. Folytatódik a hőség. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Somogy vármegye több településén is szerveznek véradást a héten. Szerdán két helyen, a Hunyadi utcai kultúrházban délután várják a donorokat. Csütörtökön Marcaliban és Csurgon lehet vért adni, pénteken Kaposváron a Talián Gyula utcai területi vérellátóintézetben délelőtt, Szennában pedig délután tartanak véradást. Donornak az jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A jelentkezőknek személyazonosító igazolványt, lakcímkártyát és tajkártyát is magukkal kell vinniük, olvasható a kapos.hu oldalon. Sportnapon vettek részt a Somogy vármegyei Kaposi Mór Oktatókórház gyermekdiabétesz ambulanciájának gondozottjai és családtagjaik. A programnak a Zselicben található ropoi pihenőhely adott otthont. A résztvevők mozgásos és játékos feladatokon, valamint szórakoztató tudáspróbákon vehettek részt. A rendezvény lehetőséget teremtett arra is, hogy a diabétesszel élő gyerekek és családjaik kötetlen környezetben találkozzanak, közös élményeket szerezzenek és kikapcsolódjanak. A programot erdei környezetben tartották, így az aktív időtöltés mellett a természet megismerése is szerepet kapott. A sportnapról a Sefag Erdészeti és Faipari ZRT számolt be, írja a kapos.hu. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról, különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt, mondta a rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Termék Tanács elnöke.
2: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot.
1: Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Legtöbb 28 fokot mutathatnak ma a kijelzők Kaposváron és a környéken, a meteorológusok pedig arra figyelmeztetnek, hogy kettős fronti hatás várható, egyrészt sok napsütésre számíthatunk, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő, a jelzések alapján a következő napokban csapadék még nem jön, majd szombaton jöhet futózápor.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Indul a műsor, ami kimossa a csipát az emberek szeméből. A stúdió

0: Sebestyén, Böll lesz a falész, Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, jó reggel, 6 óra után 17 perccel, hello Juli,
2: hát,
1: hello Feri,
3: Julcsa, hello, szevasztok!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
3: Micsoda, nagyon kellemes idő van.
1: Nagyon,
3: már.
1: Nagyon,
3: gyereke, 12
1: nagyon.
3: 12 volt tegnap reggel, ma 20.
2: Nagyon kellemes. Délután megjön a 34, és azt hallgattam, vagy azt olvastam, hogy jövő héten a augusztus utolsó napján délután még 30 fok, viszont reggel 9-11 fok. Úgyhogy.
3: Mennek iskolába, szívem, hát ez van.
1: Ilyen csak le.
3: Szeptember 1-e, érezzék a terhet, érezzék a terhet. Egyébként is egy csomó könnyítést kaptak az iskolások, most láttam.
2: Mit?
3: Hát megírták, hogy mik a szünetekben.
2: Több szünetek lesz most.
3: Több a szünet, kevesebbet kell tanulni. Hát azért, na, legalább hideg legyen nekik.
2: Osztálykirándulásra kezdik.
1: Igen, elindulnak osztálykirándulni a hűvösben, mert jön a hidegfront, de még ezen a héten, gyerekek, ezen a héten még jó idő. Gyorsan egy-két SMS, múlt héten tök szar volt minden, amíg nem voltatok, most, hogy vagytok, igazából ugyanolyan szar.
3: Szab.
1: Köszi a tippet, Balázs, rég rögtem annyit, mint a kóbormacskákon, írja Sasu. Ricky Gervais kóbormacskák bandája ajánlót, egy kétetes meg egy majdnem két éves mellett tudtam is nézni belőle 4 percet, de karácsonyig tuti, megnézem.
2: Na.
1: Ez Barnabás küldte nekünk. Hát most megnézem a második részt, de még nem tudom eldönteni, hogy ezt most szeretem, vagy nem, de az első jó. Ez egy animációs sorozat. Ricky Gervaisnek a kóbormacskái.
2: Ez egy film.
1: Nem, ez egy ilyen 10 perces sorozatok, ilyen 10 perces részek. Tehát megnézed, csinálsz, amit közben pont vége lecseng. A második rész, az majd Anna meghozza az ítéletet, mert mondtam tegnap. Jó reggelt, amíg Szabi voltatok, régi adásokat hallgattam vissza. Egyszer Csicsolina megígérte, hogyha nyer, a Tisza haza költözik. Nem hívjátok fel, mikor fog költözni? Üdv Péter Miskolcról. Ezt megígérte nekünk, tényleg?
2: Igen. Ezt tudod, mikor volt? Akkor, amikor még a Rinából olvasott, és szerintem akkor tett egy ilyen felelőtlen kijelentést, hogy akkor, hogyha esetleg a Tisza behúzza, akkor ő hazajön.
1: Akkor jön a művésznő.
2: Na, hát akkor kérjük.
3: Nem biztos,
2: számom.
3: Hogy kell az nekünk az egyébként.
1: Igen, ez egy jó kérdés.
3: De biztos, hogy kell ide.
1: Kell az nekünk,
2: nyerünk, igen. Mi azzal, ha Csicsolina hazakövetődik.
1: Igen. Hol van a nagyasszony? Kérdezi valaki. Eszter még itt dolgozik? Kérdezi egy másik hallgató.
2: Itt dolgozik, van. És holnap jön, és
1: Nagyon komolyan csinálja, mert hogy Szabi után bevállalt egy 2 napot, úgyhogy szavunk se lehet.
3: Igen, és az se hétfő kedre, tehát ne úgy rögtön jönni kelljen.
1: Lápihen még egy kicsit, hangolódik.
3: Gyerekek, okosan kell élni.
2: Dolga van.
3: Tudjátok.
1: Ja. Persze, nem, minek megfeszülni, nem?
2: Nincs
1: nem szabad.
3: Hát persze, ha így is megy.
1: Így kell ezt, így kell csinálni. Múlt héten nyertem Dastrophy jegyeket, én nem tudok menni, és ismerőt sem találtam. Találtok valakinek, akinek átpasszoltam őket, persze, Ajcsiba. Persze, Bence, meg még vásároljunk be neked, nem? Tehát, hogy nyertél jegyet, azt csinálsz, amit akarsz, nem izé vagyunk, szeretet otthon, meg megoldó képlet.
2: Ne szórakozzál, tudod, hogy ez micsoda érték egyeseknek?
1: Nem érdekel.
2: Nem
1: az apukájuk, meg az anyukájuk vagyunk, meg
3: adtuk a jegyet.
1: Oldja meg, felnőtt ember.
3: Okay. A Julinak tudtok írni, jó? A Juli Insta oldalára.
1: Juli Insta oldalára.
3: Írjatok.
1: Fazekakat, edényeket. Mindenféle lámpákat, infravöröseket.
3: Úgy kezd, hogy hashtag zsibvásár. Jó? Tehát hashtag zsibvásár. Drága Juli, szükségem van a mitén jegyekre. 1-2. Okay.
1: Van egy alig használt szepter lámpám. Egyszer infrásztam vele. El tudod nekem adni 4 kilóért. A 3 kiló az se baj.
3: Jó? Minden mehet Julihoz.
1: Ezt tessék megoldani erre, se kapacitásunk, se lehetőségünk lenne igazából, de nem tereljük ezzel Annát, van elég dolga. Nyersz valamit, megkapod, átveszed, azt se lesz, amit akarsz. Jótékonykodni pedig otthon jótékonykodjál. Ha meg nincs barátod, meg családod, az meg akkor te hibád.
2: Gondolta, hogy felajánlja valakinek.
1: Nem szeretem az ilyen kispolgári jótékonykodást.
3: A jótékonykodást csináld nagyba.
1: Csináld nagyba, vagy old meg a jegyeidet. Így van. Igen. Nem kell itten hamiskodni.
2: Úgy van, Balázs. Hamis.
1: Igen. Na gyerekek, egyébként mi újság?
3: Egyébként csend, nyugalom, visszaállás a hétköznapokban. Edzés?
1: Edzés
3: mi
1: volt.
3: Volt edzeni?
1: Én voltam tegnap.
3: Te is jó? Én is, akkor már ketten vagyunk. Juli?
1: Átmozgató jelleggel.
2: Nálunk, mi vettünk egy evezőpadot, és én azt használom minden második nap. Minden
1: Úristen.
2: Második nap leevezek egy ilyen 5-6 kilométer.
1: Most mondom neked, október 1-én lesz az utolsó, hogy beleültél, ha nagyon optimista vagyok, akkor...
2: Nem, ez április óta megvan, és
1: április óta elvezel?
2: Aha, igen.
1: Le a kalapba. Ezt jobban bírod, mint gondoltam. A különböző fellángolásaidat. Ez most egész komolynak tűnik, akkor, hogy már 3 hónapja elvezel.
2: Van a szobabicikli, amit ugye mindenki nagyon lelkesen megvásárol, és egy idő után ruhafogas lesz belőle, de ez az evezőpad, ez egy fasz a dolog. Ez jó.
1: Annyi, hogy bika hátatok lesz, semmi más nem, de olyan hátatok lesz, érted, hogy a Ferihegy le tud rajta szállni, de arra tökéletes.
3: Jó csinálja, a lábat is edzek.
2: Igen, egyébként popsit, és szeptembertől újra box. Eldöntöttem, na, visszamegyek. Na,
1: voltál egy párszor.
2: Voltam, hát ezt két hónapig tartott.
1: Na, azért mondom, hogy voltak ilyen fellángolási, otthon is újzós edzés, aztán jóga, aztán...
2: De én ezeket így variálom. És most van egy új dolog, ebbe Annát is be fogom rántani, csak ő még nem tudja.
3: Hogy örül? Már látom az arcán. Nézd meg az Annát, milyen boldog lett.
2: Ez lesz az én ajándékom neki, csak még nem tud róla.
1: Na?
2: Elmegyünk sellőúszás tanfolyamra.
1: Az jó?
3: Jézusom.
1: Úristen, de hogy nem Annának hívnak.
3: Az, amikor felhúzol a lábadra egy ilyen farkat.
2: Fel.
1: És lefele merülsz.
3: Lesz.
1: Ja, csak táncolsz a vízbe.
2: Nem, rendes hableány. Workshop.
3: Hableány workshop.
1: Mondom, hogy nagy a baj. Nem hiszitek el. Tényleg mondom, higgyétek el, hogy nagy a baj. Nem értitek? Higgyetek nekem.
2: A Hajós Alfréd utcadában vannak ilyen programok, vannak tanfolyamok, meg vannak ilyen egyalkalmas események.
3: Azt mondja, na miért én? Miért?
1: Mondd meg, hogy van élete. Te élsz, te jól érzed magad.
4: Figyeljetek, jó reggelt. Hát figyelj, most, hogy mondjam, eddig megvoltam úgy, hogy sellő nélkül éltem az életem.
2: De nem tudtad, hogy mi hiányzik, úgyhogy októberben befoglaltam egy időpontot. Isten. Elmegyünk, kapunk sellőúszonyt.
4: Gyönyörű lesz.
2: Megtanuljuk, hogy kell vízzel emerülni, sellő módjára úszkálni,
1: kinek a Porsche Cabrio a kapuzárása, kinek a menopauza. Ezek igen, ilyen dolgok sajnos, ez így működik.
4: Csillogós pikkelyünk.
1: Ugyanúgy megőrültök, mint mi, csak ti sellőúszásra mentek.
2: Kagyló felsőnk és csillogós pikkelyes úszó alsó.
3: És igen, már látom a 2,5 méteres vízbe, hogy ezek ketten elsüllyednek.
2: Megtanítják, hogy hogyan kell kint a parton mozogni, mint egy partra vetett hal.
1: Így fogtok így vergődni, így az úszonyba, így haladni, mint a balin, amit így kifognak a Balatonba, és így vergődik a stégen.
2: Igen, igen, magunkat a vízbe, és ott megtanulunk ilyen nagyon kecsesen így hullámozni így a víz alatt, és úgy hagyni.
4: A nagyon kecsesentől félek egy kicsit.
1: Esetleg... De ha nem hullámzol jövőre nekem a Balatonba egy kicsit,
4: jó.
1: Siófokon, a Szabadstrand mellett.
4: Igen, sokkal jobban tudnék hullámozni Maldivon, csak mondtam neki, hogy
1: jobban is állna. A sellőúszás jobb Maldivon, mint Balaton, ez igaz. Kilitin se rossz, Balaton sóstó Kilitin, de
4: nem rossz, de
1: megmondom őszintén, hogy nem rossz.
3: Az, mert nem bírjuk kivinni a farkad.
2: De a Maldivig.
1: Be tudjuk hallgatni. Ezzel én is így vagyok. Nagyon nehezen viszem ki a farkam. Mindig veszek neki egy plusz egyet, hogy elférjek.
4: 3 daiquiri után úgy lehozom, Balázs, hogy öröm lesz nézni.
2: Magára rángatja a sellőúszonyt. Azt elmerül. Csináljuk majd egy gyönyörű képeket a víz alatt.
4: Ó, de szép lesz.
1: Na jó. És még csak kedv van, gyerekek, érted? És sellőúszony tanfolyam. Mi lesz, ha még bejön pénteken? Tehát, hogy mi történik még itt?
2: Ez egy októberi projekt, úgyhogy erre még rákészülhetsz lelkileg.
1: Pont van egy hónapot szorongani. Tehát pont arra jó, hogy egy hónapot még szorongjál rajta, hogy mikor kell sellőzni a Komjádi úszodába egy ilyen unatkozó íz és sellőtan folyamon, bokáig érő gombás vízbe, 38 fokban vergődni 3 taknyos gyerek mellett, akik éppen a fikát tanulják, fújják ki az orrukat, 8-as pályán tanulják a pillangó úszást, érted, úgyhogy az egyik íz kijön, és ilyen tudod, két oldali bajusz fika van az orrán, és a Pistike, ne fújd a medencébe az orrot, ti meg ott nagyon sellőztök. Aztán eztek egy pucskockát 600 forintért.
4: Mit csinálnak a nénik?
1: Ne nézz oda, Pistike! Üsszál még egyhoz, töröd le a taknyod az orrodra.
2: Van tanfolyam gyerekeknek, és van kifejezetten felnőtteknek.
1: És te gyerekre mentek.
2: Ja, felnőttre megyünk, és állítólag van egy ilyen melegvizes medence, tehát, hogy
1: mondom, nem a melegvizes medencét.
4: Úristen, ott fog ülni 3 papa sakkozva.
2: Nem fogunk cidrizni.
1: Csör, köröm, bőrdarabokot úszkálnak közben.
3: Ezt nem hiszed el, ezen tényleg egy csomó ember van.
1: Hát
3: ellen
1: tudod,
3: nők a 4 méteres, csak mondom, hogy 4
1: mindenbe
3: méter
1: belekapaszkodnak,
3: a víz,
1: hogy lassítsák az időmúlását.
3: És alfarkat húznak maguknak.
2: Hát mint az Ariel, úgy fogunk húzkálni a víz alatt.
1: És már úgy jöttek ki az öltözőből, miközben a bácsit húzza fel az úszósapkát. Ti Csivát! Csapatjátok ki a komjárniuszodában, de jött az öbből még a folyosón, hogy ahogy szárítják a gyerekek haját közben, ti ott nagyon sellőztök már?
2: Én szerintem kint a parton kapjuk meg, és ott kell majd valahogy belehúznunk magunkat.
1: A megvan, megvan az uszony. Megvan az uszony. Ráírva, hogy T2-es raktár, komjádi úszoda, tudod, kispesti szállító egység, tudod, egy ilyen gumiszagú valamit majd ott megkaptok. Júj, de jó.
2: Ez csillog, villog, ez flitteres, ja, ez nem egy ilyen béna izé, nem egy műanyag vacak, hanem kívülről csillog, villog.
1: Vásd valóra álmaidat, és fedezd fel a tenger csellőként, hát beszarod.
3: Látványos víz alatti sellő trükköket fogsz megtanulni.
1: Mindezt gyere a Kőbányai Kozma utcai úszodába. És ússzál egyet, nagyon
4: jó. Van sellő búvártúrák, tehát szerveznek olyanoknak búvártúrát, akik már ezt a tanfolyamot kijártak.
1: Na várj, igen, ez Horvátország a Rapszigetén, ez valami, hát mondom, kicsit az olcsó verziót. Az olcsó verziót kapott, hallott, Feri, van Horvátország Rapsziget.
2: Van olyan is.
1: Hát ez a Komjádi lesz.
2: Nem, ez innen indul, a Komjádiból indul, ott megtanuljuk az alapokat, ha tetszik, akkor tovább megyünk a tanfolyamra. Ha még jobban tetszik, akkor elmegyünk a Rapszigetére, és ott majd fotózkodunk víz alatt.
1: Hallod, de azért a pad is normális. Akik egykoron ezek
3: csinálja.
1: Normális búváriskola voltak, most már padi sellő tanfolyam. Az egy amerikai búvár szervezet a padi, hát ezeknek is elment az esze. Érted?
3: Egykor szebb világot megérszoktatók.
1: Nyitni kellett. Nem hát volt elég, hogy...
3: Ha azért nem jössz merülésre, akkor gyere sellő tanfolyamra.
2: Ide figyelj, van egy csomó kislány, aki hercegnő akar lenni, és van egy csomó nagylány, aki meg hablány akar lenni.
4: Nem jó. Akartam, de így alakult, Balázs.
1: Sodródni kell. Tudod, ez úgy van, sodródni kell. Amit az élet dob, mindent el kell fogadni. Most már nem ugrunk el semmi elől. Ez így, amit hozza az élet, abba bele kell menni. Erről szól a felnőttkor. Na jó van, hát fotókat kérünk azért majd.
2: Mindenképpen. Ez azért barom jól, az azért lesz, hogy nekem például jó ez a tanfolyam, mert én például utálom, ha vizes az arcom.
3: Az jó. Az szerintem az jót választottál.
2: Ezt nekem találták ki.
1: Víz alatt lemenni, nagy levegővel,
2: pici
1: fuldoklás, följössz, megijedsz, visszanyomnak, megillemész, följössz, kicsi pánikrom, te ilyet, abszolút te vagy.
2: A lába van kötve.
1: Be van kötve a lábad, nem tudsz mozogni, húzd le a 20 kilós műanyag farok, megtelik vízzel, szerintem a te sportod.
4: De valami szép smink is kell, akkor ilyen vízi.
2: Lesz,
1: de úgy, hogy az első 5 percben leállzik, és így megcsúszik a szemspirálot. A szempirálot egy kicsit megcsúszik, a rúzsod elkerődik. Kijössz a vízből, és
3: nyomorultul.
4: Apa, ez egy mélytengeri lámpás hal.
1: Jézusom, ne nézz oda, kisfiam, ne nézz oda. A néni sellős játszik. Na jól van. Hát így hát vagytok ti kedden.
3: Nagy ajándékok vannak. Nagy ajándékok.
1: Ezt képest én csak alkoholizáltam tegnap este. Na, tehát, hogy tessék, érted?
3: Hát itt élni.
1: Nagy tervek vannak, ehhez képest én csak iszogattam csendesen. Hol vagyok én ehhez?
2: Nem tudom, melyikünk járt jobban.
1: Hol vagyok én ehhez? Na jó, van, megyünk gyerekek, jelentkezzetek játékra, jó? 7:30, aki játszana, írjon nekünk, mi pedig már is itt vagyunk a hírek után.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz.
0: A rádió egy legújabb őrülete visszatér.
6: Jön.
0: Újra jön a rádió egy konténer.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
9: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
10: Világmárkák, világra szóló áron.
11: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
12: Igen.
11: És ez?
12: Igen.
13: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
12: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri Autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
14: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
15: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
16: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési ing. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
17: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Van egy visszatérő álmom, minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
19: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
20: Reklámot hallottak.
21: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Természetes anyagokkal ismerkedtek a gyerekek Szennában. Újra kinyitotta a Csíki Gergely Színház jegypénztára. Folytatódik a meleg idő. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. 17 gyermek vett részt a Szennai Skanzen sárból, fából elnevezésű táborában. Az egyhetes program során a résztvevők megismerkedtek a természetben megtalálható alapanyagokkal, valamint azok hagyományos felhasználási lehetőségeivel. A gyerekek nem csak elméleti ismereteket szereztek, hanem saját alkotásokat is készítettek. A foglalkozásokon egyebek mellett sarat, fát és más természetes anyagokat használtak, miközben a régi falusi építési technikákról is kézműves módszerekről is tanulhattak. A tábor célja az volt, hogy élményszerűen mutassa be a természeti környezet értékeit, valamint közelebb hozza a fiatalokhoz a népi kultúrát és a vidéki élet hagyományait. A programot a közelmúltban tartották, írja a kapos.hu. A nyári szünet után ismét személyesen is megvásárolhatók a jegyek és a bérletek a kaposvári Csíki Gergely Színházban. A teátrum jegypénztára mától hétköznapokon reggeltől délutánig várja a közönséget. A nyári zárvatartás idején csak az internetes jegy és bérletértékesítés működött, mostantól azonban ismét lehetőség van a helyszíni ügyintézésre is. A nézők a pénztárban tájékoztatást kérhetnek a 2026-27-es évad előadásairól, a szabad helyekről, valamint a különböző bérlet konstrukciókról. Az online értékesítés továbbra is elérhető marad. A Színház társulata közben már az új évadra készül. Az előadásokkal és a jegyvásárlással kapcsolatos részletes információk a Színház honlapján olvashatók. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania, így például a főzés megkezdését is kötelező előre bejelenteni, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztály vezetője.
2: Magánfőzőként párlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyag készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő.
1: Legtöbb 28 fokot mutathatnak ma a kijelzők Kaposváron és a környéken, a meteorológusok pedig arra figyelmeztetnek, hogy kettős fronti hatás várható. Egyrészt sok napsütésre számíthatunk, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő. A jelzések alapján a következő napokban csapadék még nem jön, majd szombaton jöhet futózápor.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Na, itt vagyunk, jó reggel. Micsoda zene, micsoda újítás, micsoda lendület. Ja, nem. A 3-7 lesz pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Drága hallgatók, ma hívjátok Topit a 20-ason? Hívjuk. Foglalkozunk a Gripennel, a katapultálással, annak a menetével, a G-hatásokkal, meg utána járunk egy kicsit, hogy dönt a pilóta mindent. Ugye biztos mindenki hallotta, ha valaki nem, tegnap ugye lezuhant egy Gripen, és a pilóta hősiesen elvitte még lakott terület mellől, meg katapultált, sérüléseket szenvedett, jól van, kórházban van, a gép az nyilván felújításra szorul. Ma műtik?
2: Újra kell festeni.
3: Igen, ma műtik.
1: Igen, egy tisztasági festés.
3: Hát az szerintem oda van, azt apróba, ócskavasba még át tudod venni. Ami viszont érdekes, hogy ugye ezek a gépek ilyen gyakorlatot hajtottak végre, egy-egy elleni küzdelemnek hívják ezt. És hogy ezen voltak éles fegyverek.
2: Nekem is ugyanez jutott.
1: Hát ez igen.
3: Hát de miért raksz rá? Mindenket ki akarod lőni, ízi Kovács Honvédet a másikba?
1: Hát lehet, szerintem lehet, hogy ennek majd megkezdjük a Topit, én nem tudom, technikai oka van. Aha. Hogy az éles fegyverrel más a súlyelosztás, hogy az tudod, hogy azzal gyakorolsz, hogy az legyen megpakolva, legyen megterhelve, olyan súlyú géppel repülje, de azt föl lehetne rakni az itomtéglát. CO-palackot, vagy itomtéglát, nem tudom, hát ezt majd a Topit megkérdezzük.
3: Nekem csak így ez volt az első, olyan érdekes, hogy azért ez lakott terület fölött is megy meg. Mi a francnak tesznek rá ilyeneket? Jó.
1: Aha. Na, Topi, ez egy jó kérdés, hogy miért van rajta.
3: Megvan még a 20-as száma, vagy csak a másik?
1: Csak a 20-ason lehet hívni. Internet alapon Topi csak a 20-ason, úgyhogy hívjuk. 8 után megnézzük majd, hogy mi a helyzet. Tegnap azért ez nagy kört futott mindenhol, hogy azért nem szoktak ezek a Gripenek csak úgy itthon lepotyogni azért. Régóta itt vannak, régóta szolgál velük a Magyar Honvédség, de hogy nem nagyon hallott, hogy úgy lepotyognak.
2: Úgyhogy azt hiszem, hogy 3 ilyen baleset volt. Volt egy év, amiben 2 is.
1: Igen, mígekkel talán, de Gripen nem. Gripen volt, igen.
3: Ugye a Topi még miggel katapultált, utána azt hiszem volt még egy miges eset, és utána már a Gripenek jöttek. Hát figyeljetek, azért ez egy technológia, ugyanúgy, ahogy egy autó is meg tud hibásodni, egyértelmű, hogy ez is meg tud, csak ez egy veszélyesebb sztori.
2: Hát igen. 2006 óta vannak itt Magyarországon.
1: Ja.
2: Most, nem tudom, hogy egyébként egy Gripen, hogyha egy 20 éves Gripenről beszélünk, az mennyire...
1: Hát kérdés, hogy ezek a svédek, ezek hogy újítgatják? Úgy vannak, mint a szabbal, hogy jó, az elmegy sokáig, azt nem tudom, hogy nyilván van ennek egy évi repülési órája, meg karbantartása, meg kötelező szervize, persze nyilván ez szigorú.
2: Most van-e benne légkondi?
1: Dogfight, így nevezik az 1-1-et, Peti küldte nekünk. Na, ezeket akarjuk megkérdezni. Egyetlen a katapult is egy barom izgalmas dolog, hogy az hogy hozza meg azt a döntést a pilóta, mikor katapultál, milyen erők hatnak rá. Szóval tök érdekes az egész. Úgyhogy beszélünk majd. Topival, de csak a 20-ason, nem Anna?
4: Ugye?
1: Csak a 20-ason. Topi csak a 20-ason, nem, hogy elhívhatjuk, igen.
2: Minden idők legszűrális.
1: Az óriási. Óriási volt, igen. Ha már a levegőben van, és riasztást kap, akkor egyből tudjon menni. Hát gyerekek, itt mennyi vadászpilótánk van nekünk, oda néz. Ez még az éles fegyvere vonatkozik, hogy ha közben kap egy riasztást, akkor tudjon menni.
3: De hogy ne kelljen még leszállni, fölpakolni.
1: Laikus, nem tudjuk, nem. Tehát ez nem biztos, de el tudjuk fogadni ezt is, hogy ezt is meg fogjuk kérdezni. Ha beválik, akkor itt sok pilótánk van, aki ért a repüléshez, gyerekek. M3-os bevezető Budapest felé motoros személyautó. Ezt Dávid küldte nekünk, köszönjük szépen. És igen, ennyi.
2: Eltűnt a tongsunaptár, nem tongsunaptár.
3: Áll,
2: a
3: jó.
1: Amit szeretnétek, gyerekek. Zsül előszedi egy pillanatokon belül.
3: Hiányzik, Juli, ezt azért dobod be, mert téged érdekel, mert hogy hallgatók hónapok óta
1: nem kérték.
2: Nem, csak voltak rituáléink, voltak szokásaink reggelente.
3: Jó, hála például, Istennek, hogy elvesztettük ezeket.
1: Mondom
2: egy időben szörpikésztünk is, nem akarlak erre téged.
1: Igen. Azok még a bátor idők voltak.
2: Lenne is apropója, de... Na, én nem mondok semmit.
1: Akkor elmondom neked, hogy lezárásnap és kecske.
2: Köszi.
1: Na. Jó, tehát hogyha ja, ez jobb, akkor egy lezárásos kecske nappal indulunk.
3: A kecske az hogy jön ide? Tehát, hogy milyen kontextusban kell használjuk a kecskét?
1: Mindig adnak a tongsú naptár, ad valamilyen állatot is. Tehát, hogy fémnap, kecske.
3: Jó, de étel vagy szex?
1: Ez egy jó kérdés, igen. Mit csináljuk?
2: Kinek mi?
1: Igen, tegnap lóma, kecske és lezárásnap. Tegnap elkezdted a start nappal, ma már zárod is a lezárás nappal.
3: Nem volt hosszú a lendület.
1: Na tessék, én vasárnap akarom abba hagyni az alkoholizálást, és az hosszú távú sikernap.
2: Igen.
3: Tessék.
2: Azt hittem, hogy startnap.
1: Nem, inkább abba hagyom pénteken a sokszorozó nap, és akkor hétfőn már el tudom kezdeni újra. Startnap a vasárnap, igen.
2: Kitart egy pár napig.
1: Lezárásnap, ma kéne abba hagyni. Meginni az utolsó Vladimirit Balatonon.
3: Aha.
1: Fölajánlani a Balatonnak az utolsó kortyot, és azt mondja, hogy vége!
3: Ennyi volt, köszönöm, jó volt a nyár.
2: Mert megint meg vagyok hívva estére.
1: Így van, mert este megint dolgom van, úgyhogy ez nem fog megtörténni. De a hosszú távú sikernap a vasárnap. Na.
2: Ne ígérj olyat, amit nem tudsz betartani.
1: Na, azt nagyon kíváncsi vagyok egyébként. Hogyha megiszom.
3: Zavar most, hogy tehát te most egy kicsit így alkesznak gondolod magad a nyár
1: igen.
3: után?
1: Igen.
3: Na, ez az,
2: meg vagyunk. Zavar.
1: Minden nap iszom.
2: De nem zavar.
1: Ne, de hát engem, hát miért nem, zavar? Hát,
2: ezt a
1: zavarja zavar? A körülöttem élőkedni, hát ne engem zavarjon, hát zavarja azt, aki velem van, ért. Engem nem zavar. Hát.
3: Akinek a kertjében hánytam, az zavarja.
1: Azért iszom, hogy én se legyek zavaró, érted? Ha nem innék, nagyon zavaró lennék, így elcsendesedek, és akkor el vagyok.
2: A gyerekek lassan már meg sem ismernek józanul.
1: Nem, ők nincsenek ott.
2: Ja. Nem, hát csak látják a végét.
1: Ja, látják a végét, hogy átesek a szúnyoghálón. Igen, igen, igen, azt látják. De meg akarom nézni, hogy mi van. Tehát, hogy ez rendes alkoholista lettem, vagy csak ilyen szalonalkoholista, tudod, aki úgy elengedi ezt az
3: hát
1: egészet.
3: Eddig minden nyáron szalonalkoholista voltál, úgyhogy...
2: De most belehúzott. Most
3: is.
2: Most ez egyébként rendhagyobb volt, mint az előző?
1: De erősebb volt a mennyiség. Akkor meg a rendszer, tehát tényleg volt benne rendszeresség. Hát gyerek, oda kell figyelni, nem? Hát,
2: a rendszeresség a 0-24.
1: Hát nem vagyunk ki napot.
3: Vagy csinálod, vagy
1: vagy rendesen csinálod, vagy nem. Csak ez a két napon, de egy fröccset. Hát ez a kezdőként.
2: Ez nem száraz november lesz, hanem száraz szeptember.
1: Száraz, megnézzük a száraz szeptembert, igen. Itt van a játékosunk, Haló Gábor, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
3: Hello, hello. Merre, hova, mit csinálsz, mi van veled?
4: Éppen az M0-áson haladok 60 irányába.
1: Wow.
4: Viszem a lisztet.
3: Kamionozol?
4: Igen. Hmm. Igen.
1: Lisztet viszel? Hova viszel lisztet?
4: Nem tudom, hogy elmondhatom-e. De igazából Lipóti végségbe viszem.
1: Na, mi mondhatod, persze. A Lipótiba viszed a lisztet.
3: Sütjük a kenyeret.
1: Készül a kenyér, így van. Jó van, Gábor, lisztet szállítasz. Így van. Ki bejátszanám?
4: Ferivel szeretnék.
1: Ferit választottad? Miért Ferit választottad?
4: Tessék?
1: Miért Ferit választottad?
4: Hát igazából ő is motorozik, én is motorozom.
1: Na, micsoda.
3: Igen, Balázsról lesz már most, nem mondhatjuk el.
1: Közös tények vannak.
4: Balázs is motorozik, de hát mindkettőtökkel egyszerre nem tudok beszélni.
1: Ez így van, legyen a Feri, nincs ezzel. Ma jól van. Oké, na játszatok akkor egyet, elindítjuk. Jó leszel, Gábor? Jó vagy?
4: Igen. Meglátjuk.
1: Na figyelj, 3-2-1, tessék.
3: Megálltál, Gábor?
4: Uton vagyok még.
3: Kérdezz a motorról.
4: Első körben milyen motorokat preferálsz?
3: Triumph.
4: Neked milyen motorod? Triumphod?
3: Csak és kizárólag. Neked? Te olyan hondás vagy.
4: Kavasz. Ne! Ne!

0: Hát az a helyzet, hogy kerülj ezt a helyzetet.
1: Helyes. Te is kerüljed.
2: Kész vagyunk. Kész vagyunk. Meg vagyunk, Gábor.
0: Meg vagyunk.
2: Meg.
3: Olyan volt, mint amikor a hidegvizes medencébe ereszkedsz bele, tudod.
2: Igen.
1: Ja, és igen, amikor elért a heréjéhez, akkor voltam majdnem.
2: Nem. Igen. Jól van.
0: Ott akkor már kimondom, fekete-fehér, igen, nem.
2: Gábor, hát nagyon jó.
1: Végre kiszabadult belőle.
2: Azt a mindenit. Figyelj, de mutatjuk, hogy mit nyertél. Várjál, ez van egy ilyened.
4: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 28-ai ünnepi koncertsóra a Gödöllői Királyi Kastélyban.
2: Na?
0: De jó hangzik.
2: Na, mit szólsz?
1: Mindenféle jó előadók vannak.
0: Igen?
1: Aha,
2: bizonyám.
3: Rúzsa Magdi Király Viktor.
2: Egy kis kultúra?
0: Azt a mindenit. Nagyon szuper, köszönöm szépen.
2: Hazudta Gábor. Jól van, oké, nagyon... nagyon köszi, akkor küldjük, aztán valami lesz
0: köszönöm.
2: Majd velem. Jó, köszi.
0: Köszönöm.
2: Ciao. Na jó van, gyerekek. Oké, ez egész héten van ilyen kis szép nyereményünk. Úgyhogy lehet jelentkezni. Játékra fekete férigen nemre. Jó?
3: És hét után a végére járunk.
2: Annak a bizonyos szobornak, ami most már lázban tart bennünket, Devecser felkerült a térképre, a mi térképünkre is. Tegnap ugye megbeszéltük, hogy óriási a polgármester és a tervező, vagy kik ők,
1: hát
2: mik a nevek.
1: Alpolgármester azt tervezte, és a szomszéd falunak a polgármestere faragta ki ezt a nagyon bátor, nagyon előre mutató fa szobrot.
2: Igen. Szárnyas falosz, mondhatni tulajdonképpen. És hogy tényleg az, megnéztük a szobrot, nagyon szeretjük, és az van, hogy most meg úgy néz ki, hogy eltávolították a formabontó Mohácsi emlékművet, legalábbis a tetejét. De nem voltak elég bátrak.
3: De csit?
2: De van folytatása a történetnek. Szenzációs egyébként tényleg a sztori. Ugye ez Devecseren történt, tegnap megbeszéltük. Fascinumnak nevezett római amuletteket felidéző emlékművet húztak föl Mohácsra. Tehát teljes a kavarodás. Tehát római korból Mohácsi emlékmű az 500 éves évfordulóra, mindez Szent Devecseren. István napján. Ebben mindent belesűrítettek. És ezek tényleg ilyen római amuletteket idéző fallikus szobrok, ugye? Kicsi uh-huh. szárnya van, és férfi péniszek. Hát ezekről lógtak régen a rómaiak nyak. Hát nem arra emlékeztet, ez az. Egy büdös nagy pénisz. Na most erről még beszéltünk tegnap, ugye átadták, gyerekek is voltak az átadón, és aztán a nap végén láttuk meg, hogy levették a szobornak a tetejét.
1: Egy harmada. A kupak eltűnt, gyerekek. A kupak eltűnt, az a talapzat még áll, meg az első két szegmens belőle, de a harmadikat átalakítják.
2: Na de most mit csinál Hajni?
1: Na.
2: A független alpolgármester. Devecser alpolgármester. Hol van Robi? A fakészítő. Mi van a csapattal? Hova vitték ezt a szárnyas falloszt? Ezek mind nagy kérdések, úgyhogy ennek próbálunk utána járni. De Juli csak annyit írt, hogy jó a sztoria, hogy folytatódik. Tehát, hogy nagyon szeretjük. És azt láttátok, hogy nyilatkozott a Nyárs Hajnalka?
1: Na, és mit mondott?
3: Hát ő fog nekünk is nyilatkozni.
2: Nyárs Hajnalka szoborral, ugye? Tehát ez azért a nevek is nagyon árulkodóak. Hogy
3: tényleg most egy
2: Nyárs Hajnalka készítette. Szobrod. Ő azt mondta, hogy ritkán adatik egy alpolgármesternek, hogy egy történelmi évforduló kapcsán országos ismertségre tegyen szert. Nekem most sikerült, Smiley-el. Igaz, bevallom, nem egészen ilyen kommunikációs stratégiát terveztem.
3: Iszonyú
2: jó arc. Egyébként jó arc.
3: Az.
2: Tehát nem ez a megkeseredett, ilyen szomorú, ilyen rossz hangulatú, ma pedig én önöknek nem nyilatkozom, és sajnálom, hogy gúnytűznek ebből, hanem tehát jó arcok
3: jó
2: a Devecseren.
3: Jó arc, helyes is, és egyébként vállalta, és szereti a műsort, úgyhogy amikor megkerestük, akkor vállalta a beszélgetést. Érdekes a történet egyébként, a folytatása is az lesz.
2: Van már ilyenünk? Ilyen 5 méteres köztéri alkotásunk? Ami egy... ez volt az első, vagy ez az első?
3: A 0 kilométer kő szerintem az első olyan, ami egy ilyen stilizált...
1: Ne, hát azért az szépen adja a nullát.
2: Hát ahhoz azért nagyon kell asszociálnom,
1: igen,
2: hogy én arra gondolom.
1: Neked nagyon ki kellett éhezve lenni.
2: Ez még látható valahol?
3: Mert ugye
1: ez elvitték a izéről.
2: Ez a Lánchídnál volt, de elvitték.
1: Volt a körforgalom kellős közepén át.
2: Igen.
3: De aztán kirakták oda balra. Ott van, szerintem.
2: Még mindig.
3: A sikló alatt.
1: Ja, ha a siklóért sorba állsz, akkor a jegybódé mögött meg tudod látni.
2: Nem, az van, hogy elvitték a Clark Kent térről. Én gyerekkoromban mindig ott elmentem, és ránéztem, hogy úristen, innen számoljuk a kilométereket. Ez csak eltűnt, de csak

0: Év vitéket. De 30 éve miben élek?
1: Na most, akkor lehet, hogy én is teljesen másban élek, de én úgy emlékszem, hogy ezt kirakták oda bal oldalra, a siklótól nem messze, ott áll valami talapzaton.
0: Ott áll a nullás kilométer kövünk. Aha.
1: Ott van.
0: Tényleg oda rakták. Mondjuk így ezzel a fotóval és azzal a vágással a közepén, Feri?
2: Szerintem... Hát inkább, igen.
0: Régen láttam már ilyen, gyere nézd meg közelebben.
2: Ez így néz ki?
1: Szerintem ez vélelhetetlenül. Ez nem egy nagy nulla, hallod-e?
2: Én ezt megvenném a kertbe.
0: Vágtak a közepibe egy árracsot, te így az egy kicsit tényleg hasonlít.
1: Megállsz előtte is, az egy előjáték.
0: Igen, azt gondolom, hogy
1: ez a teasing.
0: Ez így ebben a formában nagyon szép. Na jó, szóval akkor hívjuk a mi Hajninkat.
1: Igen.
0: Devecser független alpolgármesterét, igen. És utána járunk, hogy mi a helyzet a szoborral, jó? 3 perc van pontosan, 7 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
0: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
5: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
0: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
5: Nyugi, csak egy délelőtre.
6: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggelsó

0: Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
0: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
9: Sziasztok, sportarcok!
10: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
11: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
12: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100.000 új autót értékesítettünk, több mint 50.000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
13: Hovány csoport a világ élvonalában.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Motoros felvonulással, koncertekkel készülnek Szigetváron. Egyre több helyen váltják fel digitális megoldások a hagyományos ismertető táblákat Somogyban. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Egész napos motoros rendezvényt és rock emlékestet tartanak szombaton Szigetváron. A kapunyítást követően vetélkedőkkel, játékokkal és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket. Délután látványos motoros felvonulás indul, amelynek résztvevői egy városi kört tesznek meg. A felvonulást követően a Ditonikat koncertet, majd Tápai Tomi motoros kaszkadőr bemutatóját láthatja a közönség. Az esti programok középpontjába is a rock zene kerül, a rendezvényt este a Tratillik műsora zárja. A szervezők nem csak a motorozás és a rock zene rajongóit várják, hanem a családokat is, hiszen a találkozó közösségi és gyermekprogramokat egyaránt kínál. Egyre több helyen váltják fel digitális megoldások a hagyományos erdei ismertető táblákat Somogyban. A Duna-Dráva Nemzeti Park a Zselici tájvédelmi körzetben Töröcske mellett hozta létre az ország első digitális tanösvényét, ahol QR-kód segítségével érhetők el a természetvédelmi információk. A rendszer előnye, hogy olcsóbban, fenntartható, kevésbé sérülékeny, a tartalma pedig bármikor frissíthető. A megoldást már más somogyi útvonalakon is alkalmazzák, így például a Boronka melléki tájvédelmi körzetben. A Nemzeti Park azt javasolja, hogy a kirándulók feltöltött okostelefonnal induljanak útnak, vagy előre töltsék le a vezető füzeteket, írja a Vármegyei Lap. Várkonyi Ádám személyében újabb játékossal bővült a Kaposvári Vízilabda Klub OB1-es kerete. A 24 éves sportoló 2012-ben Kecskeméten kezdett vízilabdázni, előtte úszással foglalkozott. 3 évvel később a Ferencvároshoz igazolt, ahol 6 évet töltött, majd 2021-ben Miskolcon folytatta. Az elmúlt 5 idényben a Borsodi Együttest erősítette. Várkonyi korábban az utánpótlás válogatottban is szerepelt. Az U17-es Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett. Az új igazolás szerint előnyt jelenthet, hogy a kaposvári keret több tagja korábban már játszott együtt, ezért a játékosok jól ismerik egymást. Legtöbb 28 fokot mutathatnak ma a kijelzők Kaposváron és a környéken, a meteorológusok pedig arra figyelmeztetnek, hogy kettős fronti hatás várható, egyrészt sok napsütésre számíthatunk, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő, a jelzések alapján a következő napokban csapadék még nem jön, majd szombaton jöhet futózápor.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
0: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók.
2: Jó reggelt.
3: Hello.
1: És már is belevágunk így a kedd reggelbe. Ugye azt nézem, hogy közlekedés fronton hogy állunk, van-e valami, de egyelőre csend van. Jövő héten már ilyenkor kitör majd az őrület, de most még csak egy ilyen kis laza visszaszoktatás.
3: Bár az M7-esen olyan forgalom volt megint hajnalban.
1: Jövögetnek fölfelé, nem?
3: De
1: nem
3: most
1: az van?
3: Kedden.
1: Igen,
3: mert vagy a hétfőt azt értem, tudod, azt beszéltük, hogy vagy elindulsz vasárnap délelőtt 11-kor, hogy állj a dugóban.
1: Igen.
3: Vagy jössz hétfő reggel, de most kedden.
1: Megindulgatna itt mindenki. Igen, valószínűleg sokan térnek vissza a munkához is, igen. A Gripen interjú az megvan, hogy 10 millió vadász repülő szakember ország vagyunk, szóval a Facebookon azért vannak okosak. Peti küldte nekünk. Peti, nyugodtan, ha kigyűjtöd, akkor szemezgetünk. Ha látsz egy-kettőt screenshotolt, kiküld el Viberen, megnézzük, foglalkozunk majd a Gripen témával is. De hát közben itt nagy dolgok történnek, és nagyon szeretjük ezt a sztorit, mert megint annyira jó, és annyira magyar, és annyira mi vagyunk, de közben szenzációs az egész. Ugye a Devecseri történet, és a különleges szobor, amit mi tegnap megláttunk, beleszerettünk, és azt gondoltuk, hogy úristen, de jó, végre történt valami igazán formabontó Magyarországon. Egy hatalmas szárnyas falloszt állítottak föl, ugye Devecser alpolgármestere megálmodta, egy fakészítő megcsinálta, és felhúzták. Ugye római kori fallikus szobrokat arra hajaz. Mohácsi emlékmű augusztus 20-án. Kész a Jancsó film, meg vagyunk.
2: Az általános iskolásokkal.
1: Általános iskolás.
2: Felszenteléssel.
1: Felszenteléssel, papokkal gyerekek, ispánokkal, óvodás és iskolás gyerekekkel, miközben egy 5 méteres hatalmas obor van ott most jelen pillanatban, szárnyakkal, érted? Hát, ha Jancsó élne, azt mondaná, egy két ló, egy kicsi füst, egy félmeztelen nő még valahol, és miközben valaki egy visszhangos mikrofonban mondja a köszönőbeszédet, leforgatják a falikus szobrot.
2: Mi kis falunk, kakaós briós szobra.
1: Az de tényleg, ilyen, de igen, ez abszolút, abszolút fikció, de közben nem mert, hogy ez megtörtént, megírta ugye rengeteg lap, Devecser független alpolgármester ugye írt egy Facebook posztot, ahol megszólította az online közvéleményt, és mellékelt hozzá egy képet is magáról a műről, ugye? Hát magáról a műről.
3: Arról, amit ő álmodott.
1: Amit álmodott, ugye? De nem egy ilyen, tényleg egy ilyen dühös, haragos, sértett visszatámadásról van szó, még csak nem is áldozati szerep,
2: nem.
1: Hanem hogy egy nagyon szellemes, jó hangulatú válasz a történelmi évforduló kapcsán és az 5 méteres szobor kapcsán. Tehát, hogy ugye, óriási, óriási történet. És tegnap eltűnt a mak része a szobornak.
3: Igen, a felső egyharmad.
1: A felső egyharmad, a legfontosabb.
3: Együtt, a legfontosabb, a legkifejezőbb rész, igen. Érted, ami így közvetítette az üzenetet.
2: Lemetélték,
1: körbevágták, elvitték, itt már lehet, hogy különböző zsidó közösségek is felszólaltak, hogy miért nincs körbemetélve.
3: Milyen... Szerintem az körbe volt. Egyébként csak mondom, szerintem az körbe volt.
1: Egyébként körbe volt, tehát hogy körbe volt. Na most eltüntették az egészet, és kicsit szomorúak vagyunk, mert hogy végre volt valami élő, valami izgi, valami igazán bátor. Ahogy a polgármester és egy fakészítő nem törődik azzal, hogy mi lesz majd itt a világban. De hát aztán ez a történet ennél különösebb.
3: Ezt hívják úgy, hogy művészi szabadság, gyerekek, és itt a művészi szabadság sárba tiprása történt meg, az, hogy leszették.
2: Mi ünnepeltük ezt a kezdeményezést. Végre egy bátor emlékmű.
1: Igen.
2: Ami bekerült a hírekbe.
1: Ami bekerült a hírekbe. El, és felrakta Devecsert a
2: térképre.
1: A térképre, hogy emberek zarándokolnak el majd, és hajtanak fejet a szobor előtt, de eltűnt a szobor. Úgyhogy arra gondoltuk, felhívjuk Devecser alpolgármesterét nyárs hajnalkát. Tényleg fikció, az egész egy mi kis falunk rész. Hogy mondja el nekünk, hogy készült a szobor, és mi van most?
2: Elvileg ő tervezte ugye ezt a műemléket.
1: Azért az a hány A4-es lapot rajzolsz tele ekkora?
2: Milyen állapotban?
1: Hogy csinálod?
3: Miből indulsz?
1: Honnan indulsz el? Milyen álmaid vannak? Mi van a tudatalattidban? Nem? Tehát egy csomó kérdés. Na, de mindjárt megkérdezzük Hajnit. Hello, Hajni, jó reggel, ciao.
4: Jó reggel, sziasztok!
1: Jó reggel!
4: Köszönöm a megkereséseteket, és a Rádió Egyelőtt le a kalappal az egyetlen egy csatorna, aki egyáltalán megkeresett a témával kapcsolatban.
3: Hát, na, hát tudod,
4: úgyhogy köszöntök mindenkit. Vicc.
1: Hát mi nagyon szeretjük, olvastuk a posztodat is, amit kiraktál. Nekem nagyon tetszik, ugye, mert nem tényleg nem ez a dühös visszatámadás, meg az áldozati pózba helyezkedés, hanem tényleg egy ilyen jó hangulatú poszt arról, hogy hát történelmi évforduló kapcsán ismertségre tettél szert, nem úgy, ahogy te szeretted volna, de mégis csak azért hát is ismert lettél. Na, mesélj egy kicsit, szóval ezek a te terveid alapján készültek, maga a szobor.
4: Így van, ezt vállalom, bármikor, bárki előtt, a nagy nyilvánosság előtt, szűk körben is, valóban az én terveim alapján készültek. Egy kicsit megcsúszott a történet ott, hogy vázlatokat rajzoltam, mert ha vázlatokat rajzoltam volna, akkor egy szárnyat csiga jelent volna meg, tehát körülbelül ezen a szinten áll a rajztehetségem. És most a poént félretéve, valóban készítettem terveket. Na, hogy most helyezzük akkor, vagy tegyük helyére a dolgokat, fogalmazzak így. Az én koncepcióm a mi kisvárosunkkal kapcsolatban az, hogy annak idején a Vörösiszap katasztrófa szerintem nagyon mély sebeket hagyott rajtunk. Párhuzamot vonva a magyarsággal, a magyarság is kapott már eleget. Van gyönyörű három látványtavunk, és én azt gondoltam annak idején, ezt is vállalom, hogy ennek adjunk teret. Tehát a saját lehetőségeinket használjuk ki. És én terveztem erre egy magyarság útja projektet, ami arról szólna, hogy körülbelül 22 állomásból állna a magyarság történetét bemutató sétaút, ami úgy gondolom, hogy mondjuk egy gyerekközösségnek, akár az országnak is egy látványosság aha, lehet.
1: És ennek a vége lett volna? A szobor, ennek a vége, ennek az útnak a vége maga a szobor, csak hogy visszakanyarodjunk a műhöz.
4: Nem a vége, nem a vége, hát nem állunk így anyagilag.
1: Hoppá, várjunk csak, ha messzebbről indulunk.
3: Ez volt az első állomás.
4: Az első állomás a kapu, hogy beléphetsz rajta.
1: Aha.
4: Aztán a következő van, ami már készen van, van egy csodálatos turulszobrunk, van trianoni emlékművünk, van 49-es, van egy 48-as szobrunk, ami egyébként nem itt van, és hozzáteszem egyébként annak a terveit is én készítettem. És úgy gondoltuk, hogy most, mivel Mohács 500. évfordulóját ünnepeljük, akkor legyen egy mohácsi emlékművünk. Én elkészítettem a terveket.
1: Ne, várjál csak, annyi, hogy kérdezzek közben, hogy a terveken nem látszott? Vagy amikor én rajzoltál, és a tudatalattiból ezt így papírra öntötted. Nem
3: de
1: láttad?
3: Várjál,
1: hogy látszott? Hogy falloszokat rajzolsz?
2: Ez egy terápiás folyamat.
4: De hogy látszott, hát vigyelj, ne vicceljünk már. Tehát marha jó fantáziával vagyok megáldva, és elég kreatív is vagyok.
1: Igen?
4: De azért nem egy szárnyas falloszhoz hasonlítom Mohácsot ezen.
1: De. A tervrajzod nem úgy nézett ki, de...
4: Nem úgy
1: hol lett ebből egy szárnyas fallosz?
4: Megmondom, hogy lett ebből egy szárnyas fallosz. Találtam egy kiváló fafaragót, aki most ugye az interneten velem együtt a világ legnagyobb galádja.
1: Dehogy is imádjuk, nagyon szeretjük, megdicsérjük őt is. Hát.
4: Na, nagyon köszönöm egyébként, és majd ezzel kapcsolatban azért még szeretnék valamit elmondani. Aki ingyen, bérmentve felajánlott, hogy igen, Devecser, ápoljuk egymás között a kapcsolatot, én ezt nektek pro bono odaadom.
1: Aha, tehát lehet az ő tudatalattiában változott ez át egy fallikus szárnyas fallosszá.
4: Igazából a tudatalattiát nem szeretném a fafaragónak vitatni.
1: Valahol ez átváltozott a tervekhez képest, ebből egy fallossz lett.
4: Átváltozott, kapott egy sisakot.
1: Sisakot?
2: Na, most a
1: sisak...
2: Na de akkor ez mi?
1: Sisak, hívjuk így, kupak, hívjuk kupaknak.
3: Tehát tényleg, de mi volt ez? Te mit álmodtál meg?
4: Örültem, hogy tegnap azt mondtad, hogy azért elég méretes a sisa.
1: Abszolút, hát azt szokták mondani, 20 plusz
4: de
1: kupak, ugye?
4: De ez nem a kaparagó hibája. A madár állt előttem. A madár gyönyörűen kidolgozott.
1: Ez egy madár? Hát én várjál, keresem
4: ez
1: a madarat.
4: Ez egy madár, egy sasmadár.
1: Sasmadár!
4: Szimbolikája van. És ennek a szimbolikája nem más, mint alapvetően, amit ebből egy normál ember egyébként ki tud hozni. A felemelkedés, a porból való felemelkedés, a megalázottságnak a
1: aha.
4: az elfelejtése.
1: De ennek a madárnak nincsen szeme, nincsen csőre, csak egy hatalmas kupak. Ja, van?
3: Hát de hol?
1: Hol van? Hát hol? Egy kupakot látok egy...
2: Lehet, hogy fordítva rakták?
4: 5 méter magasan. Itt jött a pozíció. Hogy nem volt egy 5 méteres emberünk, aki ezt lemehozta volna. Tehát ez történt.
1: Mesélj nekem a felállítás pillanatáról, amikor érkeztek az óvodás gyerekek balról, jött az ispán jobbról, és ti ránéztetek a szobor, és azt mondod, Robi, van egy kis
2: baj. Te szerinted is ez egy... De nem úgy néz ki ez, mint egy...
1: Szóval mikor esett le, amikor fölállítottátok? Most, hogy ilyen szimbolikusan kérdezem.
4: Nem. És megmondom, hogy miért. De van, aki spárgát lát benne, és van, aki fagylaltot. Tehát ez értelmezés kérdése.
1: Hát, aki ebben fagyit láttatnak, annak már halott a házassága.
4: Nem fogok vitatkozni ezzel. Én helyettem az értelmezést eldöntötte az internet. Fogalmazunk így, de én ezt tudom poénnal fogadni. Természetesen bele lehet látni azt, amit mindenki belelátott. Én ezt vállalom.
3: Na de várj, igen, de madarat senki nem látott bele. Igen, tehát igen. Láttak bele spárgát, fagyit és fallot. De madarat
4: ez
3: senki.
4: Történt.
1: És mit
4: ez
1: mondott
4: történt.
1: A mester? Így adta ki, írja valaki. Ha így adta ki az anyag.
2: Vagy így ez jött ki az anyag? Nem félkész.
4: 19-én felállítottuk, 20-án átadást. Tönthettem volna úgy is én, mint alpolgármester, hogy én ezt át nem adom. Én a plébános nem kérem meg, hogy áldja meg.
1: Nagyon jó, hogy nem mondtad le, Hajni. Nagyon jó, hogy nem mondtad le. Így igazán bátor. Gyerekekkel, plébánossal. Persze.
4: Aki a plébános úrral egyébként szerintem nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Az a plébános, akit én valamikor annak idején Debecsernek elterveztem. Ő az az ember, aki amikor kell méltóságos, amikor kell, akkor meg ember. És mi ezt megbeszéltük egymással, a fafaragó úgy szintén. Tehát az embereknek a kiválóságát, a hozzá, amit hozzátett értéket, azt nem lehet elvitatni. Fallos és kész. Ezt látta bele mindenki.
1: Így van.
2: Amikor a plébános úr felnézett a sasra, akkor ő nem mondott semmit?
4: Semmit. Azt mondta, hogy ne haragudjak meg rá. Ő nem ezt látja benne. De ha bele akarja, természetesen, de nem nyilatkozhatok helyette, aha, akkor azt mondja, hogy jó, oké. Akkor és akkor látja. Mi van?
1: Na és akkor most várjál, akkor most ezt miért kellett leszedni? Tehát ha ez valakinek sas, valakinek fagyi, valakinek fallos, akkor most miért távolítottátok el? Hát ez a megadás. Hát nem szabad megadni
4: magunkat. Megadom Balázs a választ. A lényeg a következő. Tehát ott állt a csodás szobor, amiben mondjuk egy-két ember azt mondta, hogy hát talán egy kicsit fallikusra sikerült. Nem, ez arra sikerült. Én ezt vállalom. Nem kicsit, arra
1: sikerült.
4: De nem a fafaragó hibája, hanem az, hogy mi ennek nem jártunk annyira utána, nem nézettük meg, nem mondtuk meg, hogy úristen, mi a vélemény, jaj, te is azt látod benne. Nem, felállítottuk, kész. Gyerekekkel műsort vittünk oda.
1: Eltakartuk a szemüket, csak hát találtak az emlékműnek, nem nézhettek
4: nem
1: oda.
4: Nem takartuk el a szemüket, és tudod, miért nem takartam el a szemét?
1: Jól tette.
4: Mert a gyerek azt se tudja, hogy az
1: ne, na, pont a gyerek nem látja bele. Ne rájuk a semmilyen káros hatással.
4: És ami nekem nagyon-nagyon-nagyon szuper volt a történetben, hogy volt egy-két hozzászólás, hogy úristen, mekkora egy undorító dolog ez, és mondta ezt olyan ember, aki a sajátját az életében nem látta, ebbe biztos vagyok.
1: Te jó vagy!
2: Nagyon jó! Ilyen alpolgármester!
1: Minden faluba, városba ilyen alpolgármester, mint Hajni.
4: Nagyon köszönöm. Tehát a madár úgy döntött, hogy mivel
1: a madár.
4: Tehát beszéljünk a madárról. A többiről is tudnék, de az majd utána jön. Tehát a madarat azért szedtük le, ez egy közös megegyezés, mert a madár ezután egy teljesen más helyzetbe fog felállításra kerülni, de a marketing fogásomról nem szeretnék többet elárulni.
1: Lekerült a kupak, eltűnt a
4: teteje. Lekerült a kupak, lekerült a méretes kupak, és
1: helyére...
4: Nem madár lesz, egy teljesen más dolog fog megvalósulni, viszont a madár megmarad úgy, ahogy van, ahogy fallosznak látták, mert ennek van egy ókori szimbolikája, és akkor vegye már edevecs erről a rontást, mert elég bajért már minket.
3: Na várjál, Hajni, akkor két felkészít. Szobor lesz, tehát lesz megmarad a fallosz, de azt hova teszitek?
4: A fallosz elhelyezésének még keresjük a helyét.
1: Jó, de nem adunk belőle, valahol álljon.
2: Legyen egy stilizált fészek valahol, igen, amiben a fallosz beleszáll.
1: Igen, nehogy eltűnjön, legyen.
4: Tehát most akkor vigyük bele a komolyságot, mert azért nap. Tehát a magyarság útja elképzelésemben természetesen így ebben a formájában. Ezt azt hiszem, hogy... aki értelmes észtel gondolkozik, az úgy gondolja, hogy valóban nem élik bele. De az, hogy ez egy egyedi dologra sikerült, még ha nem is ezt akartuk, ezt vállaljuk. Ez így sikerült. De akkor hozzuk már ki belőle azt, amit lehet. És igenis, én megvédem a fafaragót is, meg aki ebbe egyáltalán részt vállal.
1: Persze, de nem, nem is se abban őket bántani, így van. Tehát akkor lesz egy új szobor, és marad a fallosz valahol.
4: Így van.
1: Na, jó, várjuk az újat.
3: Az avatás az egy napon legyen, és egy meghívót én szeretnék kérni, mert akkor megnézzük az új szobrot, átvonulunk a felállított fallosz szoborhoz, és mind a kettőt felavatjuk.
4: A meghívót megadom, erről biztosítatlak. Egyébként neked meghívó nélkül is belépési engedélyed van Devecserbe, mint mindenki másnak.
3: Jó, ez kedves.
4: Meghívó nélkül lehet jönni.
1: Nagyon jó. Hát, mi de előtte hívjatok,
4: de légy szíves, előtte hívjatok fel, hogy hajni megyünk, és a Robinak szóljál.
1: Jó, Robi a fafaragó. Robi a fafaragó.
4: Hát igen, tegnap kibeszéltétek. Igen,
1: ja, igen, Hajni és Robi. Hát igen, Hajni és Robi történetét eleveztük tegnap. Na jól van, mikor várható az új szobor?
4: Ezt nem tudom megmondani, mert nyilván ennek van egy átfutási ideje, és nem szeretnék belefutni abba, hogy megint a gyorsaság, a tempó, a hajtóság miatt belekeveredjünk egy másik.
1: Jó, azért egy külső szem néha nézel rá Robira, nem? Tehát, hogy mi ki tudja, hogy mit dob a tudat alatt, ilyen megint...
3: Igen, meg hogy alulról,
2: hogy mit mutatott
4: szóval. Tudatítatlak róla, hogy a polgármester úrnak, aki egyébként Kardos Róbert, ha már egyszer robizunk, rengeteg köztéri alkotása van, és rengeteg olyan fafaragása, amit egyébként érdemes megnézni. Ez most így sikerült.
1: Nagyon jó. Jó.
4: De ezt én úgy gondolom, hogy nem az ő hibája. Ezt tudod, kinek a hibája? Talán lehet azt mondani, hogy mindegyikünké. Mert felállították a szobrot, ott állt előttem, láttam, és megmondom őszintén, ha én arra irányítom a fantáziámat, ami egyébként marha élénk, akkor az. Ha nem arra irányítom
1: a fantáziámat. Hát mindenről a 444-t, tehát ők mondták ki először, hogy ez.
4: Nem. A 444-t adjuk ebből ki, de valóban ő volt az, aki egy zseniális címmel, és erről szól a média és az újságírás. Hát most, ha azt írja ki, hogy Devecserben emlékművet állítottak, szerintem kikat
2: hívják. Mindenki Devecserről beszél, most mindenki meg akarja látogatni Devecsert, és látni akarja a szobrot.
1: És nagyon jókat írtak rólad is, igen. Meg úgy egyáltalán, igen. Az ország
4: igen,
1: emlékművét avatták Devecserben, imádom őket.
4: A 444 is, úgyhogy most én kimentem őket.
1: Jót írtak, tényleg jót írtak, meg röhögtek, meg szellemes.
4: Hát jó, azért a falloszról nem tud leszakadni a vétársak írója, de
2: arról kevesen tudnak.
4: Arról kevesen tudnak leszakadni, de maradjunk annyiban, hogy mindenkit a jó szándék vezérel, aki ebben bármit tett és részt vett. A gyerekeket meg azért hagyom ki belőle, mert ő ezt a gyerek ezt nem látja.
1: Nem, mindig a gyerekekkel például.
4: És tudod, hogy mikor tette mindenki ezt látni?
1: Képmutató dolog, mert semmit nem látnak ebből, persze.
4: Azt viszont elmondom, hogy mindenki akkor kezdte ezt látni, amikor megjelent az országos cég.
1: Ja, mert az mindenkinek sas volt. Aztán, hogy megjelent a cikk, akkor azt mondják, hogy ne szép.
4: Ez egy szárnyas fallosz, hogy kerül ez az a hülyék ezek?
1: Nagyon jó. Na jól van, Hajni. Örülünk, ha van folytatás, akkor beszélünk. Ha áll a másik szobor, akkor arra is ránézünk, jó?
4: Nagyon nagy szeretettel várok mindenkit Devecserbe. Devecsernek nagyon nagy értékei vannak. Bárkinek nagyon szívesen megmutatom, várom szeretettel.
1: Köszönjük.
4: Az egész ország lakosságát egy kávéra, egy ebédre.
3: Új, sokban lesz.
1: Mindenit, nagyon jó. Követjük sokba az lesz. Eseményeket. Köszi,
4: de
1: Hajni.
4: Nekem is sokban volt, amiben no, éneket egy kerül.
1: Köszi, Hajni, ciao, köszönjük szépen Nyárs Hajna Alkának.
4: Nagyon köszönöm, szép napot nektek, további jó munkát.
1: Köszönjük, ciao, a Devecser alpolgármesternek. Jó arc.
2: Nagyon.
3: Meg elvállalta, ő rajzolta, így sikerült.
1: Nagyon. Nem sértődött, nem támadt vagány. Jövő mindjárt 7:30, itt vagyunk a hírek után.
0: Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
1: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
6: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
1: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
6: Nyugi, csak egy délelőtre.
7: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
6: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden McMenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
7: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
8: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
9: Lehet is.
8: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
9: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
8: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
10: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
11: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
12: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
13: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
12: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
14: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Véradókat várnak Somogyban, sportnapot tartottak a gyermekdiabéteszeseknek. Folytatódik a hőség, hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Somogy vármegye több településén is szerveznek véradást a héten. Szerdán két helyen a Hunyadi utcai kultúrházban délután várják a donorokat. Csütörtökön Marcaliban és Csurgon lehet vért adni. Pénteken Kaposváron a Talián Gyula utcai területi vérellátóintézetben délelőtt, Szennában pedig délután tartanak véradást. Donornak az jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65. Testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A jelentkezők személyazonosító igazolványt, lakcímkártyát és tajkártyát is magukkal kell vinniük, olvasható a kapos.hu oldalon. Sportnapon vettek részt a Somogy vármegyei Kaposi Mór Oktatókórház gyermekdiabétesz ambulanciájának gondozottjai és családtagjaik. A programnak a Zselicben található ropoi pihenőhely adott otthont. A résztvevők mozgásos és játékos feladatokon, valamint szórakoztató tudáspróbákon vehettek részt. A rendezvény lehetőséget teremtett arra is, hogy a diabétesszel élő gyerekek és családjaik kötetlen környezetben találkozzanak, közös élményeket szerezzenek és kikapcsolódjanak. A programot erdei környezetben tartották, így az aktív időtöltés mellett a természet megismerése is szerepet kapott. A sportnapról a Sefag Erdészeti és Faipari ZRT számolt be, írja a kapos.hu. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Termék Tanács elnöke.
2: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot.
1: Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Legtöbb 28 fokot mutathatnak ma a kijelzők Kaposváron és a környéken, a meteorológusok pedig arra figyelmeztetnek, hogy kettős fronti hatás várható, egyrészt sok napsütésre számíthatunk, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő, a jelzések alapján a következő napokban csapadék még nem jön, majd szombaton jöhet futózápor.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Micsoda muzsika! Azt a mindenit!
2: Mongoli!
1: Hú de pörgött, hú de új volt, ja nem. 3-4-8 lesz pontosan, 2 perc múlva itt vagyunk, drága hallgató, kedv van, fordulunk rá. A szeptemberre utolsó rugások a nyárból, holnap-holnap után még akár kánikula is, 30-34 péntekre, a mindenség itt neki. De aztán jövő héten, ahogy ránézek, igen, hát ott, ja, megérkezik ez a 25-22, felélegzünk, vége ezeknek a nagy melegeknek
3: igen,
1: valószínűleg.
3: És hogyha megnézed a 30 napos előjelezés, viszont eső az gyakorlatilag semmi.
1: Semmi, az ég egyet a világon semmi, igen.
3: Durva.
1: Nincsen. Nagyon viszont jött egy közlekedési hírünk. Baleset az M5-ösön, Pest felé Örkény és Hernád között, ezt Vitya küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mi pedig 8 után majd a Gripper ügyel is foglalkozunk. Topi tívjük a 20-ason kifejezetten, ugye, hogy rendbe tegye nekünk a dolgot. Szabika pedig írja, hogy láttátok nyíregyházi kukkolót, bicikliére állva kukkol be lakások ablakain.
2: Bizony.
1: Eszter lélésen.
2: Hát ne, Eszter ezért nem jött, hogy hát ha őt is meg lesz sírni.
1: Üldözi. Egy
2: engem is.
1: Egy seprűvel rohan utána.
3: Hát néz a sövényen, de mi odatolja az épületek oldalához a bicikliét és
1: még,
3: felár rá?
1: Még nem olvastam, de tetszik, hogy biciklire állva kukkol lakások előtt. Tehát ez már önmagában nagyon jó.
2: Az ablakon így néz be, nem érné föl az ablakot, ezért odatolja a bringát, falnak támaszt, fölmász. Megkapaszkodik, és...
1: Nem mondta, hogy nem zseni. Hát micsoda,
3: az
1: hát milyen?
3: Addig tetszenek, amíg nem téged kukkol.
1: Ügyvedesen jó. Falnak támasztja, feláll, és lakásokon kukkol egy férfi nyíregyházán. Micsoda hírók vannak itt, azt a mindenit. Na de ha már hősök, nem tudom, hallottátok-e az osztrák tűzoltó esetét. Közel van a határhoz, tehát, hogy van egy sejtésünk arról, Lacival itt közben megbeszéltük, hogy az is kiderül, hogy még magyar volt a végén. Szenzációs az egész történet. Ugye egy 28 éves osztrák tűzoltó, itt a Felsőpulya járás a Burgerland, hát az közel van,
3: igen.
1: Tehát az közel van a határhoz. 28 éves osztrák tűzoltó, és hát ő nagyon szeret tüzet oltani. Ugye hivatalos állományban dolgozik, és most elkapták, és hát beismerő vallomást tett. De nem, nekem nem tetszik, hogy elkapták. Komolyan mondom. Miért nem hagyták őt valójában dolgozni? Ő azt csinálta, hogy ő annyira szeretett tüzet oltani, hogy folyamatosan tüzeket gyújtott Burgerlandban.
3: Jézusom, hogy aztán egy kivonul... piromán elmegy tűzolni.
2: Nem, ő a szakmáját szeret. Ő nem a tűz. Tehát ő csak azért csinálta a tűz okozást, hogy aztán oltani.
1: Kivonult nagy erővel utána az egységgel, és eloltotta azt a tüzet, amit ő gyújtott. A július közepén egy vadászház közelévől domboldalban okozott tüzet. Egy másik alkalommal állítólag a kocsiában gyújtotta meg a papírt, amely a szendvicsit csomagolta, kidobta az ablakon az 50-es főút mellett, rángra kapott a rét, nagy erőkkel kivonult, és eloltotta a társaival.
3: De mi fel akarták számolni az állomást, és attól félt, hogy megszűnik a munkája, és most nem volt valamit tennie.
1: Augusztusban megismételte, egy kiszáradt töltést gyújtott fel. A hatósági jegyzőkönyv szerint mindig nagyon lelkesen részt vett a mentésben és az oltásban.
3: Hát ne,
1: elhiszed
3: ez?
2: Na most azt nem értem, hogy meggyújtod a kis papírodat, amiben a anyukád vagy a léberkés a szendvics benne volt. Kidobod, ahogy hívják ott a papírt, megvárod, hogy fölgyulladjon.
1: Igen.
2: És te gyorsan bemész az őrsre, beöltözöl és kivonul?
1: Nem, elmondta, hogy egyébként ő bejelentést tett a tűzről.
3: Felhívta a kollégát.
1: Felhívta
3: haverokat.
1: A haverokat, illetve nem az őrsöt, hanem ugye az osztrák 112-t, ahol ő bejelentette, hogy tüzet lát. Nem ismerték már, hát tudták, hogy ott ugye nem ismerték meg a hangját. Bement az őrse, fölvette a cuccot, és kivonult nagy erőkkel, és eloltotta a tüzet. És azt mondja, hogy ő nagyon szereti a munkáját. És ő nem akar semmi rosszat. Nem akarta, hogy baj legyen, izgalomra vágyott, mert hogy nagyon szereti a bevetéseket tűzoltóként, üldögéltek és nem csináltak semmit. Nem volt tűz Burgerlandban. Csinált 3 tüzet, leégetett 3 falut, de mindig ott volt, amikor oltani
2: nincs
1: kellett.
2: Nincs tűz, nincs munka, unatkozol. Bent tűz, már most minden sok játszmát lejátszottatok.
1: Nem mondd, hogy nem jó arca csávó.
3: Ezek a szuper kettősök, akik körülöttünk élnek, vaszki, hónapok óta nem esett egy csepp eső sem, erre fogja magát a hivatásos tűzoltó, és felgyújtja a domboldalt azért, hogy utána kimehessen el.
1: Persze, és felhívja a segélyhívót. A tűzgyújtás után.
2: Tudta, hogy megakadályozzák a nagyobb katasztrófát, ő bízott a kollégákban is saját magával.
3: Félelmetesen beteg.
1: Ilyenkor mi van, hogy leszerelik 3 szándékos tűzgyújtás után?
3: Sőt, hát biztos, hogy eljárás is indul.
1: Igen.
3: Hát ez szándékos tűz, ez szándékos gyújtogatás. Ráadásul egy olyan időszakban, amikor tényleg úton útfélen azt hallod, hogy iszonyatos a szárazság, nagy a szél, bármi lángra kaphat, ez neki áll és felgyújtja a hegyoldalt azért, hogy utána eloldhassa.
1: Hogy bukott le, arról nem szól a cikk, arra lettem volna kíváncsi. Hogy buksz le? Tehát, hogy észreveszik, hogy gyújtogat, összerakták a hívásokat a segélyhívónál, de... elmondta valakinek ez a hülye, mert kihallgatták, és ő ott ismerte be a három gyújtogatást. Majd mondta, hogy ő nem akart, hogy komolyabb baj történjen. Mindig kivonult.
3: Én inkább arra lennék kíváncsi, hogy hogy jött az első gondolat. Kit átsorgott, napok óta nem volt hívás, szomorúan nézegette a tűzoltó fecskendőt.
1: Szerintem igen. Igen.
2: Milyen jó,
1: szerintem ez volt.
3: Amikor még volt munkánk. Sehol egy jó tűz.
2: Hát meg ugye egy hős szerepbe kerülsz. Az összes helyi újság megírta, hogy lángolt a hegyoldal, de a hős burgenlandi tűzoltók megfékezték a tüzet.
1: És mindig jól oltotta el, mert hogy mindig úgy gyújtotta meg, hogy ne legyen épületkár, ne legyen emberkár, tehát ügyesen csinál tüzet, szántóföldek, töltések, ahova nekik aztán vonulni kellett. De soha nem volt komoly emberélet, vagy épületek nem kerültek veszélybe.
3: Tehát ő az
1: én imádom a csávót. Nagyon jó
3: az
1: volt.
3: Az ember, aki megragadta 6 éves önmagában, amikor még áhítottal is csodálattal nézte ezeket a nagy piros autókat, egyszer elképzelte, hogy majd ő is vezeti.
1: Igen, és aztán gyűjtött 3 tüzet.
3: Azóta
1: igen.
3: Ezt csinálja.
1: Igen. És valószínűleg leszerelik, ugye? Hát ez...
2: Persze, soha többet nem mehet.
1: Soha nem volt a tüzet, mi?
2: Közelébe.
3: De nem csak, hogy leszerelik, hát szerintem, tehát, hogy ez pszichó.
1: De hogy ez egy komoly probléma, hogy gyűjt 3 tüzet? Igen.
2: Hát, hogyha tovább terjed, és leég a fél megye, azért az nem egy vicces dolog.
1: Aha.
3: Hát kárt okozol, hát nem tudod szabályozni, hát az egyszer elszabadul, és akkor véletlenül leég egy ház, véletlenül meghal néhány ember, akkor mit mondasz?
1: Az erősebb, igen.
3: Ő csak tüzet szeretett volna, igen. Akkor ezt hogy
1: igen.
3: Magyarázod?
1: Önfoglalkoztatás felsőfokat ír egy hallgató. Jó volt a piac idés, a szolgáltatás és a megoldás is egyszer egyébként valójában, tehát teljesen jól csinálta. Igen, ezt pofázom évek óta, hogy az összes egy idióta megkérdezik, miért. Hát tessék, jó napot kívánok. Ne bántsuk a tűzoltókat, nem idióták gyerekek.
3: Nem, tehát, sőt.
1: Hogy nagyon jó, hogy vannak. És hogy közel, ez Burgerland, ugye, tehát ez Ausztria másik oldala. Egy, illetve hát ez a Magyarország másik oldala.
2: Emberünk.
1: Simán el tudom képzelni, hogy a végén kiderül, hogy magyar volt a Pali. Óriási lenne. Nem? Tehát ilyet, ezt így meghallod, azt mondod, igen, ez tud lenni egy magyar történet.
2: Nem lehet, hogyha ők oltanak, azért van prémium? Tehát van egy alapfizetésed, amiért ülsz az őrsön.
1: Ja, és plusz minden tűzesetnél ilyen valami.
2: Igen, és minél több kiszállásod van, minél több tüzet oltottál el, azért van valami prémium. Lehet, hogy a lóvéra ment a csávó, nem?
3: Vagy, hogyha hencegni akar, akkor lehet, hogy TikTok videókat készített ebből. Tudod, hogy lassítva vonul a locsoló csőbe, felhúzza ezért a felszerelést.
1: Azért az jó megfejtés, jó, hogy nem patológusnak ment. Ugye? Tehát azért az egészen jó megfejtés, igen. Az igazi hivatástudat égett a keze alatt a munka. Küldik a hallgatók. Na, és akkor miért nem kap prémiót? Miért nem dicsérik meg? Miért nincs valami plusz, amit kap? Hát eloltotta a tüzeket. Nem is értem, komolyan mondom. Tényleg.
2: Szerintem ott bukott.
1: Ezek az osztrákok sértik már.
2: Hogy mindig ő jelentette a tüzet.
1: Valószínűleg ezt tették
2: igen,
1: össze, igen.
2: Idő után gyanús lehet,
3: na,
2: nem?
3: De várjatok egyébként, tehát, hogy most azért voltak ilyen helyek. Tehát, hogy sok apróbb tűz volt a
2: Magyarországon. Én értem,
3: Magyarországon,
2: de hogy mindig,
3: is...
2: mindig egy csávó jár ott, azért azt szerintem gyanús. Plusz szóra azért a tűzoltók, ezt

0: lehet, hogy háznak az uzsonnás doboza is ott volt a tűzfészek mellett a saját nevével, feliratkozva címével.
1: Igen, ott volt a monogram. Igen, az így erős egyébként.
0: Voltak jelek.
1: Igen. Ez biztos, hogy nem magyar, már a magyar nem fog neked extrán dolgozni. Igen, egyébként tényleg ez kizárja. Magyar nem csinál ilyet. Ül az őrsön, fölveszi a lóvét, aztán meg is van. Ja.
0: Képzeld el, ha nőgyógyász.
1: Igen. Igen.
2: Csinálsz magadnak plusz munkát?
1: Ausztriában egyébként önkéntesek a tűzoltók?
2: Nem tudom.
0: Hát vannak is. Hát Magyarországon is vannak önkéntes tűzoltók, és vannak a hivatásos
1: vannak
0: tűzoltók.
1: Vannak rendes hivatásos tűzoltók, nem? Igen. Tehát nem az, hogy ott mindenki önként dolt tüzet, bemegy, és akkor vállal 4 órát, hanem rendes hivatásos tűzoltók is vannak.
0: Nem, hát ez hát ugyanolyan szakma. Aha. Ugyanolyan, igen. És vannak az önkéntesek, igen, akik így...
1: Akik még így néha bemennek tüzet oltani. Aha. Nem, mert azt hallottam, hogy a hókotrók is egy csomószor télen, hát fölrakják a hókotrót, és az osztrákok ugye csinálják.
2: Hát ott falun belül.
1: Megcsinálják simán, tehát nem a közút csinálja, hanem a saját városát két önkéntes fogja, és megcsinálja. Ott nagyon megy ez az önkéntes meló, az olyan ügyesen csinálják egyébként.
2: Nagyon jó felvetés érkezett ugye erre, hogy van egy csávó, aki saját magának munkát csinált, hogy tegnap beszéltünk a motoros fiúval, aki ugye most már sokszoros életmentő.
1: 3 percenként megmenti valakinek az életét.
2: Gyanús!
1: Nagyon fura.
2: Nagyon
1: fura. Egyébként igen. Tényleg 2 héten belül 3 embernek mentette meg az életét. Lajos, mit csinálsz már itt? Komolyan mondom, mit csinálsz itt?
0: Kipróbálnátok egyszer az önkéntes tűzoltóskodást?
1: Én engem annyira nem volt, megmondom őszintén. Hogy mondjuk, ha autót lehetne vezetni, azt igen, hogy
0: Egy ilyen riasztásra úgy odaállnál. Tehát, hogy ott vagy az őrsön, megszólal a csengő, le kell csúszni, föl kell venni, be kell ülni, menni kell
1: szállni. Az vagy látom, hogy mi történne. Tehát mindenki tesz vesz körülötted, te hülyén próbálsz fölöltözni, lecsúszol valahol, hülyén ülsz az autóba, aztán utána, hogy kapkodnak, jönnek, mennek, mindenki tudja a dolgát, de nem tudod, mindig arrébb löknek, hogy menj már innen zavarsz, tehát mi kiképzés nélkül mi lenne ebből? Fogd meg a tömlőt, és nyisd ki, aztán irányítsd a tűzre.
2: De melyik végét? De hát
0: hova csatlakoztassam?
1: Hülyén üldögélnél.
2: Mondítsuk meg, te szívesen látná bennünket tűzoltó egyenruhában.
0: De csak félmeztelenül.
1: Na. Igen? Yeah. Mert egy nőnek egy tűzoltó az tényleg szexi, vagy ez egy ilyen túl hype-ol dolog?
0: Szexi.
1: Igen? Abszolút. De maga az egyenruha? Vagy
0: nem
1: hogy...
0: csak, nem, bátrak.
1: Hogy bemennek, kihoznak, egyenruhában
0: oda
1: vannak.
0: Nem fél, nyilván fél, de legyőzi.
1: De ezt képest egy magyar tűzoltó, ilyen 3 számmal nagyobb ruhában látod, ilyen furasisakban kicsit ferdén, tehát nem jön ez az életértés, tehát nem rajtuk múlik.
0: Az amerikai tűzoltók sem egy ilyen feszes uniformisban vannak.
1: Hát azért hanem... milyen az amerikai tűzoltók ruhája, meg hogy
0: hát
1: néz
0: milyen?
1: Az ki?
0: A rohadt nagy zubbony, hát miről beszélsz? Hát egy nagy izében vannak ők is, hát az minden csak nem szexi.
1: Akkor lehetem azt
0: nem,
1: láttam.
0: Az egész tudat az, hogy oda megy, és odaáll, ahonnan te elmenekülsz, hát oda megy. Igen. Ő egy hős, igen.
1: 120 bruttóért, igen, szegény. Brutál szarul keresnek, de tényleg elképesztő. És ez szexi? Tehát, hogy ebben van egy ilyen nőként, hogy ő az életét kockáztatja.
0: Hát, hogyne. Hogyne. Én minden évben megnézem. Van,
1: azt nem azt mondod, hogy minden évben megpróbálok magamra gyújtani a garázs.
0: Hát, ha egyszer kiment
1: hát,
0: végre.
1: Ha végre jön egy tűzoltó.
0: Egy tanús kocsival. Hát Amerikában vannak ugye ilyen naptárak. Szexi tűzoltókkal.
1: A szexi tűzoltó naptár, igen.
0: Igen, általában kiskutyákkal. Hát Istenem, annál szebbet nem
2: lehet. Kiskutyákkal.
1: Iszonyat kigyúrt tűzoltók, cuccba állnak kutyákkal.
0: Brutál durva testű, gyönyörű, félisten arcú. Én nem tudom egyébként, hogy ezeket...
1: Elmondom neked, annyira igen, nem tűzoltó.
2: Igen, valószínűleg az van.
1: Valószínűleg biztos, hogy nem a New York-i tűzoltegységtől.
0: Ezek tűzoltók, összeleket.
3: Hát nem dances fiúk, szóval na, érted? Szóval Julinak a fejében ilyen
1: igen,
3: képek
1: neked
3: vannak.
1: Csipennél fiúk vannak a fejedben, tűzoltó ruhában, Juli, az nagyon más.
0: Nem, ne haragudjatok, vannak nagyon jó képű, kisportolt, jó testű tűzoltók. Én Amerikában láttam ilyen naptárakat, mint ahogy Magyarországon megcsináltak, emlékeztek?
1: Megcsináltak a gyárban.
0: A gyárban
1: igen, igen, igen, azok tök jó arcok
0: abból
1: voltak.
0: Abból még egy egyébként, most annak van folytatása is, tehát hogy lett ennek folytatása, de hogy Amerikában ennek vannak hagyományai, hogy a rendőrök is lemesztelenednek, meg a tűzoltók is lemesztelenednek, és vannak nagyon jó képűek, összeválogatják őket, és akkor csinálnak róluk egy fotósorozatot.
1: Ez az egyenruha mindenhol működik? Tehát mit tudom én, egy ellenőr, BKM ellenőr, MÁV ellenőr, tehát maga az egyenruha azért az hozza? De mit tudom, egy pilóta az például hozza, szexi. Hogy ott vonulnak a sztjuárdeszekkel mögöttük, és akkor sok kis liba ott vonul mögöttük, és akkor megy a pilóta 4 csíkkal a manzsettáján, megy a másodpilóta 3 csíkkal, az úgy bejön, az is?
0: Igen, a nagy gépet tud irányítani, igen. Akkor valószínűleg igen. Más
1: de
0: is
1: az, hogy
0: irányítani.
1: Sok, hogy ember életekért felel, és hogy 300-an ülnek mögötte? Aha.
0: Hát igen, a felelősség, úgy rábíznám magam.
1: Aha.
3: Igen, pont ezt érzem, hogy vonulnak a repülőtére.
1: Igen, hogy ez így van egy ilyen, hogy egyenruha vonul, nagy tudású.
0: Meg a presztízs, igen. Tehát, hogy az, hogy igen, tehát, hogy keves,

0: seknek adatik meg, az, amivé ő vált.
1: Ebbe, és mögött a gyünge rengeteg munka.
0: Igen, tudod? Igen.
2: ANTS-es egyenruha, NAV-os egyenruha. Régi kölyár, nem semmi.
1: Hamis pénzügyőrség.
2: Hamis pénzügyőrség.
0: Aztán csillag a szemem.
2: Magyar honvédség, semmi. Jó, a pilóta, bakter egyenruha. Tényleg, jön. Semmi.
3: Félrecsúszott sapkába félrecseget.
2: Mezőkövesden a bakter, az ugye nem? Persze, New York-i tizoltok, ha hogyne.
0: Csatornázási művek.
2: Az, ó, egyébként az nem
3: lesz.
2: Az.
3: Na, hát én megnyitottam neked egy random magyar város tűzoltóságának közös fotóját. Hát
2: nem, akkor... ott készülnek a, már nem ott készülnek a filmesztelen akkor... fotók.
0: De a,
3: random amerikai
0: tűzoltói sem így néznek ki, ahogy azok van a naptárakban, azok válogatott tűzoltók és válogatott rendőrök. Tehát, hogy ezek nyilván, hát előtte van egy casting.
3: Értem.
0: Nem mondjátok, hogy nem láttatok még ilyeneket.
2: De láttam, láttam ilyet. Nagyon nehezen rá, de egyszer gyászoltam. De... Na, nem ment könnyen. Nem, de szent meggyőződésem, hogy ezek nem tűzoltók. Tehát ezeket megkérik, és 300 dolláros órabére odaállnak, neked dagadó bicepszék, atomra kigyúrva, adnak rá egy New York-i tűzoltóra. A büdös életében nem volt tűzoltó.
1: Jack, come in!
2: Igen, tehát jön Jack, iszisetes, azt értve a kokszolva, odáll neked, hogy te megvedd azt a naptárt, és aztán semmi köze a tűzoltáshoz, de tényleg jól néznek ki. Tehát azt tényleg
0: adok. Ezekkel a helyi tűzoltó családokat támogatok.
2: Igen, biztos.
0: És a kiskutyákat, meg a kismacskákat.
2: Na jó, van gyerekek. Oké, menjünk tovább. Topit hívjuk a 20-ason?
1: A 20-ason, de kizárólag azon.
2: Topit hívjuk a 20-ason, és a tegnap lezuhant Gripen repülő témát járjuk egy kicsit körbe, hogy mi történhetett. Úgyhogy Topival beszélünk mindjárt rögtön a hírek után.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

Barton Rádió 1 Stég, ahol délután 5-től este 10-ig a Rádió 1 DJ-k élőben tolják a legforróbb ritmusokat a vízenúszó stégen. A fesztiválon Rádió 1 Jimmy Maréna. A lemezjátszóknál este 11-től.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egye.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
4: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérni? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. Négy évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
2: Van egy visszatérő álmom, minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grand Evu családi nap szeptember 6-a város. Házapark. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
8: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
9: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
8: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
9: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek BÁV.hu.
10: THM 19,9%-től 45,25%-ig.
9: A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
11: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
12: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35-re rendkívüli ajánlattal ünnepel.
11: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
13: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Szeptember 25-én Kovalszky meg a Vega Kaposváron. A Kán Egyetemi Napok nyitónapja nagyot szól. Kedvezményes jegyek még elérhetők kaposvarinapok.hu.
15: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezd a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
16: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a Petőfi tér 2-3 szám alatt a Szarvasi Üzletházban a Spár felett.
17: Az Autonexusnál tudjuk. Ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismernek kompromisszumot? Ford Ranger, erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel, kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll, és Ön készen áll.
18: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
19: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
18: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
19: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
20: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
21: Dr. Béres a Café Noir-ban.
22: Café Noir-ban.
21: Augusztus 28-án pénteken egy fantasztikus nyárzárót tartunk a Noszlopi soron. Érkezik hozzánk Dr. Béres és DJ Bakai, akik egy fergeteges bulival búcsúztatják a kaposvári nyarat. A belépés ingyenes, asztalfoglalás ajánlott.
22: Részletek a Café Noir Facebook oldalán.
0: Ma is 17 órakor a lemezjáték

0: Hétig. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
2: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Természetes anyagokkal ismerkedtek a gyerekek Szennában. Újra kinyitotta a Csíki Gergely Színház jegypénztára. Folytatódik a meleg idő. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. 17 gyermek vett részt a Szennai Skanzen sárból, fából elnevezésű táborában. Az egyhetes program során a résztvevők megismerkedtek a természetben megtalálható alapanyagokkal, valamint azok hagyományos felhasználási lehetőségeivel. A gyerekek nem csak elméleti ismereteket szereztek, hanem saját alkotásokat is készítettek. A foglalkozásokon egyebek mellett sarat, fát és más természetes anyagokat használtak, miközben a régi falusi építési technikákról és kézműves módszerekről is tanulhattak. A tábor célja az volt, hogy élményszerűen mutassa be a természeti környezet értékeit, valamint közelebb hozza a fiatalokhoz a népi kultúrát és a vidéki élet hagyományait. A programot a közelmúltban tartották, írja a kapos.hu. A nyári szünet után ismét személyesen is megvásárolhatók a jegyek és a bérletek a kaposvári Csíki Gergely Színházban. A teátrum jegypénztára mától hétköznapokon reggeltől délutánig várja a közönséget. A nyári zárvatartás idején csak az internetes jegy- és bérletértékesítés működött, mostantól azonban ismét lehetőség van a helyszíni ügyintézésre is. A nézők a pénztárban tájékoztatást kérhetnek a 2026-27-es évad előadásairól, a szabadhelyekről, valamint a különböző bérlet konstrukciókról. Az online értékesítés továbbra is elérhető marad. A színház társulata közben már az új évadra készül. Az előadásokkal és a jegyvásárlással kapcsolatos részletes információk a színház honlapján olvashatók. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania, így például a főzés megkezdését is kötelező előre bejelenteni, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztály vezetője.
4: Magánfőzőként tárlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyag készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő.
3: Legtöbb 28 fokot mutathatnak ma a kijelzők Kaposváron és a környéken. A meteorológusok pedig arra figyelmeztetnek, hogy kettős fronti hatás várható. Egyrészt sok napsütésre számíthatunk, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő. A jelzések alapján a következő napokban csapadék még nem jön, majd szombaton jöhet futózápor.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
5: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. Itt van a pantomim művészek hit őrülten kalimpáló Zsül! A

0: Na, itt vagyunk 8 óra után, 10 perce, jó reggelt, drága hallgatók, már is folytatjuk ezt a kis keddecskét, és a Gripen ügyről beszélgetünk majd, mindjárt hívunk egy pilótát, ugye Topit már sokszor beszéltünk vele, mert hogy ugye hát biztos mindenki olvasta, hogy egy rakétákkal felfegyverzett Gripen, tulajdonképpen, hát ugye mondhatni, lezuhant a pilóta, katapultált, az utolsó pillanatig a gépen maradt, és végül is a kifutópálya mellé sikerült a szolnoki reptérre elkormányozni ezt a Gripent. A katapultált a pilóta, miután egyébként ugye hát elvitte lakott területről a gépet, elmanőverezett vele, és a pilóta állapota tegnap még súlyos volt, nem életveszélyes, ezeket hallottuk, mentőhelikopterrel ugye honvédkórházba szállították, de tudták, hogy baj lesz, mert a tűzoltóság már ugye kivonult a Gripen becsapódása előtt a szolnoki helikopterbázisra, és a vadászgép aztán ugye földet ért. A honvédelmi miniszter pedig elmondta, hogy vészjelzést adott le a gép, és amikor már menthetetlen volt, akkor a pilóta katapultált. A katapultás után a gép megállt, kigyulladt.
1: De várj, és akkor ő még le tudott szállni.
0: Ő még elvileg azt úgy veszem ki a cikkekből, hogy ő le tudta tenni ugye, valahogy a gépet még a szolnoki reptérnek a kifutójára.
2: Sőt, igen. Hogyha jól értelmeztem, vagy jól olvastam, akkor nagyjából a landolás közben, tehát majd, hogy nem a kifutón katapultál.
0: Igen, a kifutónő úgy döntött, hogy katapultál, a leszállás előtt néhány másodperccel, ugye, és hát Kecskeméten szálltak föl, de Szolnokra sikerült elmanőverezni a gépet. Tapasztalt pilótáról van szó, 2000 órát repült, nemzetközi műveletekben is részt vett, és hát azt tudni, vagy azt szeretni tudni, hogy mikor repülhet újra. Igen. Ez milyen jó kérdés.
1: Igen, túl, van benne tűz, van benne spiritus, mert ez a kilövöd magad egy ilyen gépből a katapulta, az ugye olyan terhelést ad a szervezetnek, hogy úgy azt gondolod, hogy utána azt mondja, hogy köszönöm szépen, én ebből még egyszer nem kérek. Ő meg megkérdezte, hogy mikor mehetünk.
0: Igen. Hát ugye ezt mondják, hogy ez a katapult, ez ugye ez arra van kitalálva, hogy életbe maradjál.
2: Igen.
0: Tehát,
2: hogy néha leviszi a kezed.
0: Néha lehet, hogy leszakad a kezed a lábad, de akkor is a katapult működött.
2: Igen.
0: Tehát az a lényege, hogy a pilóta valamilyen úton módon életben maradjon. Mindegy, hogy lehet, hogy hiányzik egy lába vagy a keze, de jól működött, mert hogy sikerült a pilótát életben tartani.
2: Génsérülést termedett egyébként. Ma műtik, ha jól tudjuk.
0: Igen. Ma úgy néz ki, hogy meg is műtik. És hát itt olvasgatja az ember, hogy mi történik itt a katapultálás előtt, hogy hány döntést hoz meg a pilóta, hogy milyen gyorsan kell cselekedni, hogy ezt hányszor gyakorolják, ugye szárazon, mert hogy érezben ezt nem tudják, és hogy ez milyen terhelés a szervezetnek, és mi történik, ez egészen megdöbbentő. Hogy ott milyen erőhatások vannak, egy 80 kilós emberre hány tonnányi erő hat egy pillanat alatt, hogy milyen magasan lő föl téged ez a szerkezet, hogy katapultálsz. Ez azért sokszor láttuk már ilyen vadászgépes filmekben, meg Top Gunban, úgy menni generáció fölnőtt, de hogy azért ez élesben milyen durva helyzet lehet. Nem, hogy ott ezt a döntést meg kell hoznod, és meg kell rántanod a kart.
1: Előtte ugye mennyi minden van, mert az az első parancs, hogy lakott terület fölől menjél el. Hogy akkor még nem az életeden gondolkozol, hogy mikor tudod magad kilőni.
0: Igen, hanem először ugye, a gépet, igen, meg a lakosságot,
1: igen,
0: mented.
1: Lakosságot menteni, kimenni olyan helyre, ahol nincs veszélyben a lakosság. Akkor utána még gondolom van egy ilyen szabályzat, hogy hány százalékos sérülésig a gépet mentened kell. Azért ez egy nagyon sok milliárdos gép, vagy nem tudom mennyibe kerül egy ilyen, de biztos, hogy nem olcsó.
0: Nem 2 forint.
1: És akkor, igen, utána mondják azt, hogy jó, Sanyika, most már,
0: akkor húz
1: most
0: meg.
1: Már húz meg.
2: Ezt vajon kiképzés folyamán bárhogy tudják modellezni?
0: Nagyon sokszor. Magát, hogy mi az a protokoll, hogy húzod meg, hol van a kar.
2: Igen, tehát hol akar, még
0: testhelyzeteket. Húzod, de... Én szerintem katapultál nem lövik ki őket, de mindent a kilövésig az gyakorolzat. Ja, mindjárt megkérdezzük Topit. Nem a 20-ason hívtuk, hanem a 30-ason. Szabó Zoltán egykori vadászpilóta. Topi, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a rádió egy hallgatóit. Igen, ez szívjátok a véremet, ez a 20-as
0: selet. Ez rajtad van.
1: Ez
0: rajtad
3: van.
0: Na, jól értjük, hogy tulajdonképpen ő letette még a szolnoki reptéren a gépet, valahol a kifutó valamelyik részén, és utána katapultált?
3: Ez számomra is egy ilyen rejtély, mert ugye ellentétesen hallom az egészet. Egyszer volt egy bejövetel máskor a földön, ezt nem tudom. Tehát nem akarok butaságot mondani, én nekem se tiszta teljesen, hogy mi történt tényleges, hogy földet ért, és gurulás közben, tehát kifutás közben történt az egész. Ezt egyértelműen nem hallottam. Egy biztos, hogy ez készültségi gép volt, tehát olyan, hogy éles rakétát, éles fegyverzette, de ez természetes. Ugye látva ilyen különféle posztokon, hogy hát igen, mit keresnek ott? Azért, mert ez egy természetes dolog teljesen, hogy a készültségi repülőgépek repülnek.
1: De ez azért van, mert fenn vagy a levegőbe, kapsz egy riasztást, hogy megtámadták Magyarországot, akkor neked már nincs időd arra, hogy leszállj, fölfegyverezd a gépet, hanem egyből tudsz menni a harcba. Ez ezért
3: Nem, részben igaz, azért, mert a kiképzési repüléseken, a gépekben, a vadászgépekben benne van a karhatalmi lőszer, pont ezért. Tehát aki kiképzett egy feladatra, egy ilyen helyzet is van elég üzemanyaga, akkor át tudják vezérelni, át tudja vezérelni egy más feladatra. Ennél ebben a helyzetben meg ez készültségi szolgálat éles rakétákkal, éles fegyverzettel mennek, azért, mert gyakorolnak. Egyetlen egy dolog van, hogy sokszor az embernek egy kapcsoló, például 29-es esetében egy kapcsoló volt az, hogy menjünk a lőgombot, mindent, de egy kapcsolótól függ, hogy az, például a rakéta elmegye vagy nem megy el. Tehát attól is függhet. Tehát ez egy éles helyzet, így gyakorolnak, sokszor van, hogy éles riasztás is van, gyakorló riasztás. Ez a gyakorló riasztásoknak a célja, hogy az állomány begyakorolja folyamatosan, képes legyen arra, hogy a feladatát elvégezze, meghatározott norma időket teljesítsen, hogy fel tudjon szállni, és végre tudja hajtani feladatát.
2: Te annó egy MIG-ből katapultáltál, ez 2005-ben volt talán, ha jól emlékszem.
3: Igen, így van.
2: Mik az állomásai, tehát mik a stációi egy ilyen folyamatnak? Tehát honnan indul és hova érkezel? Nyilván.
3: Kabinból indul és kifelé megy.
0: Nem akármilyen erőhatással.
3: Ez a honnan indul, igen.
0: A döntést te hozod meg, tehát nem szólnak a füledről, hogy katapult, te az a saját döntésed a vége, hogy meghúzod a kart.
3: Így van. A pilótának a feladata az, hogy mikor hajtja végre, hogyan hajtja végre. Én még repültem 25 év alatt 25 ember halt meg olyan gépben, ami katapult rendszerű gép. Nagyon sokszor nem tudják, nem későn reagálnak le. Nagyon sokat számít az, hogy milyen feltételek vannak a katapultáláshoz. És hogyha valaki ezt időben látja, és időben meghozza dönt, és ezek lényeges dolgok teljesen. Például a testhelyzet fenntartása. Mennyire állítom be a katapultcégnek a magasságát? Ez is egy élet, az életet befolyásolja, mert például 29-es esetében, hogyha túl magas emelted a magát a széket, a maga katapultcéket, hogy jobban kilássál, és túlmentél bizonyos síkon, akkor magasabb volt a sisakod, mint a katapultcégnek a teteje, és ha nem ment el a kabintető, akkor 0,5 másodperc múlva átlőtt téged székestől a kabintetőn keresztül, és nincs meggyöngített rész benne. Így gyakorlatilag a fejed először érintkezik a kabintetővel, és azonnal meghal az ember.
0: Mert ugye az van, hogy elvileg ez úgy van kitalálva, hogy egy bizonyos sebességnél tudsz, hogy nyílik a kabintető, azt letépi a szél elvileg, és ti már sima pályán mentek fölfelé, kabintető nélkül.
3: Ez így van, tehát sokan azt gondolják, hogy a kabintető gyakorlatilag a szélkapu alá, tehát a teleszkopok csak fellökik a kabintetőt, alá kap egy légáramlat, szél, igen, és az ledobja, elviszi fejed fölül a kabintetőt, hogy ne legyen. De ha ez megszorult, mert ütközött vagy valami, akkor a 29-es esetében például 0,5 másodperc múlva átlő téged a kabintetőn keresztül, mindenestül.
0: Ezek orosz szerkezetek, vagy amerikai szerkezet? Ugye két nagy katapult szerkezet van.
3: Igen, kettő, de van több is. De ez a kettő fontos, a K-36-os az orosz, és a Martin Baker például a nyugati gépekben elterjedt katapult rendszer. Mind a kettő viszonylag magas, ilyen 98%-os mentéssel bír, és amit korábban mondtatok, hogy teljesen igaz, hogyha leszakad kezed, lábad, minden, akkor is életmentő funkció. Itt az a lényege, hogy az ember életet megmentse.
0: Tehát akkor jól teljesít, hogy leszakad a lába, de életben vagy, akkor a katapult jól működött, mondhatni.
3: Így van. Itt is most a pilotozásom esetében az, hogy sérült, annak a katapultrendszer, ha nem meghibásodott, mint egy volt egy példa rá például az egyik Rippennél, ott nem teljesen úgy ment végbe, rajta maradt az ülés, és olyantól még nagyobb sérüléseket tud okozni, mert az ülést az leválasztja a rendszer. Úgyis a 29-es esetében olyan 128 kilós maga az ülés.
0: Amiben van a rakéta. Azért igen, te tudod, igen, hogy hol akar, ugye nyilván ezt begyakoroljátok. Tehát fejed fölött, a szék alatt, hogy hol van maga a kar. Ez egy protokoll, amit te lefuttatsz, egyfajta sorozat, amit neked végig kell csinálni.
3: Ezt úgy képzeljétek el, hogyha amikor csináltuk az átküzdés minden típusnál, majdnem becsukott szemmel kellett tudnod, hogy melyik kapcsoló hol van. Hát ezt egyértelműen a katapultot azt tudnod kellett, a másik meg mi földön ezt gyakoroltuk, ennyivel kiegészítem az előbb, amit ti mondtatok, még amikor én nem szálltam be beszélgetésbe, ott van egy földi, mi gyakoroltuk a földi katapultot, tehát beöltöző, hajózós is, aki ruha, minden, beszállsz egy olyan, mint a 29-es kabinja, olyasmi, vagy épp egy 21-esnél, teljesen mindegy, mi volt, és akkor oda megy a szakember, egy műszaki földi szakember, a katapultos, és akkor mondja, hogy na akkor, ilyen is, tudja blokkolni a dolgokat, tud különleges helyzeteket létrehozni, nem megy el az egyik rendszer, hogyan kell dobni a kabintetőt, egyéb ilyeneket, még a 21-es esetében, ez a 29-es tilos, mert ugye megismétli 0,5 másodperc van magát, és ki is lő téged egy 5-7 méteres függőleg sínen, ki el is mész, csak gyengébb patronnal, 11-es patronnal. te a testsúlyodnak a 11-szeresét kapod meg ilyenkor.
0: Hát viszont itt ugye az igazi nálott azt jelenti, hogy olyan 18-20G, ami de azt jelenti, hogy az olyan másfél tonna erő egy 80 kilós embernél, ugye? Hogy másfél tonna nehezedik rád egy pillanat alatt.
3: Ez így van, egy pillanatok alatt, és ez a másodperc töredéke igaz, de akkora elváltozás van, hogy például szoktam mondani, hogy a 12G-nél a szegecsek kiszakadhatnak, 14G-nél van az, hogy a lemezek leválnak. Normál repülésben bemutató, vagy bármi, vagy a légiharcnál például 9-10 G-ket szoktunk belehúzni, mert 9 G a maximális, de bele szokott csúszni 9-10 G, az már tartósan nagyon durva. Az a túlterelés.
0: És itt viszont a 20 G van.
3: És 20 G, 20 G. Így van. Így
0: mit érzel közben? Van valamit? Vagy csak egy ilyen irdatlan gyorsulás fölfelé, és azt se tudod, hogy mi van?
3: Ez talán ez, hogy azt se tudod, hogy mi van. Az én esetemben, hogy elment a kabintető, ezt egyből láttam, meg a készhatárolók lecsapolnak, azt érzed, és utána szinte azonnal, 4 másodperc múlva, ahogy megpusztod a kartonat, egy visszafordítatlan folyamat indul be, tehát nem tud beavatkozni, és kb. 4 másodperc függ a magasságtól, sebességtől, mert 4 másodperc normál helyzetben, hogy kinyílik az ernyőd. És ilyenkor, ahogy kimész, és gyakorlatilag nálam lelassult a katapult karú meghúzás után, lelassult az idő, mert olyan bennülök, és 1, 2, 3, és nem történt semmit a bennülni, és lassított folyamatban indultam el kifelé. Azt éreztem. És utána becsuktam a szemem, vagy a 20G. A következő pillanat az, hogy láttam maga a zsinórzat, hogy kijön, meg hallottam a hangját, a súrogó hangot, és utána beállított engem, ahogy, mert ugye fenékkel felfele tol, légerámtak szem, fenékkel próbált tolni, hogy minél kisebb terhelés érjen a levegő, ez a nagy sebességnél például feltételezi, és utána fordít be az ernyőn. És tehát amikor még kijön a szék, már két stabilizálja ernyő 29-esnél forró nagy sebességgel, hogy stabilizálja az ülésedet. Ezért van, hogy 90 fokos bedöntésnél például 100 méteren ki tud vinni, háthelyzetben fölfelé lőve 200 méter neki az, hogy még akkor is megment az életedet.
1: Tehát de ha nem, fejjel biztos, lefelé repülsz,
3: 200 méterre viszintesen, akkor körülbelül biztosítania kell a kivetel, de ha van 700 méteret például, akkor nem biztos, hogy meg fogod úszni, azért, mert függ attól, hogy mekkora a zuhanási sebessége. Tehát, hogyha például lejössz egy 150 méter per szekundummal, egy másodpercen 150 méter, az nem. Viszonylag sok a kisgépes világban, de a vadászgépeknek a 29-esek 340 métert tesz meg egy másodpercen felfelé, lefelé. Meg tudja tenni. Ez azt jelenti, hogy egy 150-es varió, amikor jössz egy manőverben, az 700 méter a függőleges sebességnek az ötszörösét kell számolni, ami nem az, hogy elgondoltad, amikor végre is hajtottad, te cselekedtél, és elindítottad a folyamatot.
0: Azt a mindenit. Tehát milyen bonyolult ez a dolog, ugye? Csak azt olvasod, hogy katapultál. Aztán ugye nyilván a gerinc, meg a műtét, meg a helyrehozatal, meg a regenerációt, itt iszonyat sokat olvasni erről, hogy a sejt szinte hogy hat az emberre, de tényleg, tehát hogy minden porcikádban ott van.
3: Azt mondták, hogy ilyenkor ez a nagy túlterelés azt mondja, olyan, mintha el kell képzelni egy kartonpapírt. Ugye ez a kartonpapír, vannak azok a kis rácsok, azok a keresztmerevítők. A csontszerkezet hasonlóan, és amikor kap egy ilyen ütést, ezt a nagy terhet, akkor ezek beroskannak, és egy 2-3 évnek így magyaráztak, hogy újraépül az egész csontszerkezet szinte. Ha kapsz egy ilyen rendszert, a belső szervek leszakadhatnak, azért van egy nagyon alapos vizsgálat, nekem is átolcelti tetőtől talpig a legutolsó érrendszerig átnézték a dolgokat műszerekkel, és utána derült ki nekem, az emeri volt egy későbbi egy emeri, az mutatta ki nekem a lombáris ötösnél a gerincsérvet, meg a hátiban az gerincsérvet.
0: Kicsit megsillett a gerincen. Figyelj, akkor mi a protokoll, hogyha repülni képes a pilóta, akkor minél előbb felküldik, hogy oldják a traumát, vagy azért ez egy hosszú kivizsgálás, hogy kinek a hibája?
3: Nem, ilyenkor az van, hogyha fizikálisan és orvosilag nem hagyják át. Tehát azt mondják, hogy oké, te tudnál repülni, célszerű, nagyon sok ez a bevált szokás, hogy visszaültetik a gépre a pilótát, hogy ne menjen a kedve, ne legyen belőle dolog, hogy minél előbb vissza tudjon szokni a repüléshez. Én is azt éreztem, ez a személyes tapasztalatom, eltett egy 2 hét, és azt éreztem, hogy még egy tovább várok valamit, akkor lehet, hogy abszolút nem lesz kellett beülni gépbe.
0: Tehát nagyon mert hogy erősödött a félelem, amit okozott.
3: Nekem a katapultálás után nagyon meglepő, de elszállt az adarany szinten. Tehát nincs adrenalin. Tehát, hogyha valami megijesz, végignézem, vagy motor kicsúszik alól, és motoroztam GTR-1004-eset, tudom, te is motorozol. És volt, hogy kicsúszott alól, például a motor egy 30-40 fokot elcsúszott jobbra-balra, és teljesen hűvös fejjel végignéztem, és vártam, hogy megjelenjen utána az adrenalin, és nincs meg. Tehát nem jön meg egyszerűen. ez nem egy jó dolog.
0: Elfogyott. A katapultnál ez elment a katapultnál.
3: Hes elment.
2: Figyelj, ilyenkor van kommunikáció az irányító toronnyal? Hát a torony ilyenkor mit tud csinálni? Ő csak végignézi, végig asszisztálja tulajdonképpen ezt a folyamatot? Ő tud ilyenkor tanácsot adni?
3: Igen, az én esetemben annyi volt, hogy a Molnár Gábor Bagira volt földön egy kis kéziradióval, a torony külön egy rádióval, és amit van a videón, az ominózus videó, ő nekem mondta, hogy fordul ki, bár a katapultálj. De ez még egyszer, ez nem parancs, ez egy javaslat. Csak alattam voltak települések, rakétacsapatok, tanyák voltak, és ott kilőzi az ember magát, nem tud, hogy hová megy a gép, nem tud kiszámolni. Uh-huh. És én abba fel voltam készülve, hogy gyakorlatilag meghalok, mert felrobban a gép, mert azt tanította az orosz, hogy amennyiben tűzüt ki, és a tűzjelei nem szűnnek meg, azonnal hagyja végre a katapultálást, de lehetőség szerint forduljon lakott települést. Ez így van leírva. És én úgy éreztem, hogy most elmennék, akkor kimenne a gép, gyakorlatilag becsapódik bárhová, nem tudnék úgy élni, hogy hova ment el. És ezért volt, hogy na, akkor az ember még tovább fordul, és utána lecsökkentettem a fordulatszámot, hogy ne a robbanást késleltessem, de nem robban be, meglepő módon. Ez olyan, mint egy lőporos hordon ül, de nem tudok annak hozzát, hogy mikor fog berobbanni.
0: De ki kell vinned a lakott területről? Tehát, hogy az a te felelősséged.
3: Én úgy döntöttem, annak ellenére meg is halhat ilyenbe az ember, mert mondom, nekünk belevelték, hogy 5-6 másodperc, hogy berobban az egész hajtómű, egész gép. Tehát és amikor tudod, és nappali fénynél láttam, hogy a baloldali hajtóművől lángoszlop jön ki, folyamatos lángoszlop, vagyis a jobboldali áll, a baloldali is lángol, a jobboldali is lángolt, a baloldali is lángolt, és fordulat ugrált, és azt mondtam, hogy jó. És jönnek a nagyokosok, láttam ilyen izítét, most is megjelennek kezdek kapcsán, hogy bepánikoltam, még nem pánikoltam, de rossz érzés volt, halálfélel volt az, hogy gyomrom összeszűkült, hogy meg fogok halni, meg szia család. De úgy éreztem, végig irányítottam az egészet, hogy mi lesz. A katapultás pillanata előtt a torony is beszólt, hogy 3-22-ig a gépet, ez egy index. Katapultál, arra mondtam, hogy értem. De akkor előtte végignéztem már az egészet, hogy még egyszer. Mit csináltam, mi volt a mi hiba, mit lehetett volna tenni. Gázkart lehúztam még alapra, és onnantól fogva puf, akkor hátra a fej, és akkor onnantól meghúzom a kart. Ahogy meghúzod a kart, tudod, ha lenézel, a fejedet nem tartod hátra, ezt külön gyakorolnunk kellett, mert ha lenézel például, akkor eltörik a nyakcsigolyád. Tehát akkora erő van ilyen kilövéskor, egyszer eltörik a nyakcsigolyád, és meghalsz abba a pillanatban.
0: Azt a mindenit! A
3: lábadat is, ha kezedet van kész határól, lecsapja, hogy ne szakadjon le a kezed, a lábadat célszerű behúzni, ha nem, akkor egy behúzó heveder húzza be, de eltöri a lábszáradat, akkor is behúzza. De pont az, hogy nem maradhat, mert az alatta van a műszerfal alatta a lábad, a pedáloknál. És ha nem húzza be a rendszer, vagy te nem húzod be, akkor ott marad a lábad.
0: Úristen. Fú, de kemény.
1: Komoly.
2: Figyelj, most
0: elindul... Mennyi döntés, ez egy másodperc alatt, te jó igen, Isten. Aki... Egy percünk igen. Van még, igen?
2: Hát, hogy lesz most egy eljárás, tehát például most megvizsgálják azt, hogy indokolt volt-e a katapult használata, megtette mindent a pilóta azért, hogy megmentse a gépet. Tehát, hogy ilyenkor hogy zajlik egy ilyen eljárás? Uh-huh. De...
3: Ilyenkor az van, hogy csinálnak elméletek egy feljelentés az én esetemben is, hogy csak megtörtént egy baleset. És jön egy kivizsgáló bizottság, aki ugye ilyenkor arról nyilatkozni, hogy konkrétan mi történt, nem szélszor senkinek sem, mert ez a vizsgáló bizottságnak a feladata. És ők átnézik mind a külső, tehát akik voltak, akik látták a szemtanúknak a figyelembevételével, hogy mit mondanak, a külső rendszer, akik volt a videófelvételek, azokat megnézik, előveszik a maga a több oldalon álló, tehát nagyon több rendszer is van a Gripenben, ami figyeli, mint a fekete doboz, adatokat ellenőrzik, azt is, hogy te mozgatod a gázkart, belépte a pedálnak, melyik kapcsolód, mikor kapcsolódsz, mindent mutat. Tehát a sebesség több irányszöget, mindent mutat. És ezeket ők kielemzik, beteszik egy szimulátor, végignézik, hogy mi történt, és onnan meg, hogy megkeresik, hogy mi volt ennek az oka. És azért van ilyenkor a típus leállítva Magyarországon, leszőleg, hogy ezt hát ha több éppen is előfordulhat,
0: hogy ez a probléma. És a végén megtörtént, hogy kis sárga csekkben 50 000 forint per havi részletbe elkezdik utalni a pilótának, hogy na Lajos, figyelj ide, akkor 38 000 forintért részletekbe utald át a 23 millió dollárt.
3: Megfosztában voltak ilyenek, hogy amikor olyan sérülés, és akkor azt mondják, hogy pilóta hiba, akkor terhelik egy bizonyos mértékben, nyilvánvaló nem a teljes mértékben, hogy akkor rabszolgálat maradja életed végéig, de bizonyos mértékben egy jelképes összeget, amit picit fáj az embernek, az
0: ki kell fizetni.
2: A visszapillatot legalább.
0: Igen, a bukos.
1: És hogy lesz így 21 év után? Mennyit törlesztettél?
0: Igen. Végtörlesztetted már? Vagy még havontak el?
3: Nem, hát én megadok egy bankszámaszámot, oda lehet nyugodtulni a dolgokat, de nekem nem kell hálni. Én nagyon féltem attól, tehát én tartottam attól, amikor a földet értem, mert egy 12 méter per szekundum csapottam be a földbe.
0: Hogy rányomják.
3: hogy nem az, és akkor ahogy becsapódtam, utána feküdtem, hogy mi volt az egész, mit tettem volna. És akkor megszólalt a sziréna, akkor volt a másik, hogy úristen, összeugrott a gyomrom, még földön fekve, sisak rajta minden, hogy úristen, igazi jelentés, papírunk a tiszteletbizottság, hallozok, hogy nem hogy áll.
0: Mindez oroszul, Moszkvában. Igen. Zoli, mennünk kell. Nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt, amit elmondtál. Köszönjük.
3: Én is. Köszönjük szépen,
0: Szabó Zoltán Ecsbolyt. Vadász pilotának köszönjük szépen, elképesztő. Jövő mindjárt 8:30 pontosan, itt vagyunk a hírek után.
4: Balázsék hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Annyi út áll előttünk. Van, a már régót kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
8: Önnek a Protexin kell!
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
10: Lehet is.
9: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
10: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
9: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
11: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
12: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
13: Világmárkák, világra szóló áron.
14: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
15: Hovány csoport a világ élvonalában.
5: Reklámot hallottak.
4: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Motoros felvonulással, koncertekkel készülnek Szigetváron. Egyre több helyen váltják fel digitális megoldások a hagyományos ismertető táblákat Somogyban. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Egésznapos motoros rendezvényt és rock emlékestet tartanak szombaton Szigetváron. A kapunyítást követően vetélkedőkkel, játékokkal és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket. Délután látványos motoros felvonulás indul, amelynek résztvevői egy városi kört tesznek meg. A felvonulást követően a Ditonikat koncertet, majd Tápai Tomi motoros kaszkadőr bemutatóját láthatja a közönség. Az esti programok középpontjába is a rockzene kerül, a rendezvényt este a Tratillik műsora zárja. A szervezők nem csak a motorozás és a rock zene rajongóit várják, hanem a családokat is, hiszen a találkozó közösségi és gyermekprogramokat egyaránt kínál. Egyre több helyen váltják fel digitális megoldások a hagyományos erdei ismertető táblákat Somogyban. A Duna-Dráva Nemzeti Park a Zselici tájvédelmi körzetben Töröcske mellett hozta létre az ország első digitális tanösvényét, ahol QR-kód segítségével érhetők el a természetvédelmi információk. A rendszer előnye, hogy olcsóbban, fenntartható, kevésbé sérülékeny, a tartalma pedig bármikor frissíthető. A megoldást már más somogyi útvonalakon is alkalmazzák, így például a Boronka melléki tájvédelmi körzetben. A Nemzeti Park azt javasolja, hogy a kirándulók feltöltött okostelefonnal induljanak útnak, vagy előre töltsék le a vezető füzeteket, írja a Vármegyei Lap. Várkonyi Ádám személyében újabb játékossal bővült a Kaposvári Vízilabda Klub OB1-es kerete. A 24 éves sportoló 2012-ben Kecskeméten kezdett vízilabdázni, előtte úszással foglalkozott. 3 évvel később a Ferencvároshoz igazolt, ahol 6 évet töltött, majd 2021-ben Miskolcon folytatta. Az elmúlt 5 idényben a Borsodi Együttest erősítette. Várkonyi korábban az utánpótlás válogatottban is szerepelt. Az U17-es Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett. Az új igazolás szerint előnyt jelenthet, hogy a kaposvári keret több tagja korábban már játszott együtt, ezért a játékosok jól ismerik egymást. Legtöbb 28 fokot mutathatnak ma a kijelzők Kaposváron és a környéken, a meteorológusok pedig arra figyelmeztetnek, hogy kettős fronti hatás várható. Egyrészt sok napsütésre számíthatunk, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő. A jelzések alapján a következő napokban csapadék még nem jön, majd szombaton jöhet futózápor.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 10. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenki, 3-4-9 lesz pontosan 2 perc múlva.
1: Jó reggelt.
0: Gyerekek, ez végtelenül bizarr, amit nézünk, és úgy lenne jó, ha ti is látnátok, drága hallgatók, nem tudom, mennyire figyelitek a pekingi robotolimpiát. Ezt nézitek, hogy mi zajlik éppen a világban?
1: Én csak ilyen részeket látok, de van egy olimpia most, ahol minden számban megméretik őket.
0: Pekingi robotolimpia, ez arról szól, hogy emberekhez hasonlóan, ez egy ilyen humanoid robotjátékok, de felfogadatlan az egész. Ez már a második húzó a Kínában rendezik most jelen pillanatban. És
1: hát
0: persze, mert megnézett ő is egy-két videót. Felfogadatlan. Ez a pekingi robotolimpia, vagy robotjátékok, extrém feladatokkal mérik össze a tudásokat robotok. És azt látod, te ebbe a 100 méteres síkfutás zsűr.
2: Figyelj,
0: mondd, teljesen szürel, hogy emberi számokban 100 méter, 400 méter, 1500 méter, és olimpiai számokban futnak robotok, gyerekek.
1: Hogy kilőtt a kis piros.
0: Figyeld, hogy futnak. Egészen elképesztő az eredmény, amit produkálnak, és hát megrendezik őket, és van a végén éremosztás. Itt pontosan azt látjátok, hogy a Usain Boltos 9, nem tudom, 69-es 100 méteres időt, azt megdönti úgy egy robot, hogy 9.39-et fut. Usain Bolt emberi világcsúcsa, az ugye 9.58. Aha. És lefutotta a robot 9.39 alatt. És az az érdekes, nem is az az érdekes, hogy ő gyorsabban fut, mint Usain Bolt, nem ez a lényeg, hanem megnéztem, hogy ugyanez a robot, ez tavaly milyen időt futotta a pekingi, vagy az olimpián.
1: El se indult.
0: De elindult, és tudod, mit futott ez, aki most 9.39-et fut? 21 másodpercet futott százon. Tehát egy év alatt...
1: Biztos, hogy sok fehérje fog.
0: A 21... Abból adhatnának,
2: hogy mit,
0: a 21 másodperc alatt ez a cég a 21 másodpercet, ezt lehozta 9.39-re, és ezzel megfutották egyébként a minden idők legjobb idejét. A 958-es Usain Bolt már sehol nincs. Az emberi világcsúcs 400 méteren 38-15, 43-03, itt is nyert egy robot, 38-15-öt futott a Tiagong nevezetű robot. Helyből magasugrás 2,88 méter, távolugrás 7,97, és...
1: Jó, szinkronúszás volt már?
0: Ne, szinkronúszás nincs, de figyelj, az van, megcsináljuk, hogy ütköző falnak rohannak a végén a robot.
2: Megállás nincs.
0: És nem tudnak megállni, és felborulnak.
2: És porralótóval oltják.
0: Felborulnak a robotok, és azt látod, hogy utána jön az ember, és érmet rak a nyakukba, és ott állnak ezek a fura, emberszerű humanoid robotok, nagyon emberszerű a mozgásuk, felfoghatatlanul gyorsan futnak. Figyeld, hogy fut a piros. Nem hiszed el, Isten, az én a csávó és érmet oszt.
1: Tudod, mi a vicces?
0: Ilyen most... a végét. Ilyen a becsapódás, és felálltanak nekik egy ilyen szivacságyat. És ugyanúgy, ahogy tulajdonképpen az atléták is belefutnak egy ilyen szivacságyba a végén. Egészen durva.
1: Hogy most még egy kicsit ilyen megmosolyogjuk ezeket a felvételeket, hogy jó, nézd, hogy neki szalad a falnak, meg olyan. Úgy nézzük, mint a kísérleti egereket, nem? És aztán pár év múlva meg, hogy ezek a robotok fognak nekünk munkát adni, meg hogy igazából fordulni fog a kocka, meg minden. Tehát most még kacarászunk
0: fognak,
1: ezekről, és aztán egyszer csak azt fogjuk észrevenni,
2: hogy minden megfordul. Hordágyon viszik el őket a végén. Nagyon jó.
1: Ez a helyből távol, ő a helyből magasugrás.
0: Ő a helyből magasugrás, igen. És ugye hát azt nézik, hogy hogyan...
1: Figyeld,
0: miket ugrálnak, nem hiszed el? És nézik ugye, hogy borulnak föl, hogy állnak föl, milyen a látásuk, milyen az egyensúly érzékük. Tehát ez kicsit olyan egyébként, mint a Forma 1, hogy itt letesztelnek egy csomó mindent, és aztán ezt majd a hétköznapi használatba tovább fejleszve te már megkapod használatra. Egészen durva.
2: És milyen érdekes, hogy ugyanaz a kézmozgás kell a futásához, mint az embernek.
0: Igen, de közben nagyon nem emberi a mozgásuk. Tehát hasonlóan mozog, de van egy robot például, azt nem tudom, meg tudják-e találni, ami folyamatosan ilyen nagyon furán keresztbe mozgatja a kezét, és úgy fut. Meg van, ami balra-jobbra rángatja
2: azt
0: a kezét.
2: Nem. De ezek a bajnok robot, az például tök ugyanúgy fut, mint egy ember. Tehát megy a kéz hozzá.
0: Hozzá kell tenni a kezed, igen.
1: De nézd meg, hogy ott meg pörgőrúgást is csinál.
0: Nézd meg, tékvándoznak, fejvédő van rajtuk, pingpongoznak a robottal, hihetetlenül hatékonyak, és azt nem tudod, hogyha egy év alatt a 21 másodperc lejön 9 másodperce, akkor itt a következő, nem tudom, 5-10 évben ezek mire lesznek képesek?
1: Hát
0: mit csinálnak majd ezek a hétköznapi életben?
1: Első fejlesztésekre a Boston Robotics készítette ezeket a nagy dromedárokat, akkorák voltak, mint egy hűtőszekrény.
0: Igen.
1: Elállt szemet szállt, hogy meglökték, és akkor nem dőlt el, hanem ilyen nagyon sután visszaállt. Most ez volt mondjuk, mit tudom én, 10 évvel ezelőtt, és ahhoz képest így gyakorlatilag egyik évről a másikra. Tavaly még kétszer ennyiért futott, most meg már 9 másodperc alatt futja a 100 métert, szóval félelmetes, itt ne legyenek illúzió.
2: Tehát egy rendes bevonuláson az olimpiára.
0: Nyitőünnepség? Megőrülsz? Hát a robotok jönnek a nyitőünnepségen. Hát megborondulsz. Hát egy valami olyan újkornak a hajnalán vagyunk, ott jönnek. Ez teljesen valid. Olyankor hajnalán vagyunk, amit most csak szájtátva figyeljük, de hogy senki nem tudja, hogy 5-10 év múlva ezek mire lesznek képesek. Fogjuk őket használni, milyen
1: formában. Nagyon el tudom képzelni, hogy mondjuk a lóversenyeket kiváltják ezek a fajta versenyek. Tehát felsorakozik oda 4-5 robot, te fogadhatsz, és akkor azt mondod, hogy a piros fog nyerni.
0: Hát
1: helyre befutóra.
0: Persze, érted? Ezek a gyártók, ezek már most is komolyan versenyeznek, tehát odaáll a világ 5 legnagyobb, legértékesebb gyára vagy gyártója, és azt mondja, oké, akkor nézzük meg, mit tud a konkurencia, nézzük meg, hogy mit tudunk mi, és ugye ez szól arról, hogy 9.39-et fut a miénk, de megnézzük, hogy hol tart a konkurencia. És a végén éremosztás. Emberek mennek oda, és áldogáló robotok nyakába kiosztják az aranyérmet és a tehát egy tényleg elképesztő, ami történik.
1: Ott van a 400 méter.
0: Itt a 400 méter, figyeld, hogy futnak.
1: Ja,
0: hát, van benne valami nagyon durva, aha, nem? Hogy azt
2: látod,
0: hogy ezeket a sáskaszerűen vékony lábú lények és oda néz,
1: egy kis gyúlat,
0: egy szikrázott és elesett, és ott jön a piros. Emberszerű, de közben mégsem.
1: Hát most még. Aztán nézd meg 10 év múlva, milyen lesz.
0: De nem is kell nagyon emberszerűnek lennie. Nem ez lesz a feladata, nem? Hogy futószalagon milliárd számra gyártsák őket, és kiváltsa az emberi erőforrást, és dolgozza helyette. Hogy közben mit fogunk csinálni, ez egy nagy kérdés.
1: Én szerintem előbb-utóbb abszolút cél lesz az, hogy emberszerű legyen, hogy beilleszkedjen, hogy neked ne legyen rossz érzésed, amikor egy robottal együtt dolgozol, amikor egy robot főz rád, amikor egy robot hozza haza.
2: Na
1: a
2: itt
1: gyerekedet.
2: Az emberszerű 10 méter után esett össze.
1: Az, de már beakadt a cipőfűzője. Szerencsétlennek. Mondjuk az egy milliós kár.
0: Hát igen, szerintem ennek is van egy ilyen törzsfejlődése, tudod, hogy először átalakítja a fizikai munkát gyárakba, raktárakba, aztán átalakítja majd a szolgáltatásokat, hogy például mi van otthon, ha összeér az AI és egy ügyesebb robot, az már mit fog majd csinálni, hogy pakolja el a konyhát, hogy veszi át a csomagot, házi munka, egyszerűbb javítások, és aztán ugye hát majd nyilván a harmadik lépcső a társadalmi kérdés, vagy a társadalmi kérdés, hogy egy humanoid, ha 24 órát dolgozik, akkor az mit csinál majd a felszabaduló Anna, hogy rögtön? Hát nagyon bizarr, mert közben azt látjuk, hogy ezek a robotok neki szaladnak a falnak, és most még
1: és
0: darabokra törnek. De 10 év múlva nem fogtok így röhögni, ha ez egy év alatt 12 másodpercet fejlődik, érted? Majd azt fogja mondani, hogy igazoltatás, álljon félre, és te vigyázz, állsz az útszélén, és összetolod magad.
1: Vagy amikor nem kapsz melót, meg azt mondják, hogy ő megcsinálja neked ingyen is, vagy olcsóbban.
3: Gyűjtöm a robotos videókat, és nekem ugye egyre többet hoz, ez a kedvencem, amikor főz, és akkor a felirat rajta a következő.
0: Amikor nem fél a családod, mert zűrületbe kergeted, azért is megfőzöd a csülkösbe, vagy gondoskodom, vagyis és a robot megőrülve
3: főz. És megőrül, és úgy főz, mint egy barom. Nekem ezek imádom, tehát igen, hogy tényleg nagyon jók.
0: Ugye azt találgatják most nagy koponyák, hogy ugye az AI-t most még úgy használjuk, hogy különböző dolgokat nekünk megcsinál, de általában egy gép mögötte klaviatúrát használsz. Ugye megírja neked ChatGPT alapfelhasználás. De mi lesz az, ha ez majd a háromdimenzióban az AI robottal találkozik, és az AI, mint tudás, parancsot ad a humanoidnak.

0: rendőr volt, egy rendőr robot volt, aki kergette az elkövetőt, és akkor azt hittük, hogy AI, és aztán kiderült, hogy nem, ez egy humanoid
1: robot, igen.
0: És beszélgettünk egy fejlesztővel, aki itt Magyarországon ilyen típusú robotokat forgalmaz, és akkor ő mesélte ugye, hogy most még feltanítják őket, tehát egy bizonyos mozgássort meg lehetne jól tanítani, oda lehet majd állítani a szállítószalag mellé, azokat a munkákat baromi jól el fogja tudni végezni, sokkal hatékonyabb, mint az ember, és már most is használják az AI-t, tehát már most is okosítják vele, tehát hogy egyre komplexebb tudásra tesznek szert. Figyelj, mondom, kettőt pislogsz, és azt fogod észrevenni, hogy a 10 emberből 9 lesz robot, aki dolgozik a gyártósorban, egy ember fogja delegálni, felügyelni azt, hogy minden rendben megyen, a többiek
2: mit
0: meg
2: csinálunk
0: aztán...
2: Mi?
1: Hát ez a jó kérdés, ez a következő 10-20 év legnagyobb gazdasági és emberi és szociológiai és mindenfajta kérdés, hogy mi lesz a felszabaduló 1-2 milliárd emberrel?
3: Nem egy hülyeség ez az univerzális alapjövedelem. Igen. Majd egyszer csak eljön, ami most még ugye fikció, az alusi sakkosok, aztán kiderül, hogy valóság.
1: És aztán itt nézzük, jaj, de arra is falba csapódik, tudod? 10 év múlva forduljon balra. Csak egy bérvétele jöttem, üljön le. Ne kérdezősködjön, érted?
0: Most még rögsz rajta, hogy falba csapódik, ilyen meg már nem lesz munkád.
1: De van bennük valami nagyon félelmet. Nagyon. Hogy ilyen lelket, nézzek, ahogy vonulnak ezen a megnyitón. Halál lelketlenül végrehajtanak majd 1 milliárdon 500 millióan parancsokat, amit nem tudod, hogy kiad nekik, de nem nagyon tudod már kidumálni a rendőrt. Ugye? Tehát hiába lesz az, igen, hogy nem láttad a műsoraiban.
2: 20-os beleteszem a izébe.
1: Nem lesz az, hogy hallgatlak a rádióban, Feri. Hanem ott fog állni egy ilyen marcon a tekinteti humanoid, és nem lesz barátságos a tekintete. És azt mondom, hogy miért nem dumálod ki, és lesz mellett egy ilyen robotkutya.
2: Ott
1: van. Azért szorul a seggen. Ott fog nézni téged ez a kutya. És kettő darab drón még így köröz a fejed fölül, és azt mondod, hogy hello, rendben van, akkor úgy lesz, hogy ti szeretnétek. Ezt már nem nagyon tudom kidumálni.
0: De figyelj, ez most ebben a pillanatban még olyan picit ijesztőnek tűnik meg olyan idegennek.
1: De nézd meg az embert, mit csinál. Jaj, de aranyos, falba csapódik. Nézd
3: integet. De aranyos.
1: Megint mi vagyunk a hülyék, akik úgy állunk hozzá, de cuki.
3: Mi teremtettük meg, és mi nem fogjuk tudni leállítani.
1: Falba csapódik, tudod, de hogy közben barom izgi, ez az olimpia is még önmagában bizarr, de látod, hogy valami nagyon durva, érdekes és tök ismeretlen jövőt vizionál, ezek most még csak 100 méteren futkorásznak. Na de ha tényleg csökken az ideje egy év alatt 10 másodpercet, ezek 10 év múlva mit csinálnak? Holdra szállnak? Marsra utaznak? Félreállítanak így minket, hogy menjél balra, mert megjöttünk, és sokkal okosabbak vagyunk nálad?
0: Fogd meg a sorom.
1: Hülye ember, állj hátrébb. Nagyon izgi.
0: Láttam most egy nagyon rossz filmet, a Megan Fox játszott benne.
1: Én szerintem te szeretem csak kínozni. Te dinoszaur filmeket nézel. Megan Foxos
0: és a Megan Fox egy humanoid robotot alakított ebben a... Ebben
1: Jézus Isten, hát az életem rövid lenne ahhoz, hogy én ezt megnézzem.
0: És hát Megan Fox iszonyatosan jó humanoid nő robot volt ebben a történetben, és azon gondolkodtam, hogy melyik lenne furcsább, hogyha egy Megan Fox típusú nő mozogna a lakásban, ő takarítana, ő gondozná a gyereket, vagy hogyha egy ilyen humanoid, melyiket tudnám jobban elviselni, melyikre kellene lenni, kevésbé féltékeny.
1: Hogy ember alakú legyen? Igen. Hogy ember alakú legyen?
0: De most képzeld el, hogy kihoznak egy Megan Foxot, akit házhoz hívhatsz, és akkor onnantól kezdve ő csinálja neked a házunkat.
2: Miró a Megan Foxra szavaz szerintem.
0: Biztos vagyok benne. Akkor megbeszéltük, hogy ha egyszer Megan Fox bekopog hozzánk, akkor kap egy szabad kártyát. De hogy engem sokkal jobban riaszt a gondolat, hogy egyszer lesznek Megan Foxok, meg lesznek humanoid rendes robotok, már pedig e felé megyünk, mert szerintem sokkal inkább elfogadjuk majd, hogyha ember alakúak lesznek, és nem ilyenek ezek a robotok, akik majd kiszolgálnak.
1: Ha nem lehet haja, tovább fogják fejleszteni.
0: Nézd meg ezeket a szexbabákat. Hát azok most már
1: na,
0: tök...
1: megint idejük adunk.
0: De azok tök valóságosak. Hát erre a szarra felhúzod azt a burkot, akkor az már olyan, mint egy ember, nem?
3: Hát nézzük meg a Pepper robot, akiben volt a stúdióban, pedig hát az egy nagyon kis kezdetleges robotka. Hát milyen aranyos kis gyerekformája van, nagy szemekkel, tehát a szeretetet vált ki belőled, az odafigyelés, tehát hogy direkt erre csinálják őket.
2: Az
3: tehát
2: a bajom ezzel, van, hogy viszont szárnyas falloszt egyik se fogsz tervezni.
1: Na, de hogy is nem. Szárnyas falloszt.
2: Ez a vége a világnak, az izgalmak kihalnak belőle.
1: Igen, túl precíz lesz itt minden. Igen. Na jó, nézzetek rá, hallgatok erre az olimpiára, nagyon érdekes, hogy fut. Most még csak futkorásznak. 4 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Vokáció! A rá... Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.

0: akkor most mi van a fogadásunkkal?
1: Hát amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
0: Jaj, de tündér vagy. És a másik része.
1: Jaj, ne. Tényleg rúgjuk ki az Atist.
0: Nyugi, csak egy délelőtre.
2: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: a Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól!
0: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Meneküzd te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
8: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
9: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
10: Shell. Go well.
11: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
12: Mi? Ne! Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
11: Ugrok egy bombát!
12: Szállás.hu. Úgy is te.
13: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
14: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
13: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
15: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a Toyota.hu oldalon.
16: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
17: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
18: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a Petőfi tér 2-3 szám alatt a Szarvasi üzletházban a Spár felett.
19: Az Autonexusnál tudjuk. Ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel, kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És ön készen áll.
20: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
21: Persze, mert ebben a melegben alig alszom. Feszült és fáradt vagyok.
20: Neked Sedacur Forte kell.
21: Sedacur Forte?
20: Igen. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
22: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
23: Dr. Béres a Café Noirban. Augusztus 28-án pénteken egy fantasztikus nyárzárót tartunk a Noszlopi soron. Érkezik hozzánk Dr. Béres és DJ Bakai, akik egy fergeteges bulival búcsúztatják a kaposvári nyarat. A belépés ingyenes, asztalfoglalás ajánlott. Részletek a Café Noir Facebook oldalán.
24: Playmobil kaland a Kaposvár plázában az egész családnak. Igen! A Playmobil Roadshow augusztus 29-e és szeptember 13-a között érkezik a Kaposvár plázába. Péntekenként 14 és 18 óra között, hétvégenként pedig 10 és 18 óra között Playmobil játszósarok várja a gyerekeket. Részletek kaposvárpláza.hu.
1: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
0: Reklámot hallottak.
1: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
25: Véradókat várnak Somogyban, sportnapot tartottak a gyermekdiabéteszeseknek. Folytatódik a hőség, hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Somogy vármegye több településén is szerveznek véradást a héten. Szerdán két helyen, a Hunyadi utcai kultúrházban délután várják a donorokat. Csütörtökön Marcaliban és Csurgon lehet vért adni. Pénteken Kaposváron a Talián Gyula utcai területi vérellátóintézetben délelőtt, Szennában pedig délután tartanak véradást. Donornak az jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65. Testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A jelentkezők személyazonosító igazolványt, lakcímkártyát és tajkártyát is magukkal kell vinniük, olvasható a kapos.hu oldalon. Sportnapon vettek részt a Somogy vármegyei Kaposi Mór Oktatókórház gyermekdiabétesz ambulanciájának gondozottjai és családtagjaik. A programnak a Zselicben található ropoi pihenőhely adott otthont. A résztvevők mozgásos és játékos feladatokon, valamint szórakoztató tudáspróbákon vehettek részt. A rendezvény lehetőséget teremtett arra is, hogy a diabétesszel élő gyerekek és családjaik kötetlen környezetben találkozzanak, közös élményeket szerezzenek és kikapcsolódjanak. A programot erdei környezetben tartották, így az aktív időtöltés mellett a természet megismerése is szerepet kapott. A sportnapról a Sefag Erdészeti és Faipari ZRT számolt be, írja a kapos.hu. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról, különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt, mondta a rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Termék Tanács elnöke.
26: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot.
25: Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Legtöbb 28 fokot mutathatnak ma a kijelzők Kaposváron és a környéken. A meteorológusok pedig arra figyelmeztetnek, hogy kettős fronti hatás várható. Egyrészt sok napsütésre számíthatunk, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő. A jelzések alapján a következő napokban csapadék még nem jön, majd szombaton jöhet futózápor.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
1: És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi

és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja! A stúdió bal felső sarkában ül a kézjelekkel kommunikáló időőr Zsüll! A jobb felső sarokban a ne tudjátok meg minek a szakértője, Juli! Itt van ma is az igazság szeme, a hazugság füle, Andi!

0: a 90-es évek izgóbuthistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, 9 óra után 14 perccel, jó reggelt kívánunk, jó reggelt mindenkinek, hello,
2: cső,
1: drága hallgatók!
3: Érdeklődni szeretnénk, hogy most, hogy Oti ki buliszta,
1: igen,
3: plázsozta, szigetezte magát, hogy így néha-néha azért így visszajön.
1: Úgy gondolt, hogy Shakira nem tette meg a kellő hatást az emberek, hát, hogy is ugyan vérnyomásában és vérmérsékletében.
2: Nem lökte be a keddet.
1: Berázzon bennünket?
3: Egyetlen robot se fog úgy riszálni, mint Shakira, de hogy...
1: Dögunalmas ez a csaj. A dögunalmas dalaival, a dögunalmas segrázásával, nem?
3: Tehát, hát azért...
1: Mutasson már valamit. A 26. Shakira dal is ugyanolyan, mint az első.
2: Ezt szeretik benne, érted?
1: Halálosan jellegtelen. Tehát, hogy ilyen...
3: Felismerhetően Shakira.
1: Felismerhetően jellegtelen. Bántóan középszerű. Nem? De hogy te most...
2: És látod, mégis bántóan középszerű, azt a világon mindenütt megy.
1: Ebből a tündöklő középszerből lehet itt a karriert építeni, de tényleg? Hát ez borzasztó.
3: Üdv a világomban.
1: Tényleg. Csinálj már valamit, ami kicsit váratlan vagy, úgy tényleg. Amikor berobbant ő 20 év, akkor azt mondom, igen, ebben a csajban van lendület. De most már a saját dalainak a farvizé nevez egy 126. ugyanolyan dallal.
3: De miért, mit kellene máshogy csinálni?
1: Mit nem tudom.
3: Van egy nagyon jó feneken, nagyon jól tudja rázni, van egy különös hangszíne.
1: Kevés, hogy 8-asokat írsz le a csípőddel állandóan, nem? Értem, jó.
2: Nem kevés az, nem rossz az.
1: Nem rossz, de hogy valami legyen már. Nem tudom.
3: Jó, szóval rehabilitáljuk azért néha majd a...
1: Oti?
3: Oti
1: pihen. Oti szerintem Oti megszolgált, amit meg kellett szolgálni, úgyhogy kifújtuk az órát.
3: Akkor, akkor marad Shakira.
1: Úgyhogy egyétek, amit főztetek. Hallgassátok, ez kell nektek. Egy jó Shakira, meg egy jó Dua Lipa.
3: Na, csak egy hét múlva kívánság műsor.
1: Egy hét múlva, igen. Egy hét múlva, igen. Ha igazán ki akartok velem szúrni, akkor Shakirát kértek is, Dua Lipát. A jó fejek azok kérnek egy-egy szkútert, vagy valami 90-es éveket, de az igazán genyók azok Dua Lipát, Shakirát, és nem tudom még. Valami borzadát kérnek.
3: Bármit lehet egyébként?
1: Én nem tudom, mire kapunk engedélyt, de azt hiszem, hogy igen.
3: Ha rámarkolnak Jimmyre, akkor mehet az is?
1: Ez egy jó kérdés, hogy
2: te... Jó néz le rám, ó Isten.
1: Ez lehet? Ilyet? Egy kis... 90-es évek, 2000-es éveket játszhatunk? Ami benne van a gépben.
3: Hát amit beleraksz a gépbe, Zsül.
1: Hát az van benne, amit akkor pénteken beletöltünk.
2: Nagy töltést, Gyula.
3: Óriás töltés.
1: Itt maradunk Gyula pénteken, 10-től 11-ig. Minden lesz a gépben, ami utána hétfő lejátszható. Hétfőn van ez az extra kívánság műsor.
3: Igen. De nem írtad be a naptáradban még?
1: De, benn van, csak hogy így tudatosítsam magamban.
2: Csak nem nézek rá. Mit nézek rajta.
3: Majd hétfő reggel 9-kor.
1: Igen, jó, tehát akkor hétfőn kell itt hosszabbítani egy kicsit.
2: Nincs edzés, nincs semmi. Tedd magad szabaddá,
1: itt vagytok kettőig, itt ültök ti is, nem?
2: Mindenféleképpen, hogyne.
1: Néha betelefonáltok legalább? Kértek számot?
2: Azért kérjetek számot.
1: Jó, az első dal a tiéd, ez ki van adva, tehát az foglalva van.
3: Álhangon.
1: Megismerlek úgyis titeket. Mindegy, mi lesz, úgyis megismerlek. Ja, ez egy fogadás volt, ugye, egy talán nem is tudom, francia, vagy nem tudom milyen meccse, még VB-n, hogy akinek a csapata veszít, az beül a kívánság műsorba. Ugye, és sajnos te behúztad.
2: És utal.
1: És utal 2 kilót egy alapítványnak, így van. És te behúztad.
3: Ez Eszter ötlete volt, ugye?
1: Azt nem tudom. Szerintem mi próbáltuk egymást itt túllicitálni még ilyen plusz feladatokba, hogy legyen pénz és valami, és akkor kitaláltuk ezt. Talán ebben nem biztos, hogy benne volt. Nem tudom.
2: Nem minden jó ötlet az övé.
1: De igen, egy-kettőt tartsunk meg magunknak
2: igen,
1: azért.
2: Igen.
3: De az volt, tehát itt egyébként, hogy a Feri lett volna a váltó, tehát ő lett volna a másik, aki esetleg
2: vezethet. Hát,
1: ha ő, az ő csapata veszít, akkor ő ül be a kívánság műsorján 10-től délig.
3: Ki fogadott kivel?
1: Mi ketten Ferivel. Ha nyer az én csapatom, akkor hétfőn Feri ül.
2: Bizony.
1: És én kérem az első számot.
2: De hála Istennek, így sokkal-sokkal izgalmas.
1: 10 óra 10-kor te motorom vagy, és telefonon bekéred az első számot, én meg...
2: Szia Balázs, itt vagyok.
3: Van már terved?
2: Rengeteg.
1: De valamilyen ilyen sokat játszott.
2: Hát persze, hát nyilván nem majd egy izét.
1: Mert ugye én itt végig is hallgatom azokat a dalokat, amiket kértek, én azt nem tudom átléptetni meg semmit, tehát én azt fogom hallani utána 2-ig. Na, az az igazi kínzás.
3: Úristen, egy Dance Monkey-t.
1: Na, ilyenekkel ülünk majd itt
3: Attissal. Az a szám, amitől én, ha meghallom a hangszínét a csajnak, egyszerűen megkaparom az arcomat.
1: Hát azért, mert 8 évig játszottuk mi is. Naponta 325-ször.
3: Nekem már az elsőre is.
1: Igen. Következő fogadásra egy hablányúcásot ért.
3: Na hát, ha igazán bevállalósak lennétek, ha jönnétek velük.
1: Nem, azt megvárjuk az októbert, hogy ti elmentek hablánytanfolyamra, annával azt meghallgatjuk. Na gyerekek,
3: bocsánat, megköszöntöttük őket egyébként rendesen.
2: Meg, már tegnap is.
1: Tegnap említettük, hogy ma lesz a születésnapja.
2: Igen, és majd holnap visszatérünk rá, hogy milyen jó volt a születésnap.
1: És holnap elmondjuk, hogy érdekes módon tegnap volt a születés. Ez a páros születésnap.
3: Így van.
1: És ez ma van? Te mindenségi neki.
3: Most tényleg?
2: De érdekes.
3: De mégsem maradt el.
1: Hát ma ünneplik közösen a születés. Kinek hányadik gyerekek? Ja, ilyet nem mindig. Zsúcikém, akkor csak te mondd, de hányadik vagy ma? 56.
2: 50 szar.
1: Azt a mindenki.
2: Ja, én is.
1: Nagy ünneplés? Semmi?
2: Semmi?
1: Azért csak felüttök egy mézes krémest ketten egy villával, nem? Vagy valami azért csak lesz?
3: Nem mentek semmi.
2: Egy alkoholmentes pezsgő.
1: Anna?
4: Megkaptam Julikától reggel.
3: Nem ezért dobtam be egyébként.
4: De ez nagyon-nagyon cuki. Mit nézd kaptál? Meg a szatyor feliratát, légy szíves.
1: Gym bag, jean bag. A gym áthúzva, és egy jean felirattal gym bag.
4: Természetesen nem üres a kis szatyor.
1: Na. Sok kis picis.
2: Egy nagy!
1: Azt, ami nem vagyok egy nagy jeanszakértő, de jónak üljük az üveg.
4: Ez
1: jó?
4: Nagyon jó.
1: Jóféle?
3: Igen.
2: Ez egy japán jean egyébként. Igen. Nagyon érdekes, hogy ezek így belefogtak, és a szokott precizitással gyártanak, mint
1: igen.
2: Ugye minden.
1: Viszkikben is ez erősek is a... most már régóta, és a görnek jeanvonalon is.
3: Nem tudom, én a viszkivonalat nem kóstoltam, a jeanben nagyon jó. Ez egy nagyon jó.
1: Viszkiben is nagyon erősek a japánok.
3: Anna, ti mentek valahova?
1: Na?
4: Ma?
1: Esetleg nem tudom, megy.
3: Lesz valami?
2: Hát egy go-go hami.
1: Egy ilyen.
2: De a trófea is csak délután akkor olcsó.
1: Jó,
4: hát délelőtti olcsóban. A déli, a esti az már feláros. Nem megyünk.
1: Esti trófea már nem fér
4: be. Nem. Elmegyünk, ebédelünk a Zsüllel egyet, kész.
2: Ne, közös ebéd.
4: Közös ebédre elmegyünk a go-go hamiba.
1: Újpesti go-go hami büfé a legjobb.
4: Csalamár és hamburger tolunk. Hú, de jó volt az Jézusom.
1: De nálad nem illik megkérdezni, hogy hányadik.
4: De én nem titkolom a korom. Tehát a Zsüll és én közöttem egy év korkülönbség van. Ennyit elárulok. Az én javamra. Én
1: vagyok.
4: Igen. Ő a fiatalabb egy évvel, én vagyok az idősebb egy évvel. Hát mi sorba jövünk. Tehát Feri, Zsül, jó magam.
1: Nem igaz. Hogy... Dupla gyerekek, dupla szülinám. Dupla szülinám.
4: És aztán
2: a Zsül.
4: Nézőpont kérdése, Ferenc.
2: De...
1: Ki a veszélyeztetett? Ki a legidősebb?
4: Én.
1: Anna. Te vagy a legidősebb.
4: Én vagyok a
1: legidősebb. És utána Feri, Zsül.
4: Utána Feri, Zsül.
1: Aha. És ki egy Lackó, Laci? Talán a Lackó a legfiatal. Nem, Eszter a legfiatalabb.
3: Ezt
1: a frissítés várják. Meg behúztunk magunkra egy 15 évvel fiatalabbat. Hát így, azért könnyű.
4: Így van.
1: Igen. Viki van, Viki 77, mint én. Lackó 79 talán.
3: Nem,
1: 80.
3: Én is 80-as.
1: Bár mindent megtesz, hogy ne 80-asnak tűnjön. Öregíti magát rendesen azért. Két végén égeti a gyertyát. És Eszter behúzta a legfiatalabbat. Hát, ugye, hát ő frissítésként bejött, ilyen 33-35
3: körül. Ez az, amit én nem tudom pontosan. Az Eszter hány éves?
4: Nem tudom, 35. Nem tudom.
1: 35 körül. Hát hozzánk képest szemtelen. Azt érzed, hogy na, ez kicsit illetlenség.
3: Akárhány fórumon keresem, mindig máshol más látok.
1: Igen, olyan Erdély Monika. 23 éve, 33.
4: De tényleg.
1: Igen. Na így állunk.
4: Hát így vagyunk. Így vagyunk mi a Zsüllel.
2: Semmi családi ünnep a Péter nem viszel valahova este.
4: Nem tudok róla, hát ez lehet, hogy meglepetés, ja, érted. Ember még reménykedik, hogy valami lesz.
3: Nem volt kis csokoládé a párnádra oda készítve?
4: De volt, nem csokoládé, egy ilyen kis levél.
3: Nekem volt az.
4: Nem vagyok csoki.
1: Csokinak tűnt, de kiderült, hogy nem az volt.
4: Nem csoki volt az.
1: Már Péter se rég. Igen.
3: Az humora ennek a pasinak.
1: Már a szobába pelenkát cserél.
4: Kis életében nem is kérem, hát ez is egy faj.
1: Oda tette a szülinapi ajándékot.
4: Kaptam egy ilyen kis levélkét, egy ilyen nagyon aranyos kis szülinapi köszöntőt az oda
1: volt. Minden évben kapsz, az
4: mindig kapok, igen, mindig oda teszi nekem, mert tudja, hogy hajnalban megyek el, és akkor az ott van.
3: A bevásárlista mellett.
1: Fékkió trafista.
4: Egy tejföl.
2: Hozzá 2-8-as tejet is.
1: 2-8-as tej, két pirelit sóska, meg egy fehér flotír törölköző, mert megint összefostam az előzőt. Ne felejtsd a Paxira Zolt és a Bilagito. De nem te ilyen kis levelet minden évben kapsz,
4: minden
1: ez cuki.
4: Minden évben kapok, igen.
3: És mit ír benne?
4: Hát az mindenféle szépet, hogy boldog születésnapot kíván, meg ilyen kis kedvességet, meg rajzol is hozzá.
3: Rajzol?
4: Igen. Mit? Mondd azt, amit gondolsz.
3: Mit a Devekseri alpolgármester azt?
4: Nem, de hogy is. Nem kis szívecskéket, meg ezt, azt, amazt. Hát ez ilyen
1: kis Szabó kérdezi, se egy vérvétel, se egy nagy labor, jelent meg semmi. Semmi gyerekek, semmi. Hát semmi. Hát,
4: figyelj.
1: Olyan mondom,
4: így vagyunk mi jól. Így vagyunk, ahogy vagyunk.
1: Na jól van. Szülinapozzatok akkor. Jó?
4: Így van.
1: Mikor vágjuk a tortát?
2: Ó, mindjárt érkezik.
4: Akkor olyan szép kerek lesz, nem? Akkor
2: pedig megrendeltem, nem jött meg, nem. Laci?
1: Rohadékok vagyunk, úristen.
3: Nem, hogy a portán elakadt.
2: Nem engedték föl.
1: Nem jött föl.
2: Jó, egy közös ünneplés, egy csapatos, nem
4: én
2: semmi?
4: Benne vagyok, de beszéltük, hogy legyen egy nyárbúcsúztató. Laci fölajánlotta,
1: Lackóra is van egy meghívásunk.
3: Laci, szóval... hova mész?
2: Azért.
1: Nem, egy erkélyes.
2: Abba barlangba belépni azért, az elég bátor.
1: Tetőteraszos, lakásavatós.
3: De Annáéknak is van erkélye, nem?
4: Hát na, azt megnézném, oda kiálltok. Hát, Népfürdő utcában.
1: Ha behozod a kovászos uborkát.
4: Meg
1: a kis kredencet, akkor ki tudunk ülni.
4: Feri meg a Laci láttam, amikor szerették az IKEA bútorokat. Hát ott két ember kimegy, egy visszajön.
3: Majd váltjuk egymást.
1: Majd részletekbe vagyunk az erkélyem.
3: Valamilyen nyártemető, csapatépítő, szeptember építő.
1: Még jó időben kiülős.
3: Jó időben kiülős, picit becsicsentős. Lacinál?
1: Hát, ott én behajtanám azt az ígéretet.
2: Így van, földobta a teraszt.
4: Tudom vinni a japán dzsint.
1: Én láttam a videóit a teraszról, az a terasz, gyerekek, az össze van pakolva.
2: Pálmafák, virágok, fények, pálmafák, főfújható jacuzzi.
1: Neonfények, ott minden van.
3: Na most akkor bedobnám én is, hogy nekünk is van egy teraszunk, és akkor megnézhetitek az új magas ágyást.
2: Hát nagyon, nagyon jó, izgatott vagyok.
1: Aha.
3: És akkor grillezhetünk is egyet.
4: Én már voltam Julieknál, nagyon jó kis hely.
1: Amennyiben a két bontott zsiguli alatt megtaláljátok a grillsütőt, a 100 liter fáradt olaj mellett, ha valahonnan elő tudjátok kaparni a grillsütőt, és arrébb tudjátok tenni azt a fél traktort, ami ott van a kertetekben.
3: Amit találtok a garázsban, azt hozzá lehet vinni.
2: Ez nem az lesz, hogy megérkezünk, és akkor mielőtt teszünk, pakoljuk ki közben a garázs.
1: Egy jó kis garázs.
3: Valahol itt van hátul valami. Szóval szerintem kezdjük ott, hogy elmegyünk Lacihoz.
1: Én láttam Laci rendezett teraszát, én ott indítanék.
3: Miért gondolod,
1: hogy... Vekerle csak haladóknak. Mert nem tudom, ti mindig ástok, furtok, ástok, penészt kerestek, föltúrjátok a kertet, betonoztok, ott a fal, hogy ilyen, úgy mennék el, hogy viszek az ölembe egy fasírozott a csömbét, halufóliában, kicsomagolom, ki tudja, hogy látok, éppen római ásatások vannak.
2: Júli, láttam a falfestésedet, hát ne hülyéskedj már, ja, rosszul
1: veletek,
2: leszünk.
1: Igen, mindig van veletek valami, a gombásodik a falatok, valami nincs ott rendben.
3: A falfestés az egy hosszú távú projekt.
1: Azt mondom, hogy most... ki akarna omlóvakolatnál érteni, ezért szúvlakit sütni, ne, de menjünk el, Lacihoz, meg a dzsinjét, aztán meg vagyunk, érted?
3: De a teraszunk az csodálatosan szép. Gyönyörű szép kerti bútoraink vannak, le lehet ülni, van sok virág.
2: Anya, tudod, mi lesz? Ülünk a polikarbonát tető alatt, és veri az eső.
1: Anya, hogy ezt a betonfúrót arrébb kell tenni egy kicsit, tudod, mert még délután két vekerlei közmunkás fúrta a beton, mert találtak a Juliék valami római kori leletet a kertjükben. Én,
2: kezdjünk a Lacinál.
1: Te addig mutass fényképeket a kertedről, és akkor ott meghozza az ítélet a bíróság, hogy megyünk-e hozzá, vagy nem.
3: Nagyon jó nálunk.
4: Nagyon jó. Voltam. A házi szentjük ünnepén voltam. Miroszláv főzött ilyen 87 féle fogásból álló kis, nagyon mentegetőzött, hogy szerény menüsor volt, 87 fogás.
1: Házi szent ünnep.
4: Házi szent ünnep. Meg kell csokkolni az ikonosztázt.
1: Na látod, ezért megyek a Lacihoz.
2: Tudod, kicsókolja meg utána.
1: Nekem a Laci tetőteraszára, a jacuzziba érted, kettő darab ginnel a kezemben.
3: Ez a szláva, erről már meséltem nektek, hogy minden elsőszült fiúnak van egy házi szentje, és ez a szerbeknél egy ilyen óriási nagy happening. Eszem iszom dinomdánom, és minden barátot, rokont ilyenkor meghívnak, és rengeteget esznek, meg rengeteget isznak. Na, hát ezen voltak az Annáék.
4: Fú, de tényleg, szóval nagyon szerényen. Belépsz, és akkor rögtön ott az ikonosztáz a bejáratnál, és akkor...
2: De úgy, hogy előtte azt már mindenki megcsukolta. Mindenki? Jó kis szájpedész.
4: Van is immunrendszer.
1: Fogsz egy kis domeszoszos törbökendőt, kicsit áttörnöd, adsz rá egy puszit, aztán
4: van egy kalács kitéve, egy nagyon szép kalács, azt Miroszláv sütötte, és akkor van rögtön a pálinka, és akkor törsz egy darabot a kalácskából, rögtön fertőtlenítesz egy deci pálinkával, mert feles nem ismerik.
1: Kérdezik, hogy már... a bontok alapácsot mikor kellett megfognod? Hogy volt, hogy előtte kellett a bontók alapácshoz nyúlni, vagy kimenet kértek azt a kis sithalmot ott, még bontokas már, mert nagyon összekötött. Ez valamikor kertfelújításnak indul, csak Júliék elakadtak fél úton, mert találtak olyan más elfoglaltságot.
4: Én két óra után nem is tudtam, hogy tudok szerbül.
1: Folyékony szerbe váltott. A Kalasnyikovhoz ne nyúljatok, ennyit kérsz alá, hogy ahhoz ne nyúljunk.
3: Az a baj, hogy mindig csak röhögtök rajtunk, de soha nem jöttök el, pedig ezekre megszoktalak titeket hívni.
1: Ez igaz.
3: Egyszer eljöttek, és azt mondanátok, hogy
2: nem véletlen.
1: Ez igaz. Kár, hogy biztos, hogy egyébként, biztos, hogy nagy buli. Biztos, hogy
3: nagy hangulatú, tök jó, mindig. És sose csalódnátok, csak nem hiszem. Inkább megyünk puccos tetőteraszokra, a Lacihoz. Jó, igen. Menjünk.
1: Puccos penthouse-ot tetőterasz. Egyébként onnan jött most a nyár végi meghívás.
4: Igen, Laci dobta be, elkészült
1: a terasz, és ott üljünk meg valami tort.
3: És akkor én mondom, hogy akkor én tovább vinném ezt, és akkor gyertek hozzánk utána.
1: Na, jó.
2: Nem akarunk azért állandóan együtt lenni.
3: Jó, most megvárhatom.
2: Juli, na.
1: Veletek egy este, hát bőven elég után meg is vagyunk azért.
3: A következő 3 évre.
1: Jó, mert a sites konténerbe egyből bele lehet hányni. Azért van oda lerakva azért, hogy egy telefonszámmal az oldalt, mondom, nem érsz belehány, meg is vagy. Okay.
2: Juli, gumicsizmát, lapátot vigyünk, vagy van?
3: Nem, mert igen, muszáj, mert elmerülsz a kanéban, a marhatrágyában.
1: Ó, nekem a lackó kis tetőteraszot, meghúzom én magam egy pohár ginnel. Na, jövő mindjárt, 9:50 pontosan itt vagyunk, rögtön a nap legjobb pillanataiban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjatek.hu.
7: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
8: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
9: Hovány csoport a világ élvonalában.
10: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Természetes anyagokkal ismerkedtek a gyerekek Szennában. Újra kinyitotta a Csíki Gergely Színház jegypénztára. Folytatódik a meleg idő. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. 17 gyermek vett részt a Szennai Skanzen sárból, fából elnevezésű táborában. Az egyhetes program során a résztvevők megismerkedtek a természetben megtalálható alapanyagokkal, valamint azok hagyományos felhasználási lehetőségeivel. A gyerekek nem csak elméleti ismereteket szereztek, hanem saját alkotásokat is készítettek. A foglalkozásokon egyebek mellett sarat, fát és más természetes anyagokat használtak, miközben a régi falusi építési technikákról is kézműves módszerekről is tanulhattak. A tábor célja az volt, hogy élményszerűen mutassa be a természeti környezet értékeit, valamint közelebb hozza a fiatalokhoz a népi kultúrát és a vidéki élet hagyományait. A programot a közelmúltban tartották, írja a kapos.hu. A nyári szünet után ismét személyesen is megvásárolhatók a jegyek és a bérletek a kaposvári Csíki Gergely Színházban. A teátrum jegypénztára mától hétköznapokon reggeltől délutánig várja a közönséget. A nyári zárvatartás idején csak az internetes jegy és bérletértékesítés működött, mostantól azonban ismét lehetőség van a helyszíni ügyintézésre is. A nézők a pénztárban tájékoztatást kérhetnek a 2026-27-es évad előadásairól, a szabadhelyekről, valamint a különböző bérlet konstrukciókról. Az online értékesítés továbbra is elérhető marad. A színház társulata közben már az új évadra készül. Az előadásokkal és a jegyvásárlással kapcsolatos részletes információk a színház honlapján olvashatók. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania, így például a főzés megkezdését is kötelező előre bejelenteni, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetője.
2: Magánfőzőként párlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyag készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő.
1: Legtöbb 28 fokot mutathatnak ma a kijelzők Kaposváron és a környéken, a meteorológusok pedig arra figyelmeztetnek, hogy kettős fronti hatás várható. Egyrészt sok napsütésre számíthatunk, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő. A jelzések alapján a következő napokban csapadék még nem jön, majd szombaton jöhet futózápor.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Na, itt is vagyunk, 3-4-10 lesz pontosan 6 perc múlva.
2: Hát jó reggelt.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. A Devecseri emlékmű kapcsán felhívtuk az alpolgármestert, Nyárs Hajnalkát, hogy...
3: A műtervezőjét.
1: A műtervezőjét, így van.
3: Fontos.
1: A műtervezőjét, mert hogy lekerült a kupak, és hát most azon gondolkozunk, hogy mi lesz így a Devecseri fallosszal, mert hogy tényleg az. És Hajni nagyon jó fej volt, elmondta, hogy ők ezt nem látták jönni, a tervező asztalon legalábbis.
3: Igen. Szemből másképp nézett ki, alulról ilyen.
1: Így van, alulról ilyen, se ő, se a faszobrász nem látta ezt a dolgot. De most újra gondolják. Újra gondolják, és valahol felállítják majd a régit. Nagyon szeretjük ezt a történetet. Valamint Gyuri bejött reggel, és egy egészen szürreális tanfolyamra invitálta meg Annát októberben. Van ilyen, hogy sellő tanfolyam. Hát ugye? Hát ezt nem kell nagyon magyarázni.
2: Várnak titeket is szeretettel.
1: Megyünk mi is, csak megnézzük, hogy érzitek magatokat. Júli és Anna sellő tanfolyamra megy, megbeszéltük, hogy mi történik ott.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Most van egy új dolog, ebbe Annát is be fogom rántani, csak ő még nem tudja.
3: Hogy örül? Már látom az arcán. Nézd meg az Annát, milyen boldog lett.
2: Ez lesz az én ajándékom neki, csak még nem tud róla.
1: Na?
2: Elmegyünk sellőúszás tanfolyamra.
1: Az jó!
3: Jézusom!
1: Úristen, de hogy nem Annának hívnak.
3: Az, amikor fölhúzol a lábadra egy ilyen farkat.
2: Fel.
1: És lefele merülsz.
3: Lesz.
1: Ja, csak táncolsz a vízbe, hülye.
2: Nem, rendes hableány. Workshop.
3: Hableány workshop.
1: Mondom, hogy nagy a baj. Nem hiszitek el. Tényleg mondom, higgyétek el, hogy nagy a baj. Nem értitek? Higgyetek nekem.
2: A Hajós Alfréd utcadában vannak ilyen programok, vannak tanfolyamok, meg vannak ilyen egyalkalmas események.
3: Azt mondja, na miért én?
1: Van életed. Mondják, hogy van életed. Te élsz.
4: Eddig megvoltam úgy, hogy sellő nélkül éltem az életem.
2: De nem tudtad, hogy mi hiányzik. Úgyhogy októberben befoglaltam egy időpontot. Elmegyünk, kapunk sellőúszonyt.
4: Gyönyörű ez.
2: Megtanuljuk, hogy kell víz alá merülni, sellő módjára úszkálni, levegőt.
1: Kinek a Porsche Cabrio a kapuzárása, kinek a menopauza. Ezek ilyen dolgok sajnos, ez így működik.
4: Csillogós pikkelyünk.
1: Ugyanúgy megőrültek, mint mi, csak ti sellőúszásra mentek.
2: Lesz kagylófelsőnk és csillogós pikkelyes úszó alsó.
3: És már látom a 2,5 méteres vízbe, hogy ezek ketten elsüllyednek.
2: Megtanítják, hogy hogyan kell kint a parton mozogni, mint egy partra vetett hal.
1: Így fogtok így vergődni, így a szuszonyba, így haladni, mint a balin, amit így kifognak a Balatonba, és így vergődik a stégen.
2: Igen, igen. Magunkat a vízbe, és ott megtanulunk ilyen nagyon kecsesen így hullámozni így a víz alatt, és úgy hagyjuk.
4: A nagyon kecsesentől félek egy kicsit.
1: Esetleg... De ha nem hullámzol jövőre nekem a Balatonba egy kicsit, Siófokon, a Szabadstrand mellett.
4: Igen, sokkal jobban tudnék hullámozni Maldívon, csak mondtam neki, hogy
1: jobban is állna. A sellőúszás jobb Maldívon, mint Balatonon, ez igaz. Kilitin se rossz, Balaton sóstó Kilitin, de
4: nem rossz, de
1: megmondom őszintén, hogy nem rossz.
3: Azon, mert nem bírjuk kivinni a farkad.
2: De most nem, de be tudjuk
4: hallgatni.
1: Ezért én is így vagyok. Nagyon nehezen viszem ki a farkam. Neki. Mindig veszek neki egy plusz egyet, hogy elférjek.
4: Három daiquiri után úgy lehozom Balázs, hogy öröm lesz nézni.
2: Magára rángatja a sellőúsz, hogy azt elmerül. Csináljuk majd egy gyönyörű képeket a víz alatt. Ez egy októberi projekt, úgyhogy erre még rákészülhetsz lelkileg.
1: Pont jó. Van egy hónapot szorongani. Tehát pont arra jó, hogy egy hónapot még szorongjál rajta, hogy mikor kell sellőúsz, hogy a Komjádi úszodába egy ilyen unatkozó íz és sellőtanfolyamon bokáig érő gombás vízbe 38 fokban vergődni három taknyos gyerek mellett, akik éppen a fikát tanulják. Fújják ki az orrukat, és 8-as pályán tanulják a pillangóúszást, érted? Úgyhogy az egyik kijön, és ilyen tudod, kétoldali bajusz fika van az orrán. És akkor Pistike, ne fújd a medencébe az orrot, ti meg ott nagyon sellőztök. Aztán esztek egy puncskockát 600 forintért.
4: Mi csinálnak a néni?
1: Ne nézz oda, Pistike! Ússzál még egy hossz, töröd le a taknyot az orrodra.
2: Van tanfolyam gyerekeknek, és van kifejezetten felnőtteknek.
3: És hol farkat húznak maguknak?
2: Hát, mint az Ariel, úgy fogunk húzkálni a víz alatt.
1: És már úgy jöttek ki az öltözőből, miközben a bácsit húzza fel az úszó sapkát. Ti már csapatjátok ki a Komjádi úszodában, de öltözőből még a folyosón, hogy ahogy szárítják a gyerekek haját közben, ti ott nagyon sellőztök már?
2: Én szerintem kint a parton kapjuk meg, és ott kell majd valahogy belehúznunk magunkat.
1: A megvan, megvan az uszony. Megvan az uszony. Ráír vagy T2-es raktár, Komjádi úszoda, tudod.
2: Még jobban tetszik, akkor elmegyünk a Rapszigetére, és ott majd fotózkodunk víz alatt.
1: Hallod, de azért a pad is normális. Akik egykoron ezek
3: csinálja.
1: Normális búváriskola voltak, most már padi sellő tanfolyam. Az egy amerikai búvárszervezet a padi, hát ezeknek is elment az esze. Érted?
3: Egykor szebb világot megértettem.
1: Nyitni kellett. Nem hát volt elég, hogy...
3: Ha izére nem jössz merülésre, akkor gyere Sellő tanfolyamra.
2: Ide figyelj, van egy csomó kislány, aki hercegnő akar lenni, és van egy csomó nagylány, aki meg aki... hablány akar lenni.
4: Nem jó. Akartam, de így alakult, Balázs. Nem
1: sodródni akartam, kell. Tudod, ez ugyan sodródni kell. Az ára, az... Amit az élet dob, mindent el kell fogadni. Most már nem ugrunk el semmi elől. Ez így, amit hozza az élet, abba bele kell menni. Hát fotókat kérünk azért majd.
2: Mindenképpen.
1: Terveken nem látszott? Vagy amikor én rajzoltál, és a tudatalattidból ezt így papírra öntötted. Nem láttad? Hogy falloszokat rajzolsz?
2: Ez egy terápiás folyamat.
5: Ne vicceljünk már. Tehát marha jó fantáziával vagyok megáldva, és elég kreatív is vagyok.
1: Igen?
5: De azért nem egy szárnyas falloszhoz hasonlítom mohácsot ezen.
1: Tervrajzod nem úgy nézett ki, de...
5: Nem úgy nézett
1: ki. Hol lett ebből egy szárnyas fallosz?
5: Találtam egy kiváló fafaragot, aki most ugye az interneten velem együtt a világ legnagyobb galádja.
1: Dehogy is imádjuk, nagyon szeretjük, megdicsérjük őt is. Hát.
5: Na, nagyon köszönöm egyébként, és majd ezzel kapcsolatban azért még szeretnék valamit elmondani. Aki ingyen, bérmentve felajánlott, hogy igen, Devecser, ápoljuk egymás között a kapcsolatot, én ezt nektek pro bono odaadom. A madár gyönyörűen kidolgozott.
1: Kapott egy madár? Hát én várjál, keresem
5: ez
1: a madarat.
5: Ez egy madár, egy sasmadár.
1: Sasmadár!
5: Egy szimbolikája van. És ennek a szimbolikája nem más, mint alapvetően, amit ebből egy normál ember egyébként ki tud hozni. A felemelkedés, a porból való felemelkedés, a megalázottságnak a...
1: Aha.
5: Az elfelejtése.
1: De ennek a madárnak nincsen szeme, nincsen csőre, csak egy hatalmas kupak. Ja, van?
3: Hát de hol?
1: Hol van? Hát hol? Egy kupakot látok egy...
2: Lehet, hogy fordítva rakták?
5: 5 méter magasan. Itt jött a pozíció.
1: Ja.
5: Hogy nem volt egy 5 méteres emberünk, aki ezt lemehozta volna. Tehát ja, ez történt.
1: Mesélj nekem a felállítás pillanatáról, amikor érkeztek az óvodás gyerekek balról, jött az ispán jobbról, és ti ránéztetek a szobor, és azt mondod, Robi, van egy kis
2: te
1: baj.
2: Te szerinted is ez egy... De nem úgy néz ki ez, mint egy...
1: Szóval mikor esett le, amikor fölállítottátok? Most, hogy ilyen szimbolikusan kérdezem.
5: Természetesen bele lehet látni azt, amit mindenki belelátott. Én ezt vállalom.
3: Na de várjál, de madarat senki nem látott bele. Igen, tehát láttak bele spárgát, fagyit és fallot. De madarat
5: ez
3: senki.
5: Történt.
1: És mit mondott
5: történt.
1: A mester? Így adta ki, írja valaki. Ha így adta ki az anyag.
2: Így jött
5: ki az anyag?
2: Nem félkész.
5: 19-én felállítottuk, 20-án átadás. Tönthettem volna úgy is én, mint alpolgármester, hogy én ezt át nem adom. Én a plébános nem kérem meg, hogy áldja meg.
1: Nagyon jó, hogy nem mondtad le, Hajni. Nagyon jó, hogy nem mondtad le. Így igazán bátor. Gyerekekkel, plébánossal. Persze.
5: Aki a plébános úrral egyébként szerintem nagyon jó kapcsolatban vagyunk, az a plébános, akit én valamikor annak idején Debecsernek elterveztem, ő az az ember, aki amikor kell méltóságos, amikor kell, akkor meg ember. És mi ezt megbeszéltük egymással, a fafaragó úgy szintén. Tehát az embereknek a kiválóságát, amit hozzátett értéket, azt nem lehet elvitatni. Fallosz és kész. Ezt látta bele mindenki.
1: Így van.
2: Amikor a plébános úr felnézett a sasra, akkor ő nem mondott semmit?
5: Semmit. Azt mondta, hogy ne haragudjak meg rá. Ő nem ezt látja benne. Tehát a madarat azért szedtük le, ez egy közös megegyezés, mert a madár ezután egy teljesen más helyzetbe fog felállításra kerülni, de a marketing fogásomról nem szeretnék többet elárulni.
1: Lekerült a kupak, eltűnt a
5: teteje. Lekerült a kupak, lekerült a méretes kupak, és ehelyére... Nem madár lesz, egy teljesen más dolog fog megvalósulni, viszont a madár megmarad úgy, ahogy van, ahogy fallosznak látták, mert ennek van egy ókori szimbolikája, és akkor vegye már Devecserről a rontást, mert elég bajért már minket, és igenis én megvédem a fafaragót is, meg aki ebbe egyáltalán részt vállal.
1: Persze, de nem is se abban őket bántani, így van. Tehát akkor lesz egy új szobor, és marad a fallosz valahol.
5: Így van.
1: Na, jó, várjuk az újat.
3: Az avatás az egy napon legyen, és egy meghívót én szeretnék kérni, mert akkor megnézzük az új szobrot, átvonulunk a felállított fallos szoborhoz, és mind a kettőt felavatjuk.
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: Na, itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek!
2: Jó reggelt.
1: Drága hallgatók, már is folytatjuk, igen. A szobornői változata a saslik, kérdezi valaki. Hát nagyon kíváncsiak vagyunk, egyrészt hol állítják föl a régi szobrot, kettő, mi lesz az új? De ő nagyon helyes volt, de tényleg, ilyen kellően jó.
3: Meg végre fölteszi valaki a kezét, hogy figyelj, én voltam.
1: Igen, nem láttuk.
3: Én voltam, nem láttam, bozs gyerekek, csinálunk egy másikat.
1: Igen.
3: Ez annyira korrekt volt, én ezt imádom, ezt a hozzáállást.
1: Igen, igen, igen, igen. Na gyorsan még akkor egy nap hallgatója, Laci már hozza. Már megcsináltak titeket AI-ba, ízés előjelmezve.
3: Az.
2: Tényleg?
1: Ott ültök már teljes AI-ban.
3: Ma jött egyébként rólunk is félmeztelen, hogy hívják tűzoltó jelmez.
1: Egészen na, durva, szóval. Hogy bármit csinálsz, 2 perc múlva már képi formában megjelenik, döbbenet az AI.
2: Ez nagyon jó. Egyébként így fogunk kinézni.
3: Hát pontosan így. Pontosan
1: a jelmezetek így... nem teljesen ilyen lesz. Nem. Rajta lesz, hogy KSI. Igen, Darnyi Tamás tanúszoda, kérjük visszahozni.
2: Fent felül óriás kagylók lesznek.
1: Óriás kagylók lesznek?
2: Kagylók, persze.
1: Hány képzés?
2: Ez egy alkalmas.
1: Egy alkalom már, te sellő vagy.
2: Egy alkalom, ott ismerkedünk.
3: Ezt tudod, ez a úgynevezett próbamerülés. Igen,
1: próbamerülés van.
3: Mikor rádagatják a cuccot, levisznek, igen, megmutatják, és utána beleszeretsz, és akkor jön a tanfolyam.
2: Kicsit belekóstolunk,
1: és ha tetszik, akkor
2: mehetsz. Akkor egyébként van rendes tanfolyam, ilyen több alkalmas tanfolyam, ahol el lehet menni, ahol már különböző trükköket lehet tanulni. Nyilván hogyan fordulsz át úgy a víz alatt, hogy ne egy ilyen partra vetett bálna legyél, hanem...
1: És milyen hasznos tudás. De jó, nagyon jó. Jó és hasznos. Na.
2: Na hát.
1: Ő nem akar bennünket, viszont megmutatjuk, hogy mit nyert.
6: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
1: Na?
2: És ezt nem vetted föl? Te!
1: Ez nem kell, ezt neked hogy nem menjél. Kell. Na jól van, gyerekek, akkor megyünk mi is, és holnap Eszter.
2: Eszter jön.
1: Szerdán megkezdi a hetet. Oda nézz!
3: Ki kell pihenni a szabadságot.
1: Tud élni.
3: Na.
1: Hétfő kedden kipihentem az elmúlt 2 hetet. Tud élni. Szerdán akkor ő jön, és akkor te vagy még ugye pénteken. Ugye elvileg így.
2: Igen.
1: Zárjuk a hetet, hogy szerda csüti az Eszter, és akkor pénteken még te vagy.
2: Aztán jövő héten a harapszolgám.
1: Aztán jövő héten majd te kérsz tőle valamit. Igen. Na jó van, gyerekek, akkor puszi mindenkinek, holnap érkezünk. Szép napot mindenkinek, sziasztok, ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
2: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Ne várj, használd az Urzinolt!
2: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. Többféle Hey-Ho gyümölcsital 1 literes kiszerelésben 12 darab vásárlása esetén. Darabja most csak bruttó 519 forint augusztus 31-ig áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
7: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
8: Sziasztok, sportarcok!
9: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
10: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
11: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
12: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 4:11 van, közlekedési információk érkeztek. Csabi szólt, hogy az M0-áson Dunaharasztinál az M1-es felé haladó oldalon két autó ütközött, több kilométeres a dugó. Vava szólt, hogy az M1-esen Budapest felé a 35-ös kilométernél áldogál egy busz, ez okozza a torlódást. Lalitól jött egy info, hogy az M3-ason Bag és Gödöllő között dolgoznak az úton a főváros felé haladó oldalon. Itt is van legalább egy két kilométeres sor.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. Bye.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és közöttük hamarosan visszatér a Rádió 1 konténer, idén is egy konténernyi nyereménnyel. Erről ma már hallhattak az információk között a Rádió 1-esek. Minden további részlet idővel kiderül majd a műsorainkból. Minket nem csak nyáron, egész évben érdemes hallgatni. Jó, és hát jövő hét hétfőn is történnek dolgok. Most mutatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggel

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérni? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
8: Hovány csoport, a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Beatles a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Avicii örök.

Itt a Rádió 1, csak igaz mai slágermegy, Taylor Swift zenéjét indítom, és hát eddig kellett várni, hogy megjelenjenek az első kamu hírek Taylor Swift válásáról. Természetesen semmi ilyesmiről nincs szó. Az egykori Twitteren az X-en terjedt futótűzként a napokban a hír, hogy Taylor friss férjét Travist egy 21 éves brazil nővel látták kettesben egy szállodában. Fotó nincs, bizonyíték nincs, csak egy poszt, amiben már válásról ír a névtelen posztoló. Hát eddig kellett várni az első kamu hírig, én azt hittem, hogy legalább egy fél év eltelik majd. Nem, hát csak pár hónap kellett.

0: Két stage-ünk is lesz a helyszínen. Rádió 1 stage és Rádió 1 aréna. Az összes lemezlovasunk fellép majd. A Disco Sheet, a World Is Mine Radio Show teljes csapata és Cookie. Maradt tehát még energiánk a nyár végére. A következő zenei óra is nagyon jó hangulatú lesz. Ezzel kezdek majd. Can't hold back, my heart is beating strong. You
1: make it. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik, több mint gondolnád.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
10: És az autó első a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
11: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Clubsmart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagydíj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
12: Shell. Go well.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

és hamarosan újra jön a Rádió 1 konténer. A Rádió 1-esek szerintem pontosan tudják, hogy ez mit jelent. Természetesen mondani fogjuk a részleteket az igazi mai slágerek között.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermely, 11 óra 19 perc, közlekedési infók. Dávid szólt, hogy az M5-ösön Pest felé a 25-ös kilométernél több autó ütközött, furgon is felborult, óvatosan, 4 kilométeres a dugó. 3 kilométeres a sor az M3-ason, Bag és 60 között Budapest felé, ezt János írta. Dolgoznak az M0-áson, Dunaharasztinál az M5-ös felé, több kilométeren át lehet lassulni, miatta írta Bence.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! És most vezetés közben éneklés!

0: Megy. Szombaton itt a stúdióban járt Blondi is, a kanadai világsztár DJ, aki nem csak egy sima interjúra ugrott be hozzánk, élőben zenélt a lemezjátszóinknál, ezt közvetítettük mindenhol, ahol lehet, a Facebook Live pedig visszanézhető, facebook.com/radio1hungary, de meghallgatható a mix a weboldalunkon, a radio1.hu-n és a Rádió 1 applikáción is. Mindjárt zenélek tovább, BB Rexx és a New Religion hamarosan érkezni fog.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

a Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig.

0: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete. Visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
3: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
4: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
5: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az idei nyár klubslágerei közül ezt nagyon szeretik a Rádió 1-esek. Sleep Tonight érkezik a Swish Disco. Általában ugye egy produkciónak sláger kell ahhoz, hogy befusson. Hát nekik a Swish Disco-nak elég volt egy reality sorozat egyetlen jelenete, amikor az egyik daluk felcsendült a Love Island nyitányában. Spotify hallgatottságuk 185%-kal ugrott meg. Azóta is az ismerettségük töretlen. Ebben a dalban Rehabbel és Sam Feltel dolgoztak együtt. Hölgyeim és uraim, ez a Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Sam Felt.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
2: Hovány csoport a világ élvonalában.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes naturzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
8: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
10: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
11: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Somogy vármegye több településén is szerveznek véradást a héten. A jelentkezőknek személyazonosító igazolványt, lakcímkártyát, tajkártyát is magukkal kell vinniük. Sportnapon vettek részt a Somogy vármegyei Kaposi Mór Oktatókórház gyermekdiabétesz ambulanciájának gondozottjai és családtagjaik. A programot erdei környezetben tartották. Egész napos motoros rendezvényt és rock emlékestet tartanak szombaton Szigetváron. A kapunyítást követően vetélkedőkkel, játékokkal és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket. Várkonyi Ádám személyében újabb játékossal bővült a Kaposvári Vízilabdaklub OB1-es kerete. Az igazolásról a Kaposvári Vízilabdaklub számolt be. A jelzések alapján a következő napokban csapadék még nem jön, majd szombaton jöhet futózápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most!
0: Rádió 1!
12: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

Itt a 99.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép kedd délutánt kívánok mindenkinek itt Kaposváron és a környékén. A stúdióban már Kóródi Petra, a Daily Mix pedig elindult. Hát jó kis karibi hangulatban telik a folytatás, de még mielőtt rátérnék, hozom már is a mai időjárást a következő pár percben. A felhőzet most már egészen estig velünk marad. Változó felhőzet, illetve csapadékos időszakok váltják majd egymást az előrejelzések alapján. A mai csúcs 25 fok körül várható, estére pedig 20-21 fokig süllyed majd a levegő hőmérsékleten, a prognózisok szerint legalábbis itt Kaposváron. Farukó megérkezik már is, szól a Pepász, itt nálam.

Itt a 99.9 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár, ez a Daily Mix, útinfók jönnek. Útkarbantartás Juta és Somogyját között az információink szerint útszűkület mellett lehet arra felé autózni. Aztán útkarbantartás, egészen pontosan útépítési munkálatok vannak Répáspuszta magasságában, Toponár után. Hát jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, az Imagine Dragons dalát pedig már is hozom. Szól a Bones itt a Daily Mixben.

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Az igazi mai slágerek mixben. Minden délben a Rádió 1-en. Ez a Daily Mix.

Itt a 99.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Daily Mix augusztus 25-én pedig Isten éltesse a Lajosokat és a Patriciákat. A Lajos germán, francia eredetű név, jelentése hírnév, háború, hangos, a Patricia pedig latin eredetű név, jelentése rómainak született. Sok boldogságot kívánok a névnaposoknak, és Isten éltesse azokat is, akik ma szintén ünnepelnek. A folytatás nekik szól, lesz Szigalával, Jacksonival és Island Kidronnal,

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Itt a 99.9 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Szép kedd délutánt kívánok, ez a Daily Mix, a fedélzeten Kóródi Petra, és nem egyszer, nem kétszer próbáltam meg ennek a dalnak a táncát, hát abszolút virál videók tömkelege készült belőle, több social media portálon is hozzáteszem, de tény, ami tény, Shakirának megy a legjobban mind közül, én sem közelítem meg, de az is tény, hogy jó rá táncikálni, úgyhogy aki teheti, az mindenképpen ezt csinálja. Itt van a Burna Boy, a közös idei VB himnusz, ez a Die Die.

0: 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello, Kaposvár és a környék, ennyi volt a Daily Mix. A stúdióban Kóródi Petra, mi viszont a következő 60 percet együtt töltjük még, amelyet Kamráddal és a Be Mine-nal indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az Autonexusnál tudjuk. Ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel, kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll.
4: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
5: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
4: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
5: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
6: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár, a stúdióban ebben a 60 percben is Kóródi Petra. Én hozom már is a holnapi időjárást. Hát napsütéses időt mond szerdára a meteorológia. Esőnek se híre, se hamva. 28-30 fokos csúcs, ezt még azért hozzáteszik az előrejelzések. Holnap hajnalban és reggel 14-18, estére pedig 23-28 Celsius fok áll a jelentésekben. Ez Kétóval és Johnnal a Turn the Lights Off, DJ Dark

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy Hello Kaposvár, nézzük már is a közlekedési infókat. Juta és Somogyját között útkarbantartási munkálatok lehetnek útszűkület mellett, áll a közlekedési információk között. A város forgalma jó, a Berzsenyi sűrű, a városközpont is, a Füred és a Mezőúti csomópont is egész nagy forgalmat bonyolítanak le, ezeken a szakaszokon lassulás várható. Kitartást az utakon, itt van Tóth Abigéllel és Excentel a Sugar Daddy.

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello, Kaposvár, a stúdióban Kúródi Petra, és a folytatás pedig egy olasz szenzációé. Nem csak a zené, hanem a DJ és a producer is, aki ezt a zenét szállítja. Egyébként benne van a nyár, benne van a buli, benne van az öröm, és hát benne van az abszolút vidámság. Alex Kenji, az olasz DJ és producer érkezik már is. Itt van egy saját dal felújítása, ez a Bambolé, már is játszom a Rádió egy Kaposváron. Jó zenehallgatást!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing, so step to the level. Az igazi

Ez a 99.9 Rádió egy csak igazi mai sláger, mely szép délutánt kívánok mindenkinek itt Kaposváron és a környékén. A stúdióban Kóródi Petra, és kikapcsolódási lehetőségeket hozok már is a folytatásban. Például lesz egy jó kis koncert ezen a hétvégén, dr. Béres jön Kaposvárra, de még mielőtt belevágnék ennek részleteibe, hát hozok egy tárlatot most azonnal. Ez nem más, mint a Berzsenyi Paletta Generációk rajzban című kiállítás, amely egy különleges tárlat, ahol a Berzsenyi Dániel Evangélikus Általános Iskola egykori és jelenlegi diákjainak lenyűgöző alkotásait lehet megnézni. Ez a tárlat egészen augusztus 31-ig tekinthető meg a Takács Gyula könyvtárban. A tárlat egyébként hidat képez a fiatal és hát egykori tehetségek között. Ajánlom mindenkinek meleg szívvel, augusztus 31-ig tehát elérhető a Takács Gyula könyvtárban a Berzsenyi Paletta, a Berzsenyi Dániel Evangélikus Általános Iskola kiállítása, az alcíme Generációk rajzban. Jó szórakozást kívánok hozzá! Aztán dr. Béres is érkezik ide Kaposvárra augusztus 28-án, pénteken a Café Noirban egy jó kis nyárzáró lesz, amelynek a főszerepében dr. Béres tündököl majd. Ehhez is jó szórakozást és jó bulizást is kívánok mindenkinek. És hát van a tartsonyomban még egy könyvbemutató is, a Futóterápia című könyvbemutatója, amely igaz nem ezen a héten, hanem sokkal inkább jövő héten szerdán lesz, de már most lehet rá lélekben készülni, ugyanis szeptember 2-án szerdán 17 órától a futás, a mentális egészség és a feltöltődés kerül a középpontba a Futóterápia című könyv bemutatóján. Fejes Dóra sportpszichológus könyv bemutatója ez, amely a Takács Gyula könyvtárban lesz, méghozzá jövő héten szerdán, szeptember 2-án 17 órai kezdettel. Jó szórakozást kívánok ehhez is mindenkinek. És ahogy mondani szoktam, az most sem változik, jó hangos zenehallgatást is kívánok mindenki számára ehhez a dalhoz, amely egyben nagy Rádió 1-es kedvenc, természetesen, és hát az én személyes kedvencem is. Magát a zenekart is imádom, de ez a dal nekem tőlük a non plus ultra. Szó szerint itt van a Coldplay, a Sky Full of Stars.

Itt a 99.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jöttem elbúcsúzni, további szép kedd délutánt kívánok mindenkinek itt Kaposváron és a környékén. A folytatás az igazi mai slágerek, és úgy tudom Györke Attis is érkezik. Jó szórakozást és jó zenehallgatást is kívánok mindenkinek. A közvetlen folytatás meg a búcsúdalomé Daddy Jenkins, Katy Perry és Snow, ők érkeznek már is. Szól a konkálmám, csoda kedd délutánt kívánok, holnap jövök, Kóródi Petrát hallották, a viszonthallásra kapcsolatban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na most tessék figyelni, indítom azt a dalt, amit idén nyáron a klubokban, a fesztiválokon előszeretettel választottak a DJ-k. Sleep Tonight! Érkezik az a Swish Disco, akik mindig is arról voltak híresek, hogy régi slágerekből csináltak új dance hangzást. Szóval az, hogy most hozzányúltak egy korábbi gigaslágerhez, nem azt jelenti, hogy csatlakoztak egy trendhez. Ők azok, akik ott voltak ennek a trendnek az elindulásánál. Ráadásul Sam Feld és Rehab is segítkezett ebben a dalban. Hölgyeim és uraim, ez a Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening to

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hamarosan újra jön a Rádió 1 konténer. A Rádió 1 őrült játéka. A zenék között pedig ez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: 97.7. Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
4: Úgy is tett.
6: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. Többféle Hey-Ho gyümölcsital 1 literes kiszerelésben 12 darab vásárlása esetén. Darabja most csak bruttó 519 forint, augusztus 31-ig áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
8: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Mint a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger, mely 11 óra 37 perc közlekedési híreket kaptam. Csabesz vájberezett, hogy az M0-áson Csömörnél dolgoznak nagyon az úton az M3-as felé. Van egy-két kilométeres torlódás. Kornél a 46-os főútról írt, Gyoma Endrődnél kigyulladt egy busz, a 48-as kilométernél történt. A 83-as főúton pedig a 42-es kilométernél Győr felé kocsi szalakon látnak ütközött, írt a Sándor.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! Jöhetnek még a hírek, infók a forrodrót 20-as 311-111.

0: Rádió 1, csak igaz, vagy sláger megy. 5-től Live Mix, Summer Edition, 2 órás mix. Lotfi Begi lesz a DJ-nk, Juhász Geri a házigazda. Addig viszont én vagyok a stúdióban, és indítom az újabb zenei órát. Ed Sheeran, Azizám, Kamrad, Feel Alive, mind arra várnak, hogy indítsam, és ezzel kezdek majd. Martin Garrix, Butterflies.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

Szentendre. A Barton Rádió 1 Stég, ahol délután 5-től este 10-ig a Rádió 1 DJ-k élőben tolják a legforróbb ritmusokat a vízenúszó stégen. A fesztiválon Rádió 1 Jimmy Marina. A lemezjátszóknál este

0: előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk Önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: Hovány csoport a világ élvonalában.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
5: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Sebesén Balázs azt tervezi, hogy hétfőn 10 órától a leghallgatottabb napközbeni kívánságműsort csinálja meg ever. Nem hagyom maga

a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és a friss favoritok közül a Save Me Tonight. A következő percekben Jennifer Lopez énekel, akinek a legsikeresebb dala az On The Floor, legalábbis a streamingben, a napokban érte el az 1 milliárdos kattintás számot a Spotin. Na hát most ez a dal indult meg, nem csak ott, hanem a rádiókban is, meglátjuk, hogy beírje, az biztos, hogy a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger meccs. 5-től Live Mix, Summer Edition. Juhász Geri lesz a házigazda, Lotfi Begi a DJ. A következő zenei óra viszont még Györke Attilájé. Hello mindenkinek, és Sam Fell dalával kezdek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer! Hamarosan újraindul a Rádió 1 legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió 1 konténert.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
4: Hovány csoport a világ élvonalában.
5: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
6: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet?

0: mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
2: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Playmobil kaland a Kaposvár plázában az egész családnak. Igen! A Playmobil Roadshow augusztus 29-e és szeptember 13-a között érkezik a Kaposvár plázába. Péntekenként 14 és 18 óra között, hétvégenként pedig 10 és 18 óra között Playmobil játszósarok várja a gyerekeket. Részletek kaposvárplaza.hu.
4: Az Autonexusnál tudjuk. Ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismernek kompromisszumot? Ford Ranger, erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel, kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll, és Ön készen áll.
5: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
6: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
5: Neked Sedacur Forte kell.
6: Sedacur Forte?
5: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
2: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Somogy vármegye több településén is szerveznek véradást a héten. A jelentkezőknek személyazonosító igazolványt, lakcímkártyát, tajkártyát is magukkal kell vinniük. Sportnapon vettek részt a Somogy vármegyei Kaposi Mór Oktatókórház gyermekdiabétesz ambulanciájának gondozottjai és családtagjaik. A programot erdei környezetben tartották. Egész napos motoros rendezvényt és rock emlékestet tartanak szombaton Szigetváron. A kapunyítást követően vetélkedőkkel, játékokkal és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket. Várkonyi Ádám személyében újabb játékossal bővült a Kaposvári Vízilabdaklub OB1-es kerete. Az igazolásról a Kaposvári Vízilabdaklub számolt be. Folytatódik a hőség térségünkben is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: megváltoztatja az életét majd a Rádió 1. A részletekért tessék figyelni továbbra is a műsorunkat.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1. Chuck Ecclesy, Moi Schlager, next.

0: Itt a Rádió 1, 16 óra 16 perc, két közlekedési információt kaptam most. Bence írta, hogy a 46-os főúton kigyulladt kis busz miatt van félpályás zár a 48-as kilométernél. Anditól pedig azt tudtam meg, hogy Budapesten nagyon lassú az Andrássy út, az Oktogon környékén volt baleset. Jöhet még hír a forradrotunk 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Jó utat mindenkinek!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
0: Ez a Rádió Egy, ahol csak

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix. Vakáció!

0: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
3: Hovány csoport a világ élvonalában.
4: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
5: Önnek a Protexin kell!
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
7: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
8: Lehet is.
7: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
8: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
9: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
10: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
11: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
12: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
13: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
12: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
14: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája,

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt a Rádió 1, 16 óra 40 perc, közlekedési info. Peti most szólt, hogy az M1-esen áldogál egy autó a határ felé haladva Ács magasságában. Nagyjából a 92-es kilométer környékén történt. Figyelemmel tessék haladni, több kilométeres a sor. Nemrég megtudtuk, a 46-os főúton kigyulladt egy kis busz, emiatt van félpályás zár a 48-as kilométernél, és Budapesten az Andrássy út lassú, az Oktogon környékén baleset volt. Ha van még hír, jöhet, és előre is köszönjük a Rádió 1 forró drótja 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Én zenélek tovább, 5 óráig Györke Attila a stúdióban, aztán 5 órától Juhász Gerivel és Lotfi Begivel indul a Rádió 1 Live Mix, Summer Edition, úgyhogy ma is 2 órán keresztül zenél nekünk Begi. Aztán 8-tól ma is Disco Sheet, 9-től World is Mine.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: És az autó első a konyha asztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta! Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
9: Shell. Go well.
10: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
11: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy

0: üldögélnél.
1: Borné meg... csak megte szívesen látná bennünket tűzoltó egyenruhában.
2: Ó, de csak félmeztelenül.
0: Na, igen? Igen. Egy nőnek egy tűzoltó az tényleg szexi, vagy ez egy ilyen túl hype-ol dolog?
2: Szexi. Odaáll, ahonnan te elmenekülsz, hát, oda megy. Ő egy hős. Hát Amerikában vannak ugye ilyen naptárak. Szexi tűzoltókkal.
0: A szexi tűzoltó naptár, igen.
2: Igen, általában kiskutyákkal.
0: Elmondom vagy... neked, annyira nem tűzoltó.
1: Igen, valószínűleg az van.
0: Valószínűleg biztos, hogy nem a New York-i tűzoltó
3: egység. Ezek tűzoltók, összeleket. A Harlem Dance-es fiúk, szóval, na, érted? Szóval Julinak a fejében ilyen képek vannak.
0: Igen, neked csipennél fiúk vannak a fejedben, tűzoltó ruhában. Juli, az nagyon más.
2: Nem, ne haragudjatok, vannak nagyon jó képű, kisportolt, jó testű tűzoltók. Én Amerikában láttam ilyen naptárakat, mint ahogy Magyarországon megcsináltak, emlékeztek?
0: Megcsináltak a gyárban.
2: A gyárban, ahol, igen,
0: azok tök jó arcok voltak.
2: Abból még egy egyébként, most annak van folytatása is, lett ennek folytatása, de hogy Amerikában ennek vannak hagyományai, hogy a rendőrök is lemesztelenednek, meg a tűzoltók is lemesztelenednek, és vannak nagyon jó képek, összeválogatják őket, és akkor csinálnak róluk egy fotósorozatot.
0: Ez az egyenruha mindenhol működik? Tehát mit tudom én, egy ellenőr, BKV ellenőr, MÁV ellenőr, tehát maga az egyenruha azért az hozza? De mit tudom, egy pilóta az például. Hozzá, hogy ott vonulnak a sztjuárdeszekkel?
2: Úgy rábíznám magam. Keveseknek adatik meg az, amivé ő vált. Ebbe, és mögött rengeteg munka. Igen.
0: ANTS-es egyenruha, NAV-os egyenruha. Régi kölyár, nem semmi.
3: Pilóta, mi?
0: Persze, már is
2: pénzügyőrség.
0: Magyar Honvédség, semmi.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
5: Reklámot hallottak.
4: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
6: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Somogy vármegye több településén is szerveznek véradást a héten. A jelentkezőknek személyazonosító igazolványt, lakcímkártyát, tajkártyát is magukkal kell vinniük. Sportnapon vettek részt a Somogy vármegyei Kaposi Mór Oktatókórház gyermekdiabétesz ambulanciájának gondozottjai és családtagjaik. A programot erdei környezetben tartották. Egész napos motoros rendezvényt és rock emlékestet tartanak szombaton Szigetváron. A kapunyítást követően vetélkedőkkel, játékokkal és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket. Várkonyi Ádám személyében újabb játékossal bővült a Kaposvári Vízilabdaklub OB1-es kerete. Az igazolásról a Kaposvári Vízilabdaklub számolt be. A jelzések alapján a következő napokban csapadék még nem jön, majd szombaton jöhet futózápor.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
4: És most
5: Rádió 1.
4: Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
7: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, 2 teljes óránát mixelünk innentől, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Még mindig nyári időszámításban, mellettem Lotfi Begi, ezúttal tetőtől talpig feketében. Szevasz Begi!
8: Hello Geri, köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok! És hát tetőtől talpig, de a talpamon egy rikító magenta rózsaszín cipő van.
7: A VB csak,
8: hogy,
7: cipő.
8: Igen, csak hogy legyen valami színes is rajtam. És hát tényleg Summer Edition van, és az egyik fesztiválról a másikra esünk át. Ugye a múlt héten végigtoltuk a Strandfesztivált, szerdától egészen vasárnap hajnalig. Elképesztő élmény volt, nagyon jó volt a színpad, és nagyon-nagyon jó volt a közönségünk, úgyhogy én még mindig a hatása alatt vagyok.
7: Holnap pedig kezdődik, ne felejtjétek, a Szín
8: az
7: Szegeden.
8: Már holnap?
7: Bizonyám, ott is bulizhatok a Rádió 1 DJ-kel, ott ráadásul két helyszínünk is van. Az egyik délután kezdődik, a másik pedig éjjel. Minden további információ, részlet, tudnivalók, line-upok a www.radio1.hu-n. Kezdjük el.
8: Az órát pedig már is Tóth Abigail és Accent közösével fogom indítani, érkezik a Sugar Daddy, itt a Rádió 1-en a Live Mixben, méghozzá Summer Editionben egészen 8 óráig, 7 óráig?
7: 8? Maradhatunk 8-ig. Nem megyünk 9-ig?
8: Várj.
7: Summer Edition extra kiadás 4 órában.
8: Summer Edition itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk, majd Ben Lotfi meg is segít. Közlekedési információk jönnek közben, csak nagyon röviden. 10 kilométeres dugó van az M1-esen egy lerobbant autó miatt Ács térségében Hegyeshalom felé, és történt egy baleset a fővárosban, a Soroksári úton a Pápai István utcánál. Mindenkinek jó utat! A rossz hírek után jó zenék!
1: Így van, a folytatásban érkezik a Do It Again, méghozzá Sky Sound remixében, itt a Rádió 1-en a Live Mix-ben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.
0: Ray Dalton!

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ma Lotfi Begi két teljes órán át a lemezjátszói mögött élőben, ez pedig a félig magyar, félig kanadai szuperstár Blondish volt, és a legfrissebb megjelenése a Lovers on the Dance Floor, és Blondish ugye itt volt a Rádió 1 stúdiójában szombaton a budapesti fellépés előtt, beugrott, egy órát mixelt, nagyon jó dumált a kis Mártival, kapott önünk, a Mártitól egy csomó ajándékot, és tök jó fej volt.
1: Nagyon-nagyon jó fej volt, és pont néztem a TikTok videóit, hogy 4 óra alvás után indult el Budapestre, tehát hogy igazából a fellépés előtt lehet, hogy jobban jött volna neki az idő, hogy egy picit pihenjen a szállodába, de igen, ennek ellenére ő azt mondta, hogy nagyon szívesen eljön hozzánk ide a Rádió 1-be, és én is visszahallgattam a szettet. Elképesztő jó volt, és nagyon jó fej volt.
0: És mindezt ti is megtehetitek a TikTok oldalunkon, valamint a Rádió 1 hivatalos Facebook oldalán, facebook.com/Rádió 1 Hungary. Lendülünk közben tovább.
1: Érkezik Oliver Heldens és a Turn Me On, méghozzá Stan Fendeven remixében itt a Rádió 1-en a Live Mix Summer Editionben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Lotfi Begi.

0: az konkrétan ilyen.
1: És mondanom sem kell, hogy ezt a dalt, illetve ezt a verziót is a TikTok, hát hogy is lehet mondani, hogy a TikTok fedezte föl? Mert a TikTok abszolút felfedezi, az algoritmus berántja, és aztán szétszórja a világon mindenhol. Nagyon érdekes, mert hogy ez a feldolgozás AI-jal készült, és a kontinens különböző pontjain már listavezető, úgy mint Ausztráliába, Angliába és Európa más egyéb országaiba, úgyhogy itt tartunk, és ez még csak a jéghegy csúcsa.
0: Bizonyán, így születnek újjá 2026-ban nagy-nagy slágerek többek között a TikTokon. Begivel maradunk mind a ketten itt a stúdióban, ti is maradjatok, még csak a felénél tartunk a mai műsornak. Hydration break, tartunk egy kis hidratációs szünetet, aztán pedig jövünk vissza. Úgyhogy gyertek!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
4: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
4: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre.
5: Hölgyeim és uraim, a világ történelemben először a reggeli műsorok királya nem mehet haza délelőtt 10-kor, hanem délelőtt is bemutatkozik egy extra műsorral.
2: A Müller Drogéria támogatásával.
5: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
2: A Müller Drogéria támogatásával.
4: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
4: Rohadjál meg!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóciós Staropramennt, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjatek.hu.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
8: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
9: És az autó első a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
10: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
11: Shell. Go well.
12: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
13: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
14: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
13: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
14: Szállás.hu.
13: Úgy is tett.
15: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
16: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
15: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
17: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
18: oldalon.
19: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
20: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
21: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
20: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
21: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek BÁV.hu.
22: THM 19,9%-től 45,25%-ig.
21: A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
23: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, feleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
24: Hovány csoport a világ élvonalában.
25: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz. Mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
26: Sziasztok, sportarcok!
27: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
28: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
29: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy S-Cross-t már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
30: Reklámot hallottak.
31: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
30: Reklám.
32: Mert a 3D

0: este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Öncsel, ön mi szóljon a rádió egyen. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió egy kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Somogy vármegye több településén is szerveznek véradást a héten. A jelentkezőknek személyazonosító igazolványt, lakcímkártyát, tajkártyát is magukkal kell vinniük. Sportnapon vettek részt a Somogy vármegyei Kaposi Mór Oktatókórház gyermekdiabétesz ambulanciájának gondozottjai és családtagjaik. A programot erdei környezetben tartották. Egész napos motoros rendezvényt és rock emlékestet tartanak szombaton Szigetváron. A kapunyítást követően vetélkedőkkel, játékokkal és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket. Várkonyi Ádám személyében újabb játékossal bővült a Kaposvári Vízilabdaklub OB1-es kerete. Az igazolásról a Kaposvári Vízilabdaklub számolt be. Folytatódik a hőség térségünkben is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: másodperce pontosan este 6 óra van. Hello mindenkinek, csak mondom, nagyon szeretünk tűpontosak lenni. Mellettem Lotfi Begi még mindig.
1: Ezt akartam, hogy egy pillanatra megzavarodtam, hogy hol a tűpontos, és kerestem, hogy hol a mikrofon, de jó kijöttél belőle, és visszahoztál engem is. Szevasztok!
0: Nyugi, 5-kor van mindig tűpontosan, 6-kor pedig, hogyha tényleg nagyon pontosak vagyunk, akkor ezred másodperce pontosan, vagy óramű pontosággal folytatjuk. A 2 órás Rádió 1 Live Mix Summer Edition-t még tart a nyár, még 2 órán át mixelünk, és ne felejtjétek, még tudtok fesztiválozni a Rádió 1 DJ-kkel, például holnaptól Szegeden.
1: Így van, szerda, csütörtök, péntek, szombat, 4 napon keresztül 2 helyszínen megállás nélkül bulizni fogunk, és hát, hogyha a strand élményekből indulok ki, akkor elég komoly lesz ez a nyárzáró Szegeden, a felkelő nap városában.
0: Bizonyán, bővebb információk, tudnivalók a www.radio1.hu-n. Mixelünk tovább!
1: Az órát pedig már is a Hertz nagy sikerű slágerével fogom indítani, ez nem más, mint a Wonderful Life. Ennek is egy Purple Disco Machine remixét hoztam el nektek. Itt a Rádió 1-en, a Live Mixben, a Summer Editionben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Megy ez a rádió egy Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órán át mixelünk, mellettem a Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Egyetlen balesetről tudok. Ez a 8-as főúton történt Márkó térségében, Veszprém felé a 61-es kilométernél. Nagy dugó van, vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Sziasztok, jók az elékezeken, nem lehet elaludni, mint más rádióknál. Üdvözlettel, Messi!
2: Hát ne is aludjál, most kezdődik a hétvége.
0: Bizonyám. Neked ez a nyár utolsó hete.
2: Igen, alvásról nem lehet szó.
0: Így igaz, és hát többek között azért is 2 órás a rádió egy Live Mix, hogy minél több fantasztikus élményt, minél több fantasztikus zenét átélhessetek velünk. Megyünk közben tovább.
2: A folytatásban érkezik Kygo és a One Republic közöse, ez nem más, mint a Chasing Paradise. Itt a Rádió 1-en a Live Mixben, a Summer Edition Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, egész nyáron két órán át mixelünk, ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition, ma Lotfi Begivel a lemezjátszói mögött. Azt a mindenit, ez mekkora, ezt a Pain and Glory-ra írta valaki SMS-ben.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Mert hogy pörgött az a dal is, az ugye Lotfi Begi és Freddy fantasztikus közös zenéje. Begi az Újpest ellen mostantól lehet jegyet venni, remélem ott leszel. Ennek örömére egy Freed from Desire, köszi, puszi, pacsi, Viktor.
1: Egészen biztosan ott leszek. Freed from Desire nem biztos, hogy belefér a mai nap, de azért amikor tudom, azért bulikba is, meg itt a rádióba is lejátszom.
0: Nagyon helyes, Lotfi Begivel maradunk még jó fél órán át a lemezjátszóim mögött, maradjatok is, tartunk megint egy rövid hidratációs szünetet, aztán pedig jövünk vissza.
1: Nem menjetek sehova!
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keress minket személyesen a Petőfi tér 2-3 szám alatt a Szarvasi Üzletházban a Spár felett.
6: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, ezért élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
7: Az Autonexusnál tudjuk. Ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismernek kompromisszumot? Ford Ranger, erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel, kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll, és Ön készen áll.
8: Playmobil kaland a Kaposvár plázában az egész családnak. Igen! A Playmobil Roadshow augusztus 29-e és szeptember 13-a között érkezik a Kaposvár plázába. Péntekenként 14 és 18 óra között, hétvégenként pedig 10 és 18 óra között Playmobil játszósarok várja a gyerekeket. Részletek kaposvárpláza.hu.
4: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió Egy esti mix műsorában.
9: This is the World Is Mine Radio.

0: is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
0: Köszönjük!

0: Egy Mix Summer Edition nyári időszámítás van nálunk. Mindig két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, ma például Lotfi Begi. És ne felejtjétek, holnaptól szín szegedi ifjúsági napok. Szegeden mi a Rádió 1 is ott leszünk. Négy nap, két színpad, az összes Rádió 1 DJ. Óriási buli lesz, találkozunk tehát szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton Szegeden.
1: Így van. Én, ha jól emlékszem, akkor megyek csütörtökön, pénteken is, és szombaton is, és lassan kérek egy lakcímkártyát Szegedre.
0: Megint, ha szeretnéd, megoldjuk mindenféleképpen. Nagyon nagy buli lesz ez az utolsó nagy nyári fesztivál, tehát találkozzunk Szegeden is, a színen holnaptól szombatig. Bővebb infók a radio1.hu-n. Menjünk tovább!
1: Szerintem nem túlzás azt mondani, hogy a nyár egyik legnagyobb slágerével megyünk tovább. Bár a foci VB-nek vége, ez a dal mégis itt maradt velünk, és pont erről beszélgettem a gyerekeimmel, hogy annyira jó, hogy a világbajnokságnak mindig van valami himnusza, mert hogy jó érzéssel visszahozza azokat az élményeket, amikor nézted a meccset, drukkoltál, valami nagyon izgalmas mérkőzés volt. És hát szerintem majd az idei nyári meccsekről is majd sokat fogunk beszélni, akár évek múlva, mert hogy itt van Shakira és Burna Boy közöse, ez nem más, mint a Die Die, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben, egészen 7 óráig élőben mixelem az igazi mai slágereket.

0: Kato és a Turn the Lights Off, ez is egy olyan zene, ami a TikTokon született újjá, és elkezdte a reneszánszát élni. A Rádió 1-et halljátok, ez volt már a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, Lotfi Begivel a lemezjátszói mögött. Ha bírjátok Begit és megnéznétek élőben is, akkor holnaptól Színfesztivál Szegeden keressétek a Rádió 1 stage-et.
1: Így van, csütörtök, péntek, szombat, és nincs vége a nyárnak. De tényleg, az utolsó igazi nyári fesztivál, találkozunk Szegeden, gyerekek, elképesztő a színpad, elképesztő a partjárőne, és hogyha jól tudom, akkor van délutáni helyszínünk is.
0: Bizonyám, 5-kor indul minden nap.
1: Tehát, hogy kár lenne lemaradni erről az utolsó fesztivál élményről, úgyhogy találkozunk Szegeden holnaptól.
0: Nagyon jó hely, ott diplomáztam, gyertek, tényleg.
1: Nagyon jó.
0: Nem mondom meg, hogy mikor.
1: Nem. Nem mondd el. Mert a csókolom a fog köszönni.
0: Begikém, nagy volt, tehát találkozunk a World is My Radio Show-ban pénteken.
1: Ti pedig nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik az élő kívánság műsor. Én el, Geri marad, szavaztok.
0: Rédáton pedig jön. Vele kezdünk, hívható SMS és Viber számunk 0620-311-111.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer! Hamarosan újraindul a Rádió 1 legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió 1 konténert.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Szervíz 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Szervíz autószerelőműhelyt. Boskár Szervíz. Minden, amire autója vágyik.
6: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
7: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
9: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
11: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
12: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
13: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy S-Cross-t már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
14: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
15: Világmárkák, világra szóló áron.
2: Reklámot hallottak.
3: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Dr. Béres a Café Noir-ban.
17: A Café Noir-ban.
16: Augusztus 28-án pénteken egy fantasztikus nyárzárút tartunk a Noszlopi soron. Érkezik hozzánk Dr. Béres és DJ Bakai, akik egy fergeteges bulival búcsúztatják a kaposvári nyarat. A belépés ingyenes, asztalfoglalás ajánlott.
17: Részletek a Café Noir Facebook oldalán.
18: Szeptember 25-én Kovacski meg a Vega Kaposváron. A Kán Egyetemi Napok nyitónapja nagyot szól. Kedvezményes jegyek még elérhetők. kaposvarinapok.hu.
3: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

FM. A legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.

0: Újítást követően vetélkedőkkel, játékokkal és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket. Bárkonyi Ádám személyében újabb játékossal bővült a Kaposvári Vízilabdaklub OB1-es kerete. Az igazolásról a Kaposvári Vízilabdaklub számolt be. A jelzések alapján a következő napokban csapadék még nem jön, majd szombaton jöhet futózápor.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.

0: Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Üzenetek, bocsánatkérések, szerelmi vallomások, minden jöhet szokás szerint a következő egy órában. Feri ma az első telefonáló, hallgatlak.
1: Lady Gagától szeretnék a barátnőmnek, Nikinek egy számot.
0: Oké, és mit üzensz neki?
1: Nagyon szeretem.
0: Na ezt akkor most nektek játsszuk itt a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: A Rádió Egyet halljátok, nálunk csak igazi mai sláger, mely Jennifer Lopez és David Guetta fantasztikus közös dalát indítottam el. Egy üzenet is tartozik hozzá.
1: Igen, tessék.
0: Szia, Juhász Geri vagyok a Rádió Egytől. Vikit keresném egy nagyon fontos ügyben.
1: Igen, én vagyok.
0: Hello, Viki. Élőadásban vagyunk, kaptam egy üzenetet, és ezt szeretném most neked gyorsan elolvasni, jó?
1: Jó, rendben.
0: Szia, Geri, segítség miatt fordulok hozzád, kérlek, hívj fel Vikit, a legjobb barátnőmet. Nagyon csúnyán összevesztünk, tudom, hogy mindketten mondtunk és tettünk olyan dolgokat, amikkel megbántottuk a másikat. De talán azért is tudunk ennyire összeütközni, mert nagyon hasonlítunk egymásra, mind a ketten hevesek, indulatosak és makacsok vagyunk. Mégis ő az, aki az elmúlt 7-8 évben a legfontosabb barátaim egyike lett, és nekem ez a barátság sokkal többet ér annál, mint hogy elveszítsük egymást. Szóval szeretném, ha tudná, nagyon szeretem és őszintén sajnálom, amivel megbántottam. Szeretném, ha túl tudnánk ezen lépni, mert szerintem egy igazi barátságban nem az a legfontosabb, hogy soha ne hibázzunk, hanem hogy el tudjuk fogadni és szeretni egymást a hibáinkkal együtt. És csak azt szeretném, hogy ő is adjon nekünk még egy esélyt. Köszönöm szépen, Barbara.
1: Jászos úristen! Hát nem mondom, hogy most nem kezdtem el szírni, őszintén szóval. Hú, na hát még ilyen sem történt velem soha.
0: És úgy képzeld el, hogy itt van a vonalban Barbara is.
1: Ó, Istenem! Szia, Viki! Remélem, hogy majd privátban azért meg tudjuk ezeket a dolgokat beszélni, mert most már igencsak eltelt másfél hónap azóta, és valami nagy dologgal szerettem volna nyitni, amivel talán megtöröm a jeget.
0: Szerintem sikerült.
1: Szerintem sikerült.
0: Lányok, mi investetek össze? Ezt a kérdést nem tudom magammal tartani, és minden hallgatót ez érdekel.
1: Igazából egy nettó hülyeségen az az igazság.
2: Igen. Nem mentünk el egy találkozóra igazából, ami már nagyon rég meg lett beszélve, és igazából ebből indult, aztán fokozódott tovább a helyzet.
0: Hölgyek, kimondhatjuk-e azt, hogy szent a béke?
1: Hát remélem, igen. Én szeretném, igen.
2: Én szeretném.
0: Ja, Istenem, de boldog vagyok. Akkor én most kiszállok ebből a vonalból, ti maradtok ketten, és akkor megbeszéltek mindent, hogy így akkor innentől kezdve mi lesz, hogy lesz?
1: Hát privátba folytatjuk majd szerintem, de köszönöm jó. Szépen, Geri, a közbenjárásodat, ez nagyon
2: köszönjük
1: nagy.
2: Szépen.
0: Jaj, de jó, hölgyeim, jön akkor a közös nagy kedvencetek, Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight itt a Rádió Egyen. Vigyázzatok nagyon erre a barátságra, és örültem, hogy beszéltünk.
2: Köszönjük szépen, köszönjük.
1: Köszönjük. Köszönjük. Köszönöm, Geri.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló.
1: Ja, Viki vagyok, és a kamrától szeretnék kérni valami számot.
0: Hello, Viki, kinek menjen?
1: Anyunak, meg magamnak.
0: Akkor szól is nektek mindjárt a Be Mine. Fél percet kell csak rá várni, a telefonszámunk pedig 0623-111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Kukit kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Rita vagyok.
0: Na Rita, kinek küldjük?
1: Családomnak, nagyon szeretem őket.
0: Jól van, és hogy telnek a nyár utolsó napjai?
1: Nehezen, mivel itthon vagyok a három gyerekkel, de jó.
0: Kitartást kívánok nektek, Kuki és a Fire ma este a tiétek itt a Rádió Egyen, és köszi, hogy minket hallgattok.

0: Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, ez egy SMS. Tiesztótól kérek egy számot a páromnak, Anikónak Püspök Ladányba. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Írja nekünk Sanyi. Halló!
1: Niki vagyok.
0: Szia Niki, parancsolj!
1: Jaj, de azt szeretnék kérni, a férjemnek még Pesten dolgozik. Várjuk hát a nagyon Nyíregyházára a gyerekekkel.
0: Na akkor Tiesztó, Karol G és a Don't Be Shy pörög nektek is. Szép nyárestét!
1: Köszönjük szépen!

0: Rádió Egyet halljátok, jön a diszkósít, úgyhogy én tartok egy egyórás hidratációs szünetet, aztán 9-től World is Mine Radio Show, akkor találkozunk, Juhász Geri kijelentkezik, jó pihenést, sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
4: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
4: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre.
5: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a Rádió 1 hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
0: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
5: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
6: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvencettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
7: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
8: Sziasztok, sportarcok!
9: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
10: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
11: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
10: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
12: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
13: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotér.
14: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
15: Igen.
14: És ez?
15: Igen.
16: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
17: Kapu Tibor fejlesztőmérnök, kutató űrhajós és Cserény Gyula, erős áramú villamosmérnök, kutató űrhajós, tartalékos reménykedő.
18: A remény magyar hangja.
17: A remény magyar hangja, Gyula. Gyors egy-két hallgatói kérdés. Lehet-e valahol élőben követni majd a kilövést?
19: Felbocsátás lehet. A SpaceX szakértőivel megyünk, és a SpaceX-nek nagy rutinja van már ebben, hogy gyakorlatilag teljesen a kabint is bekamerázzák, és élőben lehet követni. Bátorítunk is mindenkit, mert ez egy eléggé nagy esemény lesz.
3: Lehet-e telefonálni az űrállomásról?
19: Lehetne, de internetes kapcsolatot használnak. Tudok viberezni Balázséknak, hogyha úgy van.
3: Azt a minden nagyon menő.
19: Most igyekeztünk el egyébként.
20: Igen,
19: ezt most úgy érzem.
18: Ezt most szeretnénk ezt.
17: Legalább egy üzenetet, vagy egy üzenetváltást majd valamelyik reggel, de erről akkor még beszélünk.
19: Igen.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
8: Rádió 1-en.
1: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
21: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Somogy vármegye több településén is szerveznek véradást a héten. A jelentkezőknek személyazonosító igazolványt, lakcímkártyát, tajkártyát is magukkal kell vinniük. Sportnapon vettek részt a Somogy vármegyei Kaposi Mór Oktatókórház gyermekdiabét

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
2: DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Indul a Diszkósít Radio Show kedd este, a stúdióban kétharmadban vagyunk, bár Bárány Attila a mixet elküldte, Hanvai PG és én DJ Junior.
4: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lenk, milyen tisztelt megjön a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt vagyok egészen este 9-ig, és már is megindulunk, méghozzá jön Nalax Kencs, és az ő lemezével kívánok kellemes rádiózást itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkósít Radio Show-ban.

0: Rádió egy, csak igaz, ma is Sláger megy diszkosít Rádió Show, bár Attila nélkül az ő mixére, DJ Junior és jó magam, Hanvai PG.
1: Holnap elindul a Szegedi Ifjúsági Napok, a SZIN, és ott a rádió nagyon komolyan képviselteti magát, képzétek el, lesz a Tiszán egy stég, ahol délutáni zene van, és nagyon jó fajta house zenét fogunk játszani, és utána az arénában is játszanak a rádió egy DJ-k. Mi Hanvai PG-vel ketten képviseljük majd a diszkosítet. Én holnap egyébként 8 órakor kezdek pont a diszkosít idejében, 9-ig a stégen játszom, utána viszont benne az arénában 23 órától éjfélig pörgetek majd.
0: És egyébként nagyon durva, mert azt mondjam, hogy holnap elkezdünk játszani a Tiszán, de ott leszünk csütörtökön, pénteken és szombaton is, ugye bár diszkosít aktivizáció pénteken Balatonfüstön, jó magam pedig szombaton mindenkit várok sok-sok szeretettel Érden és Szlovákiában.
1: És most megyünk tovább az új Hugeldallal, ez a Shine It a diszkosít Rádió Show-ban a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1 Esti Sója, a Diszkósit Rádió, és már 20 éve itt vagyunk veletek, és brutális az volt az elmúlt hét is, hiszen strandfesztiválosztunk, nagyon jól éreztük magunkat odalent is, meg hát mindannyian rohantunk százfele az országban, és ez a hét is egy picit erről szól. Holnaptól fókuszban van a Szegedi Ifjúsági Napok, hiszen a Rádió 1 stage-en, illetve a stégen, ami előtte van a Tisza partján, ott is többet fogunk majd pörgetni Hamvai Pidzsivel. Bár már egyébként hétfőn ugye már hálálkodtam a halásztel kimondhatni családi rendezvény miatt, megint csak rekordot döntöttünk. Ugye már pont ez volt az egyéves fordulójának a partinak, ezt annak idején a helyi polgármesterrel karöltve Newvik, Fedba és jómagam Hamvai Pidzsi találtuk, hogy legyen egy ilyen családi rendezvény, és egyszerűen több száz családot volt, több ezer ember szórakozott, és tényleg három generáció, és én nagyon-nagyon szeretem ezt a rendezvényt. Ezután is köszönet még egyszer ezért, és nagyon-nagyon remélem, hogy a jövőben is sok ilyen rendezvényen fogunk játszani. Most pedig egy régi nagy közös kedvencünkkel megyünk tovább. Jön Tori Amos itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkósit Rádió Show-ban.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, egy diszkosít rádiósó, Bárány Attila mixére, de nélküle, viszont a stúdióban itt vagyunk, félőben, DJ Junior és jó magam, Hanvai PG.
1: Magamhoz ragadva egy kicsit a szót, én vasárnap egy különleges délutáni programra invitálok mindenkit, ingyenes az esemény, egyébként a Kopaszi gáton található nyári nyitott szórakozóján, az esemény egyébként kimon a rajongói oldalamon, meg minden információ. Szóval Made in Italy bulit csinálok, készülök nagyon rá, megpróbálok két órán keresztül régi olasz italo diszkó popzenéket remixelve játszani zenéket, és hát lesz hozzá gasztronómiai élmény is, Balázs Attila pizza sütő világbajnoki második helyezett is ott lesz, és szerintem különleges gasztronómiai élménybe részesít majd mindenkit, aki megkóstolja a pizzáját, ezen kívül természetesen olasz színes italok, amiben vidámság van, ezen kívül fagyi is, úgyhogy minden olasz lesz, várok mindenkit, és már délután 5-kor vasárnap kezdődik 30-án ez az esemény.
0: Miután rendesen ellátott titeket információ a DJ Junior, már is megyünk tovább, és jön Kelly itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy diszkosi Trédosó bárányától a nélkül, de az ő mixére DJ Junior és jómagam Hanvai PJ, és ne tessék elfelejteni, hogy holnaptól Szegeden ifjúsági napok és minden egyes este, tehát szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton is valamelyik diszkosit DJ játszani fog, és nem csak este, hanem délután a Rádió egy stégen, nem stage, stégen, és utána az arénába is, szóval tessék kapaszkodni.
1: Várjuk nagyon a szint mindannyian, mi a diszkosit, tehát kétharmadot képviseljük, vagy meg a Junior, és a bárány mixel ebben az órában, de együtt hárman legközelebb majd bulin. Egyébként pénteken leszünk, Balaton Fűzfön, balatoni bobozunk. A hely 25. születésnapját ünnepli, és meghívták a diszkosi csapatát, úgyhogy este 6-tól 4,5 órán keresztül játsszuk az elmúlt 20 év elektronikus kedvenceit.
0: Megyünk tovább egy régi nagy diszkosítás kedvencel. Jön Federal Grand és Funkerman itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkosi Trédio Show-ban.

0: Ez volt a Diszkosi Rádió Show, itt a Rádió Egyen, Bárány Attila mixelt, Hanvai PG-vel viszont ketten itt voltunk élőben, Attila nem, de azzal búcsúzunk, hogy Hanvaival mind a ketten ott leszünk a színen. Úgyhogy én például szerdán, csütörtökön és szombaton, ezen kívül még lesz két bulim, egy a srácokkal közösen Diszkosi Legends, majd Balaton Fűszvön, erről ma már beszéltünk, este 6-kor kezdünk, ugye a balatoni Bob 25. szülinapján játszunk majd, és én utána megyek tovább Bogácsra, és ott fogok majd pörgetni, azt hiszem nyári intott szórakozó helyen. Vasárnap viszont csinálunk egy vadonatúj estét, erről is beszéltem Made in Italy néven itt Budapesten a Kopaszigáton, minden információ a rajongói oldalaimon, valamint készítettem 4 új remixet az elmúlt időszakban, és ezeket játszom mindenhol, ezek viszont majd felkerülnek folyamatosan a DJ Junior YouTube csatornára, a DJ Junior voltam, és holnap este én mixelek itt a Rádió Egyen, este 8-kor kezdünk, szevasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam, szerdán, csütörtökön, pénteken várok mindenki sok-sok szeretettel Szegeden, az ifjúsági napokon, azaz a színen. Pénteken ugye Junior is elmondta, Diszkosít aktivizáció méghozzá Balaton Fűszfön. Szombaton Érden már nagyon-nagyon korán, 10 órától várok mindenki sok-sok szeretettel. Illetve utána még megyek Duna Szerdahelyre, Szlovákiába, ott is várok mindenki sok-sok szeretettel. Továbbra is köszönöm, hogy mindenki beköveti bármelyik social media felületeimet, és ne tessék elfelejteni nyomon követni Imal Angel munkásságát, mert csodát csinál ez a magyar hölgy a tánzenében a világon. Ezzel búcsúzunk ma estére, ennyi lett volna a Rádió Egyen, a Diszkosít Radio Show, Bárány Attila nélkül, de DJ Juniorral és velem, Hanvai PG-vel. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
0: Ez a Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, kedv van! Tudjátok, ez az a nap, amikor elmegyünk a falig. Dance, house és techno is lesz itt a következő három órában. Mellettem mostantól Jauri. Hello, hello!
1: Hello, Geri! Szép estét kívánok mindenkinek! Faithless és Bibi Rex a közöse, a New Religion, itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: Loco Loco, ő volt Gordo, aki nem is olyan régen még Carnage néven alkotott. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show kedeste, Jauri a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Christopher az év producere is jön még 11 és éjfél között, most pedig érkezik az Adriatic.
1: Aki ismer, azt tudja, hogy mennyire szeretem az Adriatic munkásságát, és hogy előszeretettel pörgetem tőlük az újdonságokat. De hát ilyen dal a következő is, ez a Coming Home, itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Gyauri! Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com/Rádió Egy Hungary.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, holnap pedig kezdődik a Szín Szegeden, ott is bulizhattok a Rádió 1 DJ-kkel, két helyszínen, bővebb infók a www.radio1.hu-n. Jauri?
1: Nem győzöm hangsúlyozni, hogyha nyár, akkor biztos, hogy érkezik legalább egy Lost Frequencies sláger. Na hát a következő dal, az tőle érkezik, és eléggé slágergyanús, ez a Live It All címet kapta, úgyhogy szépen bele is megyünk a zenébe. Én kívánok további jó szórakozást mindenkinek, ez a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Nine Radio Show Jauri a lemezjátszói mögött, és hát az ő segítségével ilyenkor keddenként bizony belekóstolunk a technóba is.
1: Szépen így, ahogy tőlem már megszokhattátok, így kedd esténként az óra második felére azért elkezdünk egy kicsit gyorsulni, és hogyha erről a trances vonalról van szó, akkor nekem abszolút a number one favorit az Marlon Hofstadt, úgyhogy hozom tőle mindig a friss megjelenéseket, ez a következő is ilyen, ez a Breed, itt a Rádió 1-en, a World is Nine Radio Show-ban.

0: itt a Rádió Egyes, a Third Is Mine Radio Show keddeste. Hugh Girl, Alex Kenji, David Guetta. Ők mind-mind jönnek 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: Radio Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: kívánom mindenkinek, nagyon vagány zenék jönnek ebben a következő egy órában is, rengeteg újdonság és igazi különlegességek a techno világából. Hello Jauri, menjünk tovább!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek, jön Tame Impala és a Dracula, a World is My Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1-ös, a World is Mine Radio Show kedd este 11-ig Jauri, aztán 11-től Christopher a lemezjátszói mögött. Holnap szerdán pedig indul a SZIN, a Szegedi Ifjúsági Napok Szegeden. Ott is bulizhattok a Rádió 1 DJ-kkel, és képzeljétek el, idén két helyszínünk is van, egy nappali és egy éjszakai. Bővebb információk, részletek, line-upok, tudnivalók a weboldalunkon a www.radio1.hu-n. Na Jauri, mivel jössz most?
1: Jön még egy Rádió 1-es nagy-nagy közönség kedvenc, igazi mai sláger, ez pedig Hypaton, és tőle az Out of My Head, úgyhogy megyünk is szépen ezzel a zenével bele a kedd éjszakába. Ez a World is My Radio Show.

0: Aiden Bayer, Close Your Eyes. Na ilyen zenék is csak nálunk szólnak, kizárólag a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nagyon köszi, hogy ma este is itt vagytok velünk, 11-ig Jauri, aztán 11-től az év producere Christopher a lemezjátszói mögött, és hát Christophernek ugye az elmúlt hetekben Ibizán is voltak fellépései, úgyhogy lesz miről sztorizni vele élőben, majd a következő órában 11 és éjfél között. Milyen sebességgel vagyunk most, Jauri?
1: Még azért 140 BPM fölé nem érünk át. Most olyan 134-5 körül vagyunk, ez pedig egy újdonság, Armin van Buuren és Aiden Bayer közöse, úgyhogy a techno találkozik a transzel, hogyha ezt így kimerhetem jelenteni, anélkül, hogy a műfajrendőrség bekapogtatta az ajtón. Szóval megyünk is tovább az ő közösükkel, a No Mercy-vel, itt, a Rádió 1-en, a Word is My Radio Show-ban. DJ, yeah. Teach me a lesson.

there's a sweet just can't escape.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show Jauria lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Marlon Hofstadt egyik, hanem a legújabb dala, a Get Back. Ez egy ilyen nagyon jó kis, ilyen funky, nagyon pattogós dal. Szerintem simán be tud indítani bármilyen bulit. Úgyhogy kezdjük el szépen beindítani a kedd estét is. Megyünk tovább a World is Mine Radio Show-ban, a rádió egyen.

Give my heart.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Gyauri! Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com/Rádió egy Hungary.

0: Rudimental, Waiting All Night. Na ebből ezt a különleges változatot kizárólag nálunk hallhatjátok, csak a World Is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en, és hát extra zenékkel bizony tele lesz a következő egy óra is, maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és itt is van Christopher, élőben.
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer. Hamarosan újraindul a rádió egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a rádió egy konténert.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Black.
1: Igen. Nem baj, gyerekek, oltva vagyunk. Itt teljes karantén van egyébként nálunk, úgyhogy semmi probléma nem lehet a Gerinek. Van, vigyázok rá.
0: Jó, nagyon helyes. 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Hát lesz miről sztorizni a következő egy órában, főleg Ibizáról. Induljunk el.
1: Abszolút, indulunk is egy ibizai kis klasszikussal. Az, hát nem klasszikus, mert újdonság, de olyan, mint a klasszikus lenne. Szinte minden klubban, minden buliba hallottam. Ez nem más, mint Gordónak is lejnező nevennek a lokolokója. Ezzel nyitom az urát a rádió egyen. World is my radio show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Élőben mellettem Christopher a lemezjátszói mögött, frissen, üdén, kipihenten, egészségesen, ami a legfontosabb. Tele az SMS falunk, SMS-ek jöjjenek, vagy Ibizáról beszéljünk, a kettő együtt most túl hosszú.
1: Ami neked kellemes, mind a kettőről beszélhetünk, az SMS-ekről is, és utána mehetünk át Ibizára is.
0: Akkor először SMS-ek. Szép estét, bogárkáim, ma este ismét zsincegtetünk együtt hosszú idő óta.
2: Oh yes!
0: Az egyik kedvenc szép közös szavunk. Zsincegtetünk, gyönyörű. Christophra dolgoztam, meghisztem, takarítottam, kertészkedtem, vezettem az évek alatt. Most pedig ezt a kisfiammal is megosztom, mert sosem lehet elég korán kezdeni. Soma lassan 3 hónapos, és minden mixedet hallotta már. Köszönöm szépen, hogy vagytok, a háttérben mindig veletek, vagy élőben, vagy visszahallgatva. Puszi Dorina.
1: Ó, de cuki vagy, nagyon szépen köszönjük, és örülök neki, hogy melletted vagyunk, úgymond zeneileg is minden, hogy itt ma este pedig szolgáltatjuk neked az éjszakai talpalávalót. Hogyha pedig gyerkőc veled van, akkor pedig fülesd be, és táncolj.
0: Ennyi. És érezzétek nagyon jól magatokat, és jó egészséget, sok boldogságot neked a kicsivel. Hello Christopher, Gazda Lajos vagyok Sajó Bábonyból. Jó, hogy meggyógyultál, aggódtam. Apáddal beszéltem, de a lényeg, csütörtök összegeden összefutunk. Megyünk
1: abszolút.
0: A fiammal.
1: Cső, Lali, szevasz, így van, otthon.
0: Zseniális,
1: így van. Ugye nálunk van az, hogy ugye én szabados Christopher vagyok, és nálunk otthon nincs ilyen, hogy Christopher vagy ilyesmi, kis szabados, tudod? Ez a tipikus, úgyhogy én vagyok mindig a kis szabados, így van. Szia Lali, érkezünk így van Szegedre, ugyanis ugyebár Rádió 1-nek lesz ott a Jimmy Marinába egy elég nagy története, én pedig ugye holnap után, és utána pedig szombaton is vagyok a Rádió 1 stage-en, méghozzá minden este 2-től 3-ig. Úgyhogy várok mindenkit a főidőbe. Nem lesz kímélés. Téged meg muszáj vagyok még egy pálinkára elkapni, ugyanis te tartozol nekem.
0: Egyre!
1: Ja, igaz, bocsánat! Ne sérts már meg!
0: 10 percenként egy, az jöhet.
1: Jöhet, így van, meg vagyunk.
0: Egyébként nem vagyunk alkoholisták. Nagyon fontos, hogy szerdán, tehát holnap indul a szín, a Szegedi Ifjúsági Napok Szegeden, szerdától szombatig minden nap ott vagyunk, két helyszínen, ráadásul képzeljétek el, az összes Rádió egy DJ-vel, nagyon nagy buli lesz, az utolsó nagy nyári fesztivál, úgyhogy gyertek, line-up, tudnivalók, részletek a Rádió 1.hu-n, lendülünk tovább.
1: Így van, így, hogyha már így a vége fele járunk a nyárnak, én még a diszkó hangulatot abszolút nem akarom elengedni, ugyanis jelen helyzetben egy olyan dalt hoztam nektek, amit kint egyébként Ibizán sazamoztam, zseniális egyébként a dal, és most itt eltűnt egyébként az előadó. Annyira futurisztikus ez a lejátszó, még hogy nem tudom, hogy kell előhozni, ne halljátok. És ennyi, kész, vége.
0: Az biztos, hogy 128 BPM.
1: Így, az, meg hogy démolban van, ennyit tudunk. Így van. És hogy diszkó süti a neve, ennyit tudok gyerekek elmondani róla, majd a következőben beszámolok, de kíváncsi vagyok a véleményetekre. Ezzel megyünk tovább a Rádió 1-en, World is Mine Radio Show. Let's go!

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a Word is Mine Radio Show élőben, itt mellettem Christopher a lemezjátszói mögött, mint mindig, keddenként, 1 órában 11 és éjfél között. Szevasz Christopher még egyszer!
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri!
0: Ők pedig világsztárok voltak, először is a mi világsztárjaink innen hazulról a Stadium X, és Tudjámó Németországból, Take It Higher, nemrég volt nálunk az országos rádió premier. Nagyon jó ez a dal, nagyon döng, nagyon jó hangok vannak benne, nagyon dinamikus, olyan zsivány.
1: Így van, abszolút, és nagyon örülök neki, hogy ugye tudok hozni végre a srácoktól is dalokat, és be tudom illeszteni a szettembe, ugyanis én a Dávidékat egyébként nagyon régről ismerem, és nagyon szeretem a munkáit. Annak ellenére, hogy egyébként én nem játszok EDM-et, én nagyon régóta követem az ő hangzásvilágukat, és tökre örülök neki végre tényleg, hogy egy ekkora névvel tudtak végre együtt dolgozni, és pláne annak örülök a legjobb, hogy ez Christopher lejátszhatta itt a rádióba. Tehát, hogy most akkor na, majd küldöm a jogdíjat.
0: Helyes. Egy üzenet. Christoph, a Sajó Bábonyi díszpolgári címedről, amit jövő héten szombaton kapsz, kicsit spoiler. Erezünk? Kérdezi Lajos.
1: Ez... erről amúgy nem lehetne egyébként beszélni állítólag.
0: Akkor beszéljünk ki bizáról.
1: Igen.
0: Lajos, köszi. Ezt az SMS-t vegyétek tártól önök. Na milyen volt Ibiza? Köszön.
1: Így már zseniális. Így már nagyon jó gyerekek. Tudod, ez amikor senki ne tudjon róla, csak igazából fél Magyarország hallott.
0: Ez maradjon a mi kis titkunk, jó? Tehát Lajos volt a szemét, hogy ezt elküldte, ezek szerint erről nem lehetett volna beszélni. Nem beszéltünk semmiről, jó? Maradjon a mi kis titkunk örökre ez az SMS, jó?
1: Igen, igazából az a durva, hogy azt tudni kell erről, hogy engem a polgármester úgy hívott fel, hogy még ő sem mondta el nekem, hogy miről lesz szó.
0: Aha.
1: Tehát, hogy ez így most így jó.
0: A polgármester? A polgár? Ilyen ő?
1: Úr. Az úr! A polgármester. És most már egyébként, hogy nézem, repedezik a mennyezet egyébként.
0: Érzésem, de
1: és hogy... este 11 órakor, tehát hogy így, na.
0: Azt írja még Lajos kisgyerek. Nem tudom, hogy ennek van-e.
1: Van most már egy az, amúgy a mai napig az vagyok, így van.
0: Okay. Na, akkor Ibizáról viszont pár perc múlva sztorizunk, jó?
1: Jó, oké.
0: 0-20-311-111. Ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Lendülünk tovább egy saját verzióval, azaz egy saját edittel, amit egyébként csak kifejezetten Ibizára csináltam, de annyira megtetszett, és annyira tetszett az embereknek is, amikor lejátszottam, hogy egyszerűen imádtam. Axwell-nek a Watch the Sunrise-ából készítettem egy tech house-osabb verziót. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti emlékeztek-e erre a dalra, mert nekem alapkő volt egyébként minden egyes nyáron. Nem volt bőle jó verzió, és ezért készítettem egyet, úgyhogy jövök egy kis premierre nektek itt a Rádió Egyen. Watch the Sunrise, addig, amíg a nyár tart itt a Rádió Egyen. World is my radio show.
2: World is Mine Radio Show.

0: Christopher remix volt belőle a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Maga Christopher természetesen élőben, itt mellettem a lemezjátszói mögött, nem csak hallgatni, hanem nézni is tudjátok a műsort. Élőben megyünk a YouTube csatornánkon és az applikációban. Na milyen volt Ibiza mesély?
1: Nagyon-nagyon jó, zseniális, nagyon izgultam. Szerencsére, amit mondtam is, a betegség az így le is terített egyébként pont a fellépésre, úgyhogy egyébként sokan nem tudják, de 37,5 fokos ilyen hőemelkedéssel mentem már le, úgyhogy azzal kellett teljesítenem másfél órát, de zseniális volt maga a buli, a helyszín, a hangtechnika, az emberek, mindent, tehát hogy ez ilyen azt az eget, és hogy ez annyira zavart egyébként, hogy na persze, mikor, pont ilyenkor, amikor meg akarsz élni valamit igazán, nem ittam, teljesen józan voltam végig, úgyhogy egyébként jó, mert megmaradt az egész élmény, meg az egész set fel is fog kerülni egyébként a YouTube csatornámra a videóval együtt, a hanganyaggal, mindennel, úgyhogy zseniális volt, nagyon egyébként.
0: Várható folytatás?
1: Abszolút. Méghozzá, amit ugye mondtam is korábban, hogy egyszer kell jól muzsikálnod a szigeten, és a menedzsment onnantól foglalkoztat. Szerencsére pont kifogtam azt az időpontot, hogy a menedzsment telibe lent volt a szettem. És a szervezőségtől kezdve az emberek is, mindenki 10 per 10-et adott a bulira. Én nem éreztem ugye a betegség miatt magamnak ezt az egészet, úgyhogy, de köszönöm szépen innen is mindenkinek, hogyha volt kint Magyarországról, úgyhogy köszönöm szépen, ha az első debit meg volt hivatalosan is Ibizán.
0: Jaj, de jó! Nagyon-nagyon sok ilyen bulit kívánunk még neked a világ sok-sok részén, főleg Ibizán. Megyünk közben tovább.
1: Yes, indulunk egy olyan dallal, ami nem merek itt nyomkodni semmit, gyerekek.
0: annyira új a keverőpult,
1: így van. Pedig egyébként ezen dolgozom, de nyilván olyan vagyok, mint az asztalos, előbe le kell vágnom egy újamat, hogy megtudjam, hogy milyen, tudod, az új szerkezetünk. Yolanda Be Cool és Hello 99, szintén egy Ibizáról sazamozott kis dalocska. Zseniális, Casa Cantina. Na, ezzel megyünk tovább a Rádió 1-en, World is My Radio Show.
0: A lemezjátszóknál Christopher élőben egészen éjfél.
2: Let's go!

0: Ez már én Rádió Show élőben, mellettem Christopher a lemezjátszói mögött. Atya úristen, mik ezek a zenék? Nagyon szexik. Puszi nektek, Andi.
1: Nagyon szépen köszönjük, így van. Volt időm sazamozni kint azért a fellépés előtt így a bulikba, úgyhogy nagyon jókat találtam.
0: Ez itt mi volt az előző dal?
1: Egyébként ez Animának, kérlek szépen, is Volcodernek az újdonsága, az Other Dimension. Azért is egy nagyon nagy szó, mert a Volcoder egy szintén egy brazil feltörekvő producer, és egyik pillanatról a másikra annyira megkedvelte mindenki a zenét, képzeld el, ő Ibizán most az első olyan DJ, akit mindenki meghívott a saját showjára. Tehát úgy képzeld, hogy hétfőtől vasárnapig, Solomontól David Gettán keresztül Animáig mindenkivel játszott együtt. Úgyhogy ezt csak úgy el akartam mondani, hogy egy darab dal, egy darab hangzásvilág, hogy le tudja tarolni a DJ-knek a szívét, és ő bekerült úgy a szigetre, hogy így végigbulisztatta az összes közönséget. Egészen a 10 éves kortól, hogyha lehet így hívni, az 50-60-ig bezárólag minden korosztályt, minden stílus világban. Zseniális.
0: Valamit nagyon tud, de komoly. Esküszöm, büszke vagyok rád, Christopher, hogy hová értél el, és még hová fogsz. A tejfakasztón jól bebögtünk. De mióta ismerlek, erre készültél, hogy DJ legyél. 3 éves korodban, amikor a hangfalakat kötözgetted, imádtuk, és ott voltam. Üdvözlete, hát vajon ki írta ezt?
1: Lajos.
0: Így van. A Lajos.
1: Ez így van. Abszolút, így van. Lali, ő azért eléggé régóta benne van a családnak így a repertoáriában, szívében, úgyhogy innen is puszillak téged, aztán találkozunk, akkor most a szeptember 5-én tudom, hogy mi miatt. Kösz, Lali, király vagy, nagy vagy, Lali.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számok, és jön a mai finálé, egy jó erős utolsó 10 perc.
1: Így van, érkezik a Tukum, amit egyébként a Bajánának az utóhatására készítettünk, és még mindig csak tesztüzemben van, Metszaszarival közösen. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mondtok, és reméljük, hogy egyébként ez egy ilyen méltó utóhatása lesz a Bajánának. Tehát még egyszer Tukum, Metszaszari, Christopher, csak itt a Rádió egyenből, ez már Rádió Show.

0: adás. Pacsi, nektek Dávid.
1: Köszönjük szépen, toltuk a talpalávalót, és hogy életben maradjatok így az éjszakai műszakban is.
0: Bizony, ez a célunk, hogy jó hangulatban menjetek be dolgozni, vagy jó hangulatban érkeztetek haza a melóból, miközben minket hallgatok. Holnaptól szín, Szeged, két helyszínen is ott vagyunk, 4 napon keresztül az összes rádió egy DJ-vel. Te mikor leszel majd?
1: Én holnap leszek 2-től 3-ig, utána a rákövetkező napon is 2-től 3-ig, és utána pedig szombaton érkezem vissza 3-tól 4 óráig, ha jól tudom. Úgyhogy nekem az egyik kedvenc fesztiválom, és ennek nagyon örülök egyébként, hogy most ennyiszer felléphetek, ugyanis eddig általában mindig én voltam a záró akkord, ami zseniális szokott lenni egyébként a fesztiválon, de most végre egy kicsit megérzem, hogy milyen a szegedi közönség midtime-ban is, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek, és 2 színpaddal fogunk menni, azt azért el szeretném én is mondani, úgyhogy velem ott a Stégen nem találkozhattok, de ihattok te, ez egyébként, ez egy nagyon fontos információ.
0: Mi szombaton kocintunk?
1: Mi szombaton, így van, mert mi nekünk lemaradt ugye a strandfesztivál, mert én beteg lettem, úgyhogy nyugi, nem mész sehova.
0: Ami késik, az jön, erre szoktam mondani. Így, nagy pacsi, Krisztófer.
1: Így van.
0: Jó, hogy itt voltál, és nektek is, drága rádió, hogy hallgatok, tök jó, hogy itt voltatok. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap szerdán 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
1: Szevasztok.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz, az éjszakai autóvezetéshez is többek közt. A mikrofonnál Kis Márti, Balázsék pedig érkeznek majd 6 óra előtt egy kicsivel. Ha, hol van az még? Hát ne rohanjunk ennyire előre. Az elérhetőségünk is él 0623 111 111. Ez a hívható SMS és Viber számunk. És hogyha már ilyenkor is dolgozni kell, hát akkor ezt tegyük vidáman és fütyűrészve. Ray Dalton, Do It Again, hozom ezt a nagy Rádió 1-es kedvencet.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy jó kis dance pop a folytatásban. David Guetta, Jennifer Lopez és a 2026-os megjelenés, a Save Me Tonight. Hát a Davidek, a Dávidok nagyon fontos szerepet töltenek be az énekesnő életében, mert az apukáját is Davidnek hívják, David Lopez, puertorikói, illetve az énekesnő első nagy szerelmét is Davidnek, Dávidnak hívták, David Cruz. Olyan 10 évig együtt voltak, amíg be nem indult az énekesnő zenei karrierje. Hozom már is

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely Swiss Disco, Sam Felt, Rehab és Sleep Tonight a folytatásban. A Swiss Disco ugye egy brit mashup DJ formáció, személyesen találkoztattunk velük a születésnapi fesztiválunkon, Dan és Nicholas, akik már több mint 10 éves munkakapcsolatot tudhatnak a hátuk mögött. Az elsődleges céljuk az volt, hogy folyton turnézó DJ-k lesznek, és egyáltalán nem volt szempont, hogy végül a saját dalaikat is játsszák majd a rádiók, pedig most már kollaborációik is vannak, ez például Rehab-bel és Sam Felt-tel.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is, és ha valaki lefekvéshez készülődik már, egy friss statisztikai adat, ezt az egészségügyi szakirodalmi Tallóz oldalán találtam. Egy új tanulmány kimutatta, hogy statisztikailag kb. 7 óra 19 perc alvás ideális a megfelelő inzulinérzékenység fenntartásához. Úgyhogy ha ilyen problémánk van, 7 óra 19 perc, hát egy újabb dolog, ami miatt szoronghatunk, hogy betartsuk. A hétvégi pótalvás moderáló hatását is vizsgálta egy friss tanulmány. Ebben az elemzésben 23.475 résztvevő vett részt, és megállapították, hogy a hétvégi pótalvás csak mértékkel és kifejezetten azok számára hasznos, akiknek hétközbeni alváshiányuk van, míg káros azoknak, akik eleget alszanak. A túl kevés és a túl sok se jó. Na hát ezen igazodjon el az ember. Igazi mai slágerek a folytatásban is, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig 2026 vakavakája, Shakira és a Die Die. Hatalmas sikert aratott a dal, világszerte vezeti a sláger listákat, és több történelmi rekordot is megdöntött a streaming oldalakon és a Billboard összesítéseiben, és megnéztem, 2 hónap alatt sikerült a YouTube-on átlépnie a 803 milliós megtekintést, úgyhogy hát itt pikpak meg lesz az 1 milliárd. Az is lehet, hogy ezzel is egy új rekordot dönt majd a dal. Shakira, Burna Boy és a Die Die hozom már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Lenne.

0: Bizony, Kamrád barátunk érkezik, aki már több szálon is kötődik a Rádió 1-hez. Hát ugye volt korábban születésnapi fesztiválunkon sztár fellépő, élőben is énekelt már egyszer gitárral itt a stúdiómban. Ezt a dalt pedig most nagyon szeretjük tőle. Ez a Hug Yourself.
1: Hey everyone, this is Kamrád and you're listening to Radio 1.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Tiesto, Rita Ora, Jonas Blue a folytatásban, és a Ritual. Ez is egy hatalmas nagy kedvenc még mindig. 2025-ben is szerepelt például a Top 500-as listánkon, a 34. helyen gyorsan megnéztem a Gumimaci kódexben, és hát ha már rituálé, Rita Ora rituálé a színpadra lépés előtt egy korty gyömbértea. Lehet, hogy én is

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.